0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

12 frekvencián. Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás radiogaga.hu vagy Rádió Gaga applikáció. Mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádió

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

akció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le széles világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová, ha neked van a Gaga.

Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Adatfrissítés céljából hívják be a tartalékos katonákat Hargita megyében is. Kalin Georgescu küldetése többek között George Simion leleplezése volt, legalábbis ez derül ki egy kiszivárogtatott hangfelvétel leíratából. Hűvösebb lesz, mint az ilyenkor megszokott. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Miközben a politikusok tárgyalási fordulókban mérik az időt, a gazdaság számára minden elvesztegetett hét magasabb kamatokat, elhalasztott beruházásokat, redőnyüket lehúzó vállalkozásokat és kivándorló munkavállalókat jelent. Kongatta meg a vészharangot kedden Facebook oldalán Adrián Negrescu gazdasági tanácsadó. Úgy fogalmazott, a politikai bizonytalanság elhúzódása tovább növeli a már amúgy is gyengén teljesítő román gazdaság kockázatait. Legsúlyosabb veszély nem a gyenge GDP növekedés, hanem Románia államadósság besorolásának esetleges rontása. Saját becslése szerint már meghaladja az 50%-ot annak kockázata, hogy Románia a következő 6-12 hónapban a befektetése nem ajánlott úgynevezett bóvli kategóriába kerül. A gazdasági tanácsadó hangsúlyozta, hogy egy leminősítés után az állam, a bankok és a vállalatok is drágábban juthatnak forrásokhoz, a befektetésre ajánlott besorolás visszaszerzése pedig évekig is eltarthat. A Hargita megyei katonai központ ismételten felhívja a tartalékosok figyelmét, hogy szeptemberben is zajlik a katonai nyilvántartásba szereplő adatok frissítése Hargita megyében. Az érintettek értesítést és behívó parancsot kapnak. A dokumentumokat a rendőrség munkatársai személyesen kézbesítik. Fontos, hogy a behívás nem katonai gyakorlatot vagy kiképzést jelent. A megjelenés célja a katonai helyzet tisztázása, a nyilvántartási dokumentumok ellenőrzése és az adatok aktualizálása. Az ügyintézés várhatóan körülbelül egy órát vesz igénybe. Akik behívót kapnak, azoknak a dokumentumban feltüntetett napon, időpontban és helyszínen kötelező megjelenniük. Amennyiben alapos okból nem tudnak megjelenni, ezt jelezniük kell a Hargita megyei katonai központnak. Egy lehallgatott beszélgetésben Kalin Georgescu azt mondta Jonel Rusen üzletembernek, az volt a küldetése, hogy leleplezze az egész rendszert, végül pedig George Simiont is. Ez a szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség előzetes letartóztatási indítványából derül ki, amelyet kedden tárgyalt a bukaresti törvényszék. A nyomozati anyag szerint a beszélgetés 2025. május 27-én az elnökválasztás után hangzott el Georgescu és Rusen között egy autóban. Mint ismert, Georgescut és Jonel Rusent hétfőn vették őrizetbe egy 1,1 millió eurós csalási ügyben. Ijesztő félelmet keltő hangokra figyelmeztetnek a hegyi mentők a Kárpátokban. Megkezdődött ugyanis a szarvasbőgés időszaka. A tájékoztatással a hegyi mentők szeretnék elkerülni a téves riasztásokat, ezért arra kérik a természetjárókat, hogy a szarvasbőgés hangjai miatt ne terheljék feleslegesen a 112-es egységes segélyhívó rendszert, és csak valódi vízhelyzet esetén hívják a segélyhívó számot. Frissítette a következő 4 hétre egészen október 19-ig érvényes időjárási prognózisát az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint az előttünk álló időszak hűvösebben indul az ilyenkor megszokottnál, a következő hetekben azonban fokozatos felmelegedésre lehet számítani, ma azonban még marad a túlnyomó részt borús idő, legtöbb 10-12 fokra számíthatunk.
0: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.

0: na, ma egy szerusz szerda van. Szerusz mindenkinek, jó reggelt kívánunk, szeptember 23-án indul a mai hármas szabály. Újra páros felállásban Nagy Endre és Berecki Szili a mikrofon mögött, a következő 4 óra miénk, úgyhogy remélem, hogy itt vagytok ti is velünk és ébredeztek.
1: Ez a szerda reggel olyan fiúzenekaros kedvünkben talált bennünket, jön tehát az NSYNC csapata mindjárt elsőként itt a mai hármas szabály nyitányában szól a bye bye bye, de ez beköszönés, nem elköszönés, úgyhogy írjatok nekünk, legyetek itt ma is velünk a szerdában is.
2: Ez a hármas szabály
3: a maga nemében párat.

0: meg a Guerra Star, ez volt a Woman, hogyha egybeolvassuk, akkor mindjárt nőt jelent, de ők nem így gondolták. 7 óra, 10 perc, folytatódik a szerda, és reméljük, hogy itt vagytok velünk, ma is nagyon sok minden vagány dolog vár ránk, ugyanis egyrészt fekete-fehér, igen, nem, másrészt még mindig az igaz vagy hamis játékunk is zajlik. Már az elmúlt napokban hétvégétől kezdődően hallhattátok, hogy tényleg nagyon kérdés, nagyon kérdés. Tehát nagyon kérdés, nagyon válasz. Ezt akartam mondani. Jó kérdés, nagyon nyeremény. Tehát nagyjából ez történik. Jó formán, senkit nem állítottunk még úgy a falhoz, hogy ne tudta volna, hogy merre kell a nyereményért indulni.
1: Majd ma.
0: Ja,
1: ne viccelek, nem így indulunk, igen, várjuk a játékosokat nagy-nagy szeretettel. Álmos hangod, Endre barátom, mi a helyzet? Nem aludtál
0: hát,
1: az éjjel?
0: De aludtam az éjjel, csak lehet, hogy a hangom nem.
1: Jaj, a hangot nem aludtam. Lehet,
0: meg kell kérdezzem az otthonokat, lehet, hogy egész éjjel ordibáltam álmomban, és azért álmos a hangom.
1: Ki tudtad fejleszteni ezt, hogy amikor elmész ceremónia mesterkedni, akkor a hangod egyik helyre, és te egy másik helyre tudsz menni? Egyszerre tudsz két bulit vállalni? Hát ez a nagyon zseni.
0: A hangom fárad, én nem. Egyszerű. Lényeg a szerv skizofrénia, és akkor mindannyian rendben leszünk. Inkább a keze fáradjon az embernek, mint maga az ember.
1: Ez így van. Én is jó reggelt kívánok akkor még egyszer mindenkinek, és nagyon örülünk, hogy felfogytok ébredve most már velünk. Ma nagyon sötét a reggel, nem tudom, most borús az idő, vagy esős lesz a mai nap, de most már nekem ez egy kicsit kezd ilyen frusztráló lenni ez a reggeli sötétség. Ugye aztán mi ebbe áll, mikor órát állítunk, akkor mondjuk nyerünk egyet valahogy, nem törlik már először.
0: Összezavarnak megint, tehát ennyit tudunk, hogy össze leszünk zavarodva. Fogadjunk, hogy megint pont én leszek azon a napon hétvégi szolgálatos, mikor állítják az órát, szeptember végén, nem?
1: Október végén. Október végén?
0: Ja,
1: akkor szokták. Október 25-e lesz egy csodaszép vasárnap. Szerintem 24-25. Uh-huh. Az pont te vagy. Az pont te vagy.
0: Nagyon jó lesz. Mindenki el lesz tévedve, mikor. De legalább de mikor rosszul mondom, hogy hány óra, senki nem fog rám szólni.
1: De ez a jó fajta, én úgy tudom, össze. De miért van az, hogy ebben a társadalomban a 8 milliárd ember közül kikerültek atomfizikusok, kikerültek űrkutatók, kikerültek mikrobiológusok, a legnagyobb sebészek a Földön, akik mindent milliméter pontossággal meg tudnak csinálni, de soha senki nem tudja, hogy ősszel merre, és tavasszal merre állítjuk.
0: Legalábbis ez a kettő közül egyelőre senki, de majd mindjárt megnézzük. Közben már is érkeznek a beköszönők. Simon, jó reggelt kíván! Nála 5,5 fok van, és nem a Butykosban, hanem odakint a levegőben. Mindenkinek jó reggelt kíván! Robert megírja, hogy karácsonyi hány nap van még. Robert, ezt most jegeltük egyelőre. Míg nem jutunk le, hogy körülbelül az 50-es alá, addig köszönjük a pontosítást.
1: De azért mondta, hogy 93
0: azt írja. Na jó, 93. Nem bírjuk magunkban tartani.
1: Hát de benne van az SMS-ben, hát most mit csináljunk ezzel? Marikának is kukurikú, jó reggel, szerelmetes szép szerdát kíván nekünk, köszi. Puszi, Margit is itt van, szép szerdai napot kívánok nektek. Nagyon jó fejek vagytok, köszönjük.
0: Jó, itt közben azon gondolkozom, hogy mit kell beírni ide, hogy az ember megtudja, hogy merre. Ja te, merre viszik?
1: Merre visz a végzet? Merre visszük az órát? Októberben azt akarod megkeresni? Igen, hát várjál, azt mondja, hogy most 7 órakor még világosság van, akkor már vagy a sötétség lesz.
0: Amit te kiszámolod.
1: Akkor már 6 órakor sötétség lesz, tehát egyet visszavisszük.
0: Igen, te, pont mikor megjelen nekem.
1: Na, azt mondom, de neked a jó. Nem tudom,
0: egy óra, de az lesz, nézd meg, fogadjunk magunkat ismerve, és a teljes társadalmat ismerve, hogy elvileg most nyerjük vissza azt, amit elvettek tőlünk az előző átállításkor, mert ugye most térünk vissza a téli időszámításra, tehát most térünk vissza a normalitáshoz, és még nyerünk is, visszakapjuk az órát, amit elraboltak, és még úgy is panaszkodni fogunk.
1: Nem tudunk panaszkodni emberre, nyerjük egy órát. De ez nem panaszkodás, csak azt nem panaszkodunk, mert nem tudjuk, hogy melyik ez. De úgy fogsz felkelni reggel vasárnap, de jó ég, milyen későn kell menjek ma dolgozni. Na ez ilyen lesz, de majd csak október végén. Showman, de ez is a When You're Gone, ezzel fogjuk folytatni most, jó reggelt!
2: Mindenről dumálunk.

0: Shawn Mendes és a When You're Gone, ahogy már egyszer elmondtam. 17 percen vagyunk.
1: Hát, amit elkezd az ember, fejezze is be, azt mondják.
0: Így van. Shawn Mendes vele kezd velem végez. Nagyon jó. Szerda van, szeptember 23-ás csodás nap. Ma reggel vihar ír nekünk, szép reggelt. Visszajöttem pihenni, már Szlovéniából hallgatlak. És köszönök be. Ljubljana.
1: Ezt nagyon szeretem, mikor ki kell mondani.
0: Jó, mondtam így,
1: nagyon, te ennél jobban nem mondják az őshonos szlovénok sem, szerintem.
0: Hogy, te hogy mondod?
1: Hát egyszerűen Ljubljana.
0: Ljubljana? Hát de van egy hívető az elején is. Ljubljana.
1: De az néma, az L az néma.
0: Hát pont, hogy egy ezt mondom. Friss idő van, sötét van, de belsősebben csodálatos napot vihar. Kicsit elakadtunk ezen a Ljubljánán. Kedves is itt van velünk, boldog szép reggelt. Fiatalok, köszönjük szépen, drága kedves, köszönjük mindenkinek, aki itt van, 07 30 54 88 88. A továbbiakban is várjuk nagyon szeretettel a bekösziket, mert hogy jó, hogyha itt vagytok ti is.
1: Jó, ha itt vagytok közben, lévén, hogy ma akkora témánk van, hogy szerintem, ha most neki fognánk, sem mennénk a végére, mert már most be kell trélerezzük, hogy a következőkben majd fogunk foglalkozni az ismét tematizált, ismét terítékre került iskolai egyenruhák kérdésével, mert ez szerintem eléggé megosztja itt az embereket. Szóval egy kicsit foglalkozunk ezzel, de azelőtt még gyorsan akkor a kötelező köröket fussuk le, nézzük meg, hogy milyen világnapok vannak. Egyébként boldog születésnapot a főnöknek, nem a miénknek, hanem a The Buzz Bruce Springsteen ma 76 éves.
0: Szóval 20.
1: Bocs, Bruce, ilyen
0: kedvesen. Szerintem azért nem sértődik meg. Ne viccel valaki 70 évesen. Mennyi? 76?
1: Így van, igen.
0: 76. Isten jöttese sokáig.
1: Isten jöttese sokáig. Innen a Born in the Romania című helyzetben vagyunk, minden Born in the USA. Egyik legtöbbet félreértett dal, és azt hiszik, hogy a nemzeti büszkeség dala, közben pedig a nemzeti önkritika dala volna szöveg szerint, de nézzétek meg majd szöveggel együtt azt a dalát, a slágerét. Ma van, képzeljétek, a nagyot hallók és siketek szempontjából fontos jelbeszéd világnapja, amit én soha nem tudtam elsajátítani, pedig elég sokat néztem parlamenti közvetítést, de nem nagyon lehet úgy követni, hogy onnan megtanult. Nem akarom elviccelni az egészet. Egyébként a nagyot hallok hete van egész héten, ezen a héten is, egy mai nap van a jelbeszédnek kinevezve. Tisztelet azoknak, akik ilyen emberekkel is tudnak kommunikálni, illetve főleg azoknak, akik belülről ilyen helyzetből sem tesznek le a kommunikációról, és ezzel a jelbeszéddel tudják önmagukat és persze másokat is megértetni.
0: Igen, most azért érdekes ez az egész dolog, mert hogy szerintem például a legnehezebb egyértelműen annak megtanulni a jelbeszédet, aki ugye valahogy az élete során valaminek köszönhetően, vagy éppen valaminek a kárára, talán egy pontosabb, elveszíti a hallását. És akkor úgy megtanulni a jelbeszédet, illetve hát süket néma lesz, vagy akár születéssel is, de nekik szerintem sokkal nehezebb ezt megtanulni, a jelbeszédet, mint annak, aki mondjuk én úgy gondolom egészségesként, hogy szeretnék segíteni nekik, segíteni a társadalomnak, és akkor elmegyek és megtanulom ezt. Szerintem nekünk sokkal egyszerűbb, úgyhogy nagyon nagy tisztelet azoknak is, akik, hát akik rá vannak erre szorúval, de hogy nem adják fel és vagányul csinálják ezt.
1: Igen, emlékszem, hogy ilyen alap dolgokat például annak idején cserkészetben tanítottak nekünk. Mert az megoldható testből is, de hogy ilyen alapkérdéseket, hogy étel, ital, víz, stb. Tehát, hogy ezeket így annak idején tanították, de hogy most melyik ujjamat hova kell helyezni és milyen formában, ne kérdezzétek tőlem.
0: De most ez ilyen egyértelmű? Tehát ilyen egy kicsit ilyen, most értsétek jól, nem bagatelizálom, csak egy kicsit ilyen activity-szerű? Tehát, hogy úgy, mintha úgy mutogatnád az ételt, az italt, ahogy csinálnád?
1: Hát vannak olyan gesztusok, amik egyértelműen értelmezhetőek is, de vannak, például a teljes ABC is le van, amikor van gond, van, le lehet betűzni is valamit, szóval egészen komoly nemzetközi szabványról van szó, úgyhogy tényleg tisztelet azoknak, akik ezzel foglalkoznak és értenek is hozzá. Mindeközben pedig ne felejtjétek, hogy fekete-fehér még ebben az órában regisztrálókat várunk, mert hogy havilistánk még mindig szaporodik, gyarapodik, és nem sokára majd játszunk is.
2: Székelyföld velünk ébred.
3: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.
2: Hármas szabály.
3: Rádió Gaga.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro Ha neked van, a

0: Erik Iglesias, és az I Like It, jó kis dal, 7:30, jó reggelt mindenkinek, János írja, jó reggelt, az órát tavasszal előre viszik, össze-vissza, ilyen egyszerű szép napot. Tudjuk, hogy egyszer egyikre, csak másik másikat, de nem tudjuk, mindegy. Azt írja annak rossz, aki szombat éjjel dolgozik, mert így most egy órával többet fog majd dolgozni. Uh-huh. Írja nekünk ki. Tényleg ilyenkor mi van? Most nem akarok megint visszatérni erre, de hogyha te mondjuk dolgozol éjféltől reggel 8-ig,
1: igen,
0: és még közben jön az óra átállítás, akkor 7-kor hazamész, vagy akkor van egy túlórás órát. Vagy ilyenkor mi van tényleg? Ezt soha nem gondoltam.
1: Ja, hogyha beesik a műszakodba?
0: Ha igen, éjfélkor elkezdesz dolgozni, vagy 10-től dolgozol 6-ig például.
1: Tudod, mi esik bele az, hogy akkor, amikor egy órával többet kellett dolgozni, mert ugyanúgy éjszakai műszakod volt, a tavaszi átálláskor azt most visszakapod.
0: Ja, kevesebbet kell, vagy hogy van?
1: Mert akkor egy órával többet dolgozol. Tavasszal ugye az órát.
0: Igen. Akkor nem, épp azt mondom, hogy kevesebbet.
1: Engedjük el ezt a témát, mert nem lesz jó, na, tehát hidd el.
0: Nagyon jó. Pali közben írja, hogy én úgy érzem meg, hogy angolul a fall, azaz fall back, amikor hátra viszik, és a spring, mint rugó, az előre ugrik. Itt van igre logika.
1: Végre és szerintem Pali ezt nekünk is megoldotta most már. Persze, ugyanígy el fogjuk téveszteni néhány óra múlva, de ezen nem újjon semmi.
0: Hova ugrik az a rugó? Erre kell ugorjam, hogy mi volt ez?
1: Közben Zsófi ír nekünk, jó reggelt, gondolatban repüljünk a felhők fölé, írja. Ott mindig süt a nap, azért van ez, Szili, azért kaptunk egy ilyen szép gondolatot, mert te itt nyavajogtál, hogy miért van sötét, és akkor itt a hallgató próbára kicsit segíteni rajta, szóval gondolatban légy szíves, repüljél.
0: Jó, igyekszem. Annyit szeretnék mondani, hogy a felhők fölött is sötét van, amikor sötét van, de most ebben Zsófinak igaza van, hogy ott már valószínűleg hamarabb a nap felkelte, és a borús idő miatt van nálunk sötét. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Zsófi, nagyon kedves voltál, lassan hozzászokunk, ne aggódjál.
1: Így van, és hát még vigasztalásul annyit ehhez az egész gondolatkörhöz, hogy amikor a fejekben sötét van, akkor mindenütt sötét van, úgyhogy ezért is jó az, hogy néha kisüt a napocska. Közben mondtuk, hogy ma van ugye a nagyot hallók és séketek számára fontos jelbeszéd világnapja, de van még egy fontos nap is. Szerintem olyasmi, ami kiesett már így a szokásrendünkből.
0: Na.
1: Például, mert hogy ilyenkor ősszel a régiek például magokat gyűjtöttek a jövő évi terméshez. Mert rendszerint a nagyon későn beérő dolgokból, emlékszem, hogy mamádnál ablakpárkányon újságpapíron száradtak mindenféle
0: persze
1: magok. Nálad van ilyen újságpapír az ablakpárkán száradt?
0: Persze.
1: Tehát nincs. Ezért mondom, hogy elég kettő vagy másfél generáció, és már is oda egy egész szokás.
0: Hova ültessem el a blokkba, Endre? Most légy őszinte, ha házban lennék.
1: Hát panelpatkán,
0: ha házban lennék, panelpatkán. Így van, de ha házban lennék, akkor lenne. Akkor megszállítanám magot, stb. De most hova? A blokkba
1: de virágcserében egy kis halapénnyó még nem csíped meg senki. De igen.
0: Jó, de most nem bírjuk a csípőst annyira. Tehát most én elég gagyi gyomrom van másnak. Na, érted?
1: Jó, akkor másképp teszem fel a kérdést. Ha falun laknál volna az ablakpárkányon újságpapíron, száradom magot.
0: Volna, persze. Barátom, azt szoktam mondani, hogy sose voltunk a szegények, hogy ne tudjunk ígérgetni. Volna, hogy ne. Rengeteg volna, persze. Már lassan ásnám fel a kertet.
1: Nálam azt szárad ilyen, a párkányon otthon, ugye?
0: Tényleg?
1: De minden estől, tehát a muskátival együtt a mag. Az is számít, nem?
0: A puskát lír szárad?
1: Na,
0: nagyon jó. De tényleg szoktatok amúgy ilyenkor ilyesmit?
1: Nem, szüleim még igen, egyébként ők foglalkoznak ilyesmivel, meg ismerősi körben van, de főleg az idősebb generáció az. És az az érdekes, hogy megpróbálják még ebből a nagyon modern, mostani nagy áruházból vásárolni. Nem ilyen szép fekete paradicsom, mentsük meg a magját, hátha, tudod?
0: Na, hát végül is van, akinél összejön, van, akinél nem. Úgyhogy mentsétek meg a magukat, és ügyesen tegyétek félre. Majd tavaszra 07:30, 54, 88, 88. Megyünk tovább játékkal, fekete-fehér igen, nem mindjárt.
2: Mindenről dumál.

0: Kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Via Color mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kerkébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Via Color. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Via Color műfüvet.
7: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
8: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről, a Kaufland parkolójából. Érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
9: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
10: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
11: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
12: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
13: A jó munkához jó alapanyag kell. A Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem. Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
14: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service, a biztonságos külföldi munka.
15: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
16: Képzeld el! Gőzölgő dézsa, frissítő medence, forró szauna, lazító jacuzzi és teljes nyugalom.
17: Ez nem álom, ez a Bege Resort.
16: Wellness és kulináris élmények, pihenés és feltöltődés egész évben. Bege Resort, ahová jó megérkezni.
18: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek, óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
19: Társadalmi célú hirdetés.
20: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
21: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
22: A reklám után
23: ismét lágerek

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz. Különleges játékhoz különleges ízek járnak. A fekete-fehér, igen-nem játék édes pillanatairól támogatunk az Endívó házi csoki gondoskodik. Endívó. Több mint 25 éve az édes pillanatokért.
2: Fekete-fehér, igen, nem, a mai napra is szép szerdánk van, úgyhogy egy tökéletes alkalom arra, hogy kettőnk közül valaki játszon fekete-fehér, igen, nem, de lássuk kivel.
3: Igen, és a tökéletes alkalom arra, hogy hallgatunk, például Andyból csokival is, miért ne akár Gagás bögrével is gazdagodjon. Csilla van velünk a vonalban. De jó lenne, már mondod is, de jó lenne.
2: Hát szia. Hát szia, jó reggel, hát, Csilla, hát milyen helyzet.
4: Igen, jó reggel.
2: Jó reggel, tehát várjon, ezt adjunk annyira előre. Nézzük meg, hogy hogy indul a nap, mit csinálsz jelenleg, ébredezel-e már ebben a sötét reggelben?
4: Már fel vagyok ébredve, dolgozok, ezerre pörgök.
2: Üha, hát mit csinálsz ilyen korán?
4: Dolgozom, munkahelyen vagyok.
2: De milyen munkát teszel, ez a kérdés?
4: Dobozokat gyártok egy kartonos üvegbe.
3: Az nagyon-nagyon. Hát egy kicsit rutin munka elképzelhető, ugye lehet, hogy nem olyan könnyű felébredni mellette, főleg, hogyha mindig ugyanaz a mozdulat, de reméljük, hogy nem csak a kezeid vannak ébren, hanem mondjuk például a jól vágó eszed is, mert hogy játszani kellene tiltott szavakkal szemben.
4: Természetesen.
2: Na jó, gyerek, hogy Csilla, térjük rá egy kicsit a konkrét dolgokra, kettőnk közül kellene válasz, kivel szeretné játszani.
4: Szilit választom.
3: Szilit választott. Szili nap nagyon menő, úgyhogy mindjárt érkezik egy visszaszámláló.
2: Köszi,
3: de én ennek örvendek, mert én csak figyelem az összecsapást. Szóval visszaszámláló és egy percig tilt van, így szól, jó?
4: Persze, jó.
3: És akkor indul most.
1: 3, 2, 1, start!
2: Csilla, mióta csinálod ezt a dobozolást?
4: Hát már 18 éve.
2: Nem,
3: mit csináltál, Szili?
2: Azt a mindenit.
3: Csilla, nyertél, szólok, mert Szili, hogy kérdeztem?
4: Jaj, de jó.
2: Akartam kérdezni, hogy
4: Csilla ne. Ilyen hamar,
2: ilyen jó. Hát ez, igen, van amikor gyorsan elmegy a dolog.
4: Akkor kivel szerencsés voltam.
3: Igen, de azért a kérdés még marad, nem mondtad még meg a dobozkészítést, mert Szili ezt akarta kérdezni.
4: Nem, nem mondtam meg, most én is mondhatom, hogy
3: bátra,
4: nem.
3: Bátra, mondjad, nem.
2: Hát ebbe belefutottam, jó van, örülök, de tényleg ez nem lesz egy ilyen rutin munka, vagy egy idő után nem érzed azt, hogy
4: rutin munka, majd szeretem is, kicsit poros, de nem baj, úgyhogy tényleg szuper, megtanultam, szakmabeli lettem, úgyhogy tényleg.
2: Na ez
4: jó.
2: ez a beszéd. Csilla, mondtad, hogy velem most szerencséd volt, még játszottál valamelyikünkkel?
4: Játszottam egyszer, és akkor nem sikerült, és aztán most már sikerült.
3: Na hát
4: nagyon.
3: Akkor egyelőre döntetlen, úgyhogy lehet, hogy még egy mérkőzésre szükség van, hogy lássuk, hogy ki az igazi győztes, de ez majd a továbbiakban. Gratulálunk, igen. Nyertél 100 lejre Andyból csoki csomagot. Reméljük, hogy van a családban, aki a csokit szereti.
4: Ja, nagyon szépen köszönöm, úgy örvendek. És próbálkoztam, és nagyon-nagyon örvendek.
3: És emellé még jár azért, mert Szili egy kicsit belefutott, jár neked egy jó kis gagabögre is a Best Case felajánlása.
4: Ja,
3: ennek is gratulálunk, és persze reméljük, hogy mindez köszönöm. Majd jó helyre megy. Köszi, hogy itt voltál, jó dobozolást tovább.
4: Igen. Nagyon szépen köszönöm. Nektek is köszönöm szép napot.
3: Szia, szia.
4: Viszontlátásra. Sziasztok.
0: Gratulálunk az Andyból nyertesének! Minden falat egy kis öröm, egy édes pillanat. Kóstold meg az új ízek varázsát!
5: Ébredj minden hétköznap reggel
1: a Rádió Gagával
5: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.
1: Ez a hármas szabály.

0: csak úgy röpködnek a csokik, meg a bögrék nem röpködnek, mert nem akarjuk összetörni, de nagyon jól teljesített Csilla, kivárta a hibát, és teljesen rendben volt ez. Néha óvatosan kell sétálni, és a másik hibájából is lehet nyerni, ez is egy taktika lehet, persze nem biztos, hogy egy percig ki lehet húzni, ez most így rövidre sikeredett, de jó lett.
1: Igen, ez most nem lett egy figyelmes reggeli szerda nevében, de nem baj, majd holnap Endre barátunkat megmutatja, hogy kell igazán jól játszani. Szóval köszönjük szépen Csillának, illetve köszönjük, hogy regisztráltok az igazol hamis játékunkra is, mi pedig híreket hallgatunk, aztán mindjárt 8 után visszajünk hozzá.
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám.
4: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészség. Adunk.
5: Buongiorno! Bonjour! Danke! Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utaz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
2: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
6: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
9: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
11: Pások utca 14.
12: Mi csináljunk a lány búcsún?
13: És a legény búcsún?
12: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
14: Fagitúrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is.
15: Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk.
14: Ha kaland, akkor bagitours.ro.
16: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem négy keréken pörögne.
17: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
16: Megoldjuk a problémát. Hagyd az autódat az Optim Parkingban. Közel a város szívéhez. Egy óra csupán 4 lej. Bérletek már havi 100 lejtő. Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött. Optim Parking. Itt mindig lesz helyed. Időkorlát nélkül.
18: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
11: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal vagy akár egy saját grafikával.
13: De szuper ötlet!
11: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
13: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
18: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
19: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
20: Víz és áramszünetre kell ma számítani Székelyudvarhely több részén. Két vonat szerencsétlenség is történt a tegnap. Borús, csapadékos időnk lesz ma. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival folytatott tegnapi egyeztetés után ismét leszögezte, hogy nem áll szándékában visszaadni a megbízását. Az Angel Press szerint Murashan kijelentette, hogy az általa vezetett kabinet kerül majd kormányra, Grindiánuval pedig szívesen és örömmel tárgyal. Liberális források szerint a kijelölt miniszterelnök ismertette a panelet törvényhozóival kormányprogramja több intézkedését. Ezek között szerepel a parlamenti képviselők és szenátorok számának a népszámlálási adatokhoz igazodó csökkentése, egyes állami ügynökségek összevonása és a külön nyugdíjak reformja. Murashan az állami vállalatok hatékonyabb irányítását is célul tűzte ki, és közölte, hogy nincs szükség sem adóemelésre, sem az áfa növelésére. Rámutatott arra is, hogy csak a parlamenti szavazáson derülhet ki, megvenni a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat. A Harvizert értesítése szerint ma 9 és 13 óra között szünetelni fog a vízszolgáltatás a Vásártér utcában, a Nikolai Balcseszku utcában, a Vásártér utcai kereszteződéstől a Betlenfalvi útig, valamint a Vízigótok utcában. A vízellátás újraindításakor a víz átmenetileg zavaros lehet. Ugyancsak ma a 9 és 17 óra között az elektromos hálózaton végzett javítási és karbantartási munkálatok miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás is a Székelyudvarhely egyes utcáiban. Nem lesz áram többek között az Orbán Balázs utca 9 és 29, valamint 4 és 30-as házszámok között, a Kornis Ferenc utcában az 1 és 29 házszámok között, a Villanytelep utcában a 9 és 27-es, illetve a 4 és 30-as házszámok között, valamint a Tompalásztó, a Méhek, a Görbe utca, valamint az Attila utcákban. A lakosok megértését és türelmét kérik. Halálos vasúti baleset történt tegnap délután, személyvonat gázolt el egy férfit Román városában. Az áldozat egy 55 éves helyi férfi volt, aki diót gyűjtött a környéken, és nem hallotta a vonat közeledését. A Nyámc megyei baleset után Szeben megyében is vonat gázolt el egy férfit. A Szeben megyei rendőrség szerint a Budapest és Brassó között közlekedő vonat ütötte el Nagyszebenben a férfit, akinek személyazonossága egyelőre nem ismert. A mentők kiérkezésekor már csak a halálbeálltát tudták megállapítani.
21: A Marosvásárhelyi JSZA két gólos hátrányból fordítva 4-3-ra legyőzte a bukaresti Dinamo SK-t a labdarúgó második liga 8. fordulójában. A vendégek már 2-0-ra vezettek, de a hazaiak Okan Csacizet-Zoglu duplájával gyorsan egyenlítettek. Kocsis Bence góljával az SZA fordított, majd Babán második találatával ismét döntetlen lett az állás. A győztes gólt végül Alexandru Kapak szerezte egy távoli lövéssel. Az SZA 4-3-as sikerrel 3 helyet javított a tabellán. A Galaci Ucelul közös megegyezéssel szerződés bontott Stjepan Tomás vezetőedzővel és szakmai stábjával. A horvát szakember sorsát a sorozatban elszenvedett 3 bajnoki vereség pecsételte meg. Legutóbb a Vajdahunyadi Corvinul győzte le 3-2-re a galaciakat. Tomás márciusban vette át a csapat irányítását és 19 mérkőzésen 6 győzelmet, 6 döntetlent és 7 vereséget ért el. Az Ucelul 10 forduló után 10 ponttal a Superliga 14. helyén áll. Tomás a szezon második vezetőedzője, akitől megvált egy román élvonalbeli klub.
20: Ködösen, párásan indult a reggel, többfele csapadék is várható a mai nap, főleg a délutáni órákban. Tovább tart a hűvös idő is, ma legtöbb 10-12 fokra számíthatunk.
19: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Jó reggelt, 8 óra múlt néhány perccel. Folytatjuk a mai hármas szabályt, méghozzá nyereményünk is van az igaz vagy hamis játékunkban. A Dósa húsüzem termékcsomagja tele finomságokkal, gazdát keres, csak egy igaz vagy hamist kell rávágni majd egy állításra. Picit később Berecki Szili és Nagy Endre folytatja a mai szerdai hármas szabályt.
1: Így van, nagyon jó a feladvány, úgyhogy érdemes majd játszani velünk is, regisztrálni, úgyhogy ha most megteszitek, akkor még bekerülhettek ebben az órában is a játékba. Duke Dumont és az Ocean Drive, ezzel fogjuk folytatni a műsort, illetve kezdjük a következő órát.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében

0: Satisfy, Calvin Harris-t hallgattuk itt a Gagán 8 óra 11 perckor, és hát lassan felvesszük a szerdai tempót. A kolléga, a katalógus meg volt, szerda van, ne feledd azért.
1: Júj, még nem.
0: Na, milyen, mire jók a kollégák, hogy emlékeztetnek?
1: Várják. Olyan, ugye vagyok kanászosod, vagy a múlt hetit is valamikor szombaton néztem meg. Képzeld el, elfelejtettem.
0: Vissza fogják vonni a kedvezményt, meg a hűségkártyát. Ott közben Erika beköszön nekünk a 11. kerületből, 11 Care Forever. Ölelés nektek, írja, szép jó reggelt, fiatalok.
1: Mihez adunk, ezt most találtad ki? Ez a 11 Care Forever, 11 Care Forever. Nagyon jó. Zseni vagy. Közben Ati is itt van velünk a második kerületből. Egész Budapest minket hallgat. Lassan át kell telepedjünk a magyar fővárosba. Jó reggelt. Ne érezzétek a hiányomat. Itt vagyok én is, attól, mert nem írogatok. Szép napot, Ati Care. Mármint a kettő Care. Kettő Care Forever.
0: Persze, mert ami működik, azt érdemes ellopni is, persze, rendben hát van ez a történet. Jó, de akkor azt mondom, hogy nyissuk fel, vagy sáros gumicsizmával rúgjuk fel a Pandora szelencéjét a mai műsorban. Idejekorán fogjunk neki, legyen időnk bőven, mindenki tudja elmondani, mindenki tudja elsírni, vagy éppen elsuttogni a véleményét, mert hogy újra terítéken van, sőt, most már hallgatólagosan át is ment az egyik testületen, Bukarestben törvényhozó testületen, ez még nem a döntéshozó ház, nem mondom most a procedúrát, majd elmondjuk. De már fél lábbal az ajtóban az egyenruha törvény, ami az iskolai egyenruhákat illeti. És itt már, hogyha az ember elkezdi nézni a különböző szülői fórumokat, komment szekciókat, véleményeket, stb. Itt azért már néhány sarkalatos vélemény kibújt, mint rozsdás szög a zsákból, mert egyértelmű, hogy van, aki valamilyen ideológiai szempontból ezt jónak tartaná, nem biztos, hogy a megindoklás az teljességgel a mostani társadalmi valóságot fedi, másrészt pedig van, aki nagyon-nagyon ellenzi, hogy az milyen irányból jön, és milyen megindoklásból jön az ellenzés, ezt szeretnénk most körüljárni a következőkben, hogy lássuk, hogy ki milyen érvekkel áll mellé, vagy akár ellene ennek az új, régi új kezdeményezésnek.
1: Gyere, még mielőtt nekifognánk az érveknek, az első prima vista gondolat mi a fejedben? Támogatod, vagy ellene vagy?
0: A bizonyos körülmények között
1: támogatod. Egy szót kérek. Támogatod, vagy ellene vagy?
0: Támogatnám.
1: Nem, meg kell szavazni a végén, vagy igen, vagy nem lesz. Ha most te ott lennél, és kellene szavaz, igen, vagy nem?
0: Mostani tudásommal nem.
1: Hát ő nem, is kekkel magyarázza.
0: Nem, na várjál, hát de ez tipikusan az a helyzet, Cili, és segítsetek, javítsatok, ha nem így gondoljátok. Az iskolai egyenruha kérdése az egy az egyben az, ahol az ördög a részletekben lakik.
1: Igen, értem, csak hogy pont ez a baj ezzel, hogy a végén lesz egy darab döntés, ami igen vagy nem. Érted a kötelező vététellel? Nem lesz ilyen, hogy igen, abban az esetben, ha, vagy nem, mert az, mert vagy kivételt képez az, hogy. Tehát ilyenek nem lesznek. Vagy lesz egy igen, vagy lesz egy nem. És itt ez az egészben a gubanc. Én határozottan nem. Tehát én nagyon határozottan nemmel vagyok. Habár szerintem nagyon szép, nagyon elegáns tud lenni, de ha dönteni kell, akkor inkább nem.
0: Jó, de gondolj bele, hogy azért egy ilyen törvénynek a létrehozása közben még bejönnek módosító javaslatok, amelyeket elfogadnak, visszadobnak, még 6-szor átrágják. Tehát ez, hogy nem egy teljesen bináris igen-nem kérdés, még törvényalkotásban sem. Aztán főleg nem, mikor a megvalósítási, meg az ilyen gyakorlatba ültetési metodológiát is ki kell dolgozni, szóval ez még hosszú út igazából. Mm-hmm. Azért is volna jó, ha nekünk is hosszú lenne a téma a műsorban. Úgyhogy írjátok meg, hogy ha igen, ne csak ennyit írjatok, hogy igen, nem, bár erre is kíváncsiak vagyunk, de ha igen, miért igen? És ha nem, miért nem? Mert szerintem ez a leglényegesebb része a dolognak. Mert ugye az ördögöt szeretnénk a részletekből kipiszkálni.
1: Pontosan, meg hogyha igazából abból a generációból vagytok, akik még annak idején kötelező módon hordtak egyenruhát.
0: Tényleg? Nem.
1: Akkor írjátok le a tapasztalatokat, hogy mik voltak, és egyáltalán tényleg vissza kellene hozni a mai fiataloknak ezt. 07-30-54-88-88.
2: Mindenről dumál.

0: Accent Sera, Misha Miller, Don't Leave, Kylie, zárójelben 8-21, itt vagyunk, és folytatjuk. Sándor ír nekünk, hogy 16 ker, az igen bakker. Látod, mindenre találunk itt rímet, süt a nap a 16 kerben. Fél Budapest itt van most már képviseleti szempont. Minden egyes kerületre keresünk egy rímet, úgyhogy ha valaki valamelyik kerületből még hallgat, akkor adjatok lehetőséget arra, hogy ezzel eljátszunk. Egyébként köszi persze, hogy hallgattok ott is, meg itthon is. Közben pedig témánk az iskolai egyenruha, és nem mondjuk el a kötelezőt, a szalagcímet megint. Írták a krónikás kollégák is, hogy a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viseletét előíró tervezetre rábólintott, ez első házként lett megszavazva, tehát még a képviselőház meg kell tárgyalja is, döntéshozó testület majd a képviselőház lesz, amennyiben eljutott a dolog. Egyelőre itt tartunk, és politikai üzenetek és mindenféle vélemények jönnek ezzel kapcsolatban. Ugye a megindoklás az, hogy azt szeretnék, hogyha nem érezni senki magát most mondjuk alacsonyabb rendűnek azért, mert nem tud annyira fancy módon öltözni, mint mások. Mert osztályon belül különböző társadalmi rétegek, különböző anyagi lehetőségek úgy vannak képviseltetve, hogy van, aki olyan cipőben és pólóban jön iskolába, hogy másoknak az egy havi jövedelme. És ez tényleg igaz.
1: Ez így van.
0: Hogy persze. Ezt így kell lekezelni, egyenruhával kell lekezelni, vagy másod van a probléma, ezt a kiskaput is kinyitjuk rögtön, de persze írjátok meg, szerintetek bizonyos helyzetekre hozna-e megoldást az egyenruha viselet iskolában egyáltalán?
1: Nézek, Rékának az üzenete nagyon jó. Azt írja, sziasztok, 2 éve a Misulink is kötelezte az egyenruhát, idézőjelbe, de úgy, hogy volt egy csomó alternatíva. Hogyha ez nem tetszik, vagy drága, lehet másonnan rendelni, jó lesz a sima fehér galéros póló, egy kitűzővel, stb. Végül oda jutottunk, hogy osztályszinten sem voltak egyformák az egyenruhák, idézőjelben, nem, hogy suli szinten. Ha kötelező, akkor mindenkinek legyen az. Ha megvannak ilyen-olyan alternatívák, én nemmel szavazok. Szép napot, írja Réka. Hát ennek mi a jó értelme van ennek, hogy oké, nálunk egyenruha van, tehát vannak alternatívák, hogyha valakinek nem tetszik, akkor az nem egyenruha.
0: Hát nem.
1: Tehát akkor mindenki öltözön úgy, ahogy szeretne, és az egyik legfontosabb dolog, amiért én nemmel szavaznék például egy ilyen helyen, az, hogy az nem is az egyéniség, hanem vannak helyzetek, amikor az a bizonyos egyenruha, amit megszavaz iskola, vagy az állam, mit tudom én, általában az iskola szokta, ugye, az nem mindenkinek fog jól állni. És ez mindenféle tisztelet és szeretet mellett, de van, akinek ez nem fog jól állni. Mere picit karcsú, mere picit eltem, mere picit magasan, mere picit vékonyabb, mert nem tudom, a szoknya nem talál úgy a pólóval, stb. Most nem akarom ezt részletezni. És abban az esetben elveszed a lehetőségét valakitől, hogy jól érezzem magát az egészben. De ha azt mondod, hogy megvan az alternatíva, hát legyen az ugyanúgy fehér, fekete, aztán öltöz úgy, ahogy szeretnél, az már megint nem az.
0: Belegondolok jobban, ez a kötelező.

0: Vannak már emlékszel a turizmus lapira? Útriánéni lapujára?
1: Persze.
0: Nem az, amivel eltakarta, nem a fügelapúja Udrianinek, hanem a turizmus logó, amit egyébként félig loptak valahonnan, félig dizájnoltak drága pénzért. Na hát, hogyha így, akkor inkább ne dizájnoljanak nekünk egyenruhát, mert nem tudom, mi lesz abban szép és hasznos. Ti mellette vagy ellene vagytok, és ha igen, milyen körülmények között, kíváncsiak vagyunk nagyon rátok. És érintett szülők, vagy érintett gyerekek, érintett nagyszülők, érintett pedagógusok, mindenki írjon.
2: Mindenről dumál.

0: Dua Lipa. És a Levitating, ez volt egy perccel fél kilenc előtt a csodálatos dal, csodálatos előadóval. László írja nekünk, egy útinfó, Kutezenci utcában rendőri ellenőrzés, nagy valószínűséggel Marosvásárhelyről van szó, nem tudom, hogy máshol van-e a Kutezenci utca, de köszönjük szépen neki, illetve köszönjük szépen mindenkinek, aki még ír nekünk útinfókat. Ott tartunk ugye, hogy mi a helyzet ez az egyenruha kérdése, mert nagyon felpedzegették itt Romániában, és elképzelhető, hogyha ez a dolog átmegy szépen lassan a rostán, akkor hát maradjunk reálisak, egy mit tudom én, 3 év múlva talán, azt tudom mondani, 3 év múlva, akkor majd elképzelhető szeptemberben, majd úgy kezdik a gyerekek a sulit, hogy egyenruha lesz.
1: Tehát igen, egyenruha lesz. Úgy lesz egyenruha, hogy mégsem lesz, mert ennek is már startból ilyen, hogy mondjam, mondom magyarul, ilyen strucokömmila formája van, ahogy mondják ezt a polgártársaink, mert képzeld el, nem csak egy egyenruha lesz, hanem többféle egyenruha lesz majd, amiből válogathatnak az iskolák, amire extra még az iskola jelvényt feltehetik. Tehát igazából nem hozhatnak ők létre saját egyenruhát, de több opció lesz, és azt még iskola szerint személyre lehet szabni. Egyik, én nem tudom, ki járt, mikor járt legutóbb iskolák környékén, attól függ

0: milyen generáció jár bele, és talán, hogy a város melyik részén van, de az, hogy van egyenruha az iskolákban, vagy kötelezővé tennék, az legalább egy dolgot garantálna, hogy a diákok egyáltalán felöltöznek.
1: Ne
0: haragudj meg. Lehet, hogy most meg fognak engem kövezni. Van az a diáksereg, van az a réteg, aki már tavasszal úgy jelenik meg az iskolák környékén, hogy a személyrem sértés határán van. Nem akarok én az erkős csősz lenni, de bemegy a tanára az osztályterembe és lesüti a szemét.
1: Aha, persze. Hiszen te...
0: Remélem.
1: Tehát legalábbis ezt mondja, hogy olyan, milyet láttam ma. Persze. De igazad van, csak viccelek, persze, igazad van, természetesen tényleg egy kicsit túl van lőve a célon. Hogyan választanak egyenruhát? Ez hogy fog ez az egész lezajlani? Lesz egy ilyen egyenruha Románia magazin, és akkor az... Lesz egy folyóirat, és az, mit tudom én, lesz ennek 40 oldala, uh-huh. és akkor minden oldalon lesz egy típus férfinői, vagy fiú-lány, vagy mit tudom, mondjam.
0: Ez van, amit még nem
1: kell lapozon az iskola? Kell lapozon az iskola, mondjuk, és azt mondja, hogy jó napot kívánok, a minisztérium, oktatási minisztérium, vagy mit tudom én, bárki, uh-huh. nem tudom, kész kell a rendelés leadni. Én a 24-es szeretném XY iskola, nem tudom, melyik megyéből. Tehát ez nagyjából így fog. Jó, értem, köszönöm szépen. Akkor szeretném a 16-os egyenruhát, mert hogy választasz? Mit csinál? Összeül egy bizottság?
0: 16-osból csak MS van már, sajnálom.
1: A férfiből MS van, a lányokból pedig csak XL-es van, úgyhogy sajnálom, ezt se fogja szerni. Mit csinál, beválaszt a bizottság? Azt mondja, így lapoznak.
0: Az elképzelés szerint igen.
1: Ott lesz a 60-as a nyugdíj előtt álló idős igazgató úr, aki azt mondja, hogy rövid szoknya.
0: Ne. De amúgy tényleg az elképzelés az, hogy több opció közül iskola választ a szülői bizottsággal együtt, és ez nagyon fontos, mert itt ezt nem említettük meg,
1: az lesz.
0: Hogy az egész képletben még az is bejön, hogy a szülői képviselet, az iskolai vezető tanácsban levő szülői képviseletnek is lesz beleszólása a dologba. Úgyhogy itt aztán szépen behajtjuk az oroszlán barlangba, a jó kis 20 szafatot, lássuk, mi marad belőle.
1: Nagyon jó. Díszterem, összeülés, nagy kivetítő, óriási zél, lesz egy moderátor, lesz egy ebédszünet, és utána neki fog az igazgatói tanács az SMK-val összesen összeülve 62 taggal mindenki szavazni. Egyes kivetítés következik.
0: Nem így kéne. Szerintem a közszolgálati TV főcsatornáján kellene... Várja. Kellene egy reality show-t. Ez a válasz uniformist reality show lenne, adunk neki egy jobb nevet, majd segítenek a marketingosztályról, és akkor a nép szavazna, megnyomná a telefonon az egyest vagy a kettest, csak akkor lássuk, hogy lesz. És volna döntőkör, kieste minden héten egy egyenruha.
1: Nagyon jó, a végén, aki marad a döntőben, aki megnyeri az egészet, az lesz majd az iskolának az egyenruhája. Nagyon, én ezt nagyon szeretem, már megvettem a licencet. Köszönjük szépen. 0735488888, írhatok még SMS-eket, természetesen komolyakat is, egy kicsit most elbolondkodtuk, de várjuk a ti üzeneteiteket, addig játszunk egyet, mert hogy igaz-hamis játékunk is van.
2: Székelyföld velünk ébredt.
3: Hármas szabály, 7-től 11-ig, a Rádió Gagán.

0: mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyéd egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért. Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
2: Kész a 10 órai
3: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
3: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
4: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
5: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
6: Új évaddal várj a közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
7: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
8: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
9: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
10: Fások utca 14.
11: Hatodikos vagy tizedikes a gyermeked? Ha tudatos szülő vagy, akkor nem román és angol órát veszel a gyermekednek, hanem eredményt.
12: A My Journey nyelviskolában egy egységes, előre felépített rendszerben tanítjuk a román és angol nyelveket, így gyermeket 2 év alatt folyékony nyelvtudást szerez. Nem azt mondjuk, majd meglátjuk, meddig jut, hanem célokat állítunk.
11: Te befektetsz, mi rendszert adunk, a gyermeket tudást épít.
13: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a My Journey nyelviskola.com weboldalra.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: A reklám után
18: ismét lágerek és

0: Újabb kérdésre jó válaszért újabb nyeremény érkezhet, mert hogy indul az igaz vagy hamis mai kiadása. Nézzük meg, hogy játékosunk ki lesz az.
1: Így van, ki lesz az, mert hogy Noéminek a telefonszáma van benne a tárcsázóban. Lássuk, hogy Noémi felveszi a telefon. Ha igen, akkor tudja a választ, mert ő nagyon jó a nyeremény.
0: Jaj, milyen jó a dósa húsüzem, finom csomagja, mindenféle hústermékkel benne. Már csak egyetlen szóba kerül, és lehet futni vele.
2: Halló.
0: Jó reggelt, Noémihez van szerencsénk?
2: Igen.
0: Szia Noémi, a Rádió Gagától zavarnánk, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk, a reggeli műsorból, a hármas szabályból. Nyeremény játék ügyben hívunk, amennyiben készen állnál nyerni valamit.
2: Sziasztok, jó reggelt mindenkit.
1: Szia, köszönjük szépen. Mit csinálsz most reggel, Noémi? Mivel foglalkozol?
2: Elindítottam a gyerekeket óvodába és iskolába.
0: Az igen.
1: Nagyon jó.
2: Megpróbálom hát, ilyen után munkákat.
0: Ja, gyorsan rendet kell rakni a reggeli rumli indulás után.
2: Igen, ez az utómunka.
1: Ez az utómunka. Na figyelj, hát most, ha a gyerekek elmentek, akkor bőven van időd egyet nyerni. Nagyon jó a nyereményünk, úgyhogy biztos fogsz örülni neki. Csak kellene válasz, hát igazából nem. Én mondok egy mondatot, és el kellene dönts, hogy igaz vagy hamis. Ez lenne a feladat, csak már néha egy kicsit összebonyolodok a játékokba, úgyhogy ha készen állsz, akkor mondanám is a mondatot.
2: Jó, igen.
1: Na figyelj, Japánban a Super Express vonatokat Shinkansennek hívják.
0: Próbáljuk meg ezt úgy, mintha gyere, igen. Mondjad a japánul, Szili, úgyhogy érződjön, lássuk, hogy jó-e ez japán akcentusban.
1: Szóval a Japánban a Super Express vonatokat Shinkansennek hívják. Gondoljuk át még egyszer, én azt mondom, a kicsit ilyen japános neve van, nem ennek? Shinkansen.
2: Mondjuk, hogy igaz.
0: Mondjuk, hogy igaz. Szerintem jobban járunk, ha azt mondjuk, hogy igaz.
1: Így van.
0: Megy ez, Noémi. Kicsit még elképzelhet, hogy így reggelre a japán tudásunk nem mindannyiunknak van 100%-on, de ettől függetlenül igyekeztünk megtalálni a székely erdélyi transzilván japán akcentust, hogy tudjunk neked segíteni, amennyiben lehet. De azzal, hogy valahogy a jó választ megtaláltuk, van nyereményed is. Képzeld el, a dósa húsüzem finom termékcsomagja a tiéd lehet, mindenféle vagány dolog van benne. Szerintem 10 óraiba egy-két dolog belekerül majd a következőkben.
2: Ó, de örülök neki.
1: Na jó, van, is örülünk, hogy örülsz neki, és örülünk, hogy megfejtettük így közösen. Mi se tudtuk ezt még mielőtt nekifogtunk a játéknak, úgyhogy most már mi is kicsivel okosabbak vagyunk Japánból. Gratulálunk még egyszer, Noémi, és akkor kitartás neked a délelőtthöz, aztán pedig majd jó hazavárást a gyerekeknél délután.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, viszont szép napot nektek is.
0: Szia, szép napot legyen.
1: Köszi. Szia.
3: Gratulálunk a Kibéri Dósa húsüzem nyereményéhez. Keresd friss hús és hentes termékeiket üzleteikben. Kibéri Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Székelyföld velünk ébred.
5: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A Rádió Gagán.
4: Hármas szabály.
5: Rádió Gaga.
6: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Gratulálunk Noéminek, megérdemli a Dósa húsüzem által felajánlott kis csomagot. Reméljük, hogy a gyerekek szendvicsében már a következő napokban ez lesz, és ebből fognak tudni ügyesen táplálkozni. Regisztráljatok még 0-30-54-88-88, ugyanis lesz még játék a mai napon.
1: Lesz még, nem is kell sokat várni mindjárt a következő órában, amely következő óra csak azután kezdődhet el, hogy meghallgatnánk a következő híreket, ami 9-kor jön mindjárt. Utána folytatjuk és mondjuk is, mi a következő igaz vagy hamis nyeremény, úgyhogy hírek és folytatjuk.
2: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
3: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagygumi, ha gumi, akkor Hadnagygumi. És a Kivédi Dósa húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám.
4: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menüjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
5: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
6: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
7: De mi is az a gyök?
6: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
7: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
8: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
9: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
8: Hiszen állsz, újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
9: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
10: Magyar Armenyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar Mennyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
11: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyeg szabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
12: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
11: Gamma Electronics.
13: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
14: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
15: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
16: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
17: Pásakutca 14.
2: ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Medve tévedt a Backa Madarasi Kiss Gergely református kollégium udvarára. Több személyt őrizetbe vettek a tegnap a rendbontásba torkollott bukaresti gazdatüntetés miatt. Borús, csapadékos, hideg időnk lesz ma is. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! Drónt mért be az elmúlt éjszaka a román védelmi minisztérium radarrendszere az ukrán-román határ közelében. A jelzést követően a román légierő két F-16-os vadászgépe is felszállt a Tulcsia megye északi részén, pedig Roalert üzenetben figyelmeztették a lakosságot, számol be az Ager Press. A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a drón az ukrajnai Vulkov településtől északkeletre a román határ közelében mozgott. A légiriasztás 0 óra 36 perckor ért véget. A Védelmi Minisztérium közlése szerint a drón nem hatolt be Románia légterébe. Kisebb termetű medve kószált hétfő reviradó Anna székelyudvarhelyi Backa-Madarasi Kiss Gergely református kollégium udvarán. A városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján igyekszik meghatározni, hogy honnan érkezhetett a vadállat. Úgy sejtik, hogy a Rózsa utca irányából a Varga patak medrében haladva érkezhetett a város központba a medve, amelyet hétfő reviradóan rögzítettek a térfigyelő kamerák a református kollégium udvarán. Tájékoztatta a Székelyhont Dávid Endre alpolgármester, aki hozzátette, feltételezésüket a városban lévő további kamerák felvételeinek ellenőrzésével próbálják igazolni. Medveürüléket találtak az iskola udvarán, emiatt nézték vissza a kamerák felvételeit. Ekkor derült fény a nagyvad ott jártára. Arra kér mindenkit, hogy jelezzék, ha nagyvadat látnak a város területén, hiszen csak így tudnak a lehető leggyorsabban beavatkozni. 30 személyt előállítottak kihallgatás céljából, 7 személyt pedig őrizetbe vettek tegnap a szeptember 15-i gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények miatt. A rendőrök a tegnapi nap során 29 helyszínen tartottak házkutatást, Bukarestben és 15 megyében vizsgálódtak, összesen 40 személy ellen zajlik eljárás, garázdaság, rongálás, bántalmazás, hivatalos személy elleni erőszak és nyilvános uszítás gyanújával. 10 gyanúsított ellen korábban már kényszer intézkedést rendeltek. El. Az Ager Press korábban emlékeztetett, hogy a múlt heti demonstráció egyes résztvevői kövekkel, palackokkal, fémdarabokkal és pirotechnikai eszközökkel dobálták a csendőröket, mások ököllel és botokkal támadtak rájuk. A helyszínről tudósító két újságírót is bántalmazták. A tüntetők egy csendőrségi járművet és más rendőrségi felszereléseket is megrongáltak. A bukaresti törvényszék elutasította tegnap a Călin Georgescu előzetes letartóztatására vonatkozó ügyészségi indítványt és 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el a volt államfőjelölttel szemben abban az ügyben, amelyben egy üzletember sérelmére elkövetett 1,1 millió eurós csalással gyanúsítják. Ugyanez a büntetés született Lionel Roussin üzletember esetében is. A döntés azonban nem jogerős, az ügyészek megfelebbezhetik. Călin Georgescut több száz támogatója várta a bukaresti törvényszék előtt. Megállapodást írt alá Donald Trump amerikai elnök, valamint Dánia és Grönland vezetése a sziget amerikai katonai jelenlétének bővítéséről. Az egyezményt tegnap az ENSZ New York-i közgyűlésén tartott háromoldalú találkozón írták alá. Hűvös, egész nap borongos idő várható adáskörzetünkben, csapadék is kialakulhat a szakemberek szerint, főleg a délutáni órákban. Legtöbb 10-12 fokos maximumokra számíthatunk.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Jó reggelt, jó napot mindenkinek, 9 óra után néhány perccel itt is vagyunk veletek, és folytatjuk a műsort. Azért sietek, mert hosszú a téma, és még játékunk is van, de milyen játékunk is, milyen nyeremény. A Metalux felajánlásával egy darab dízel üzemanyag adalékot lehet nyerni. Kérem szépen, na ezt fogjuk mindjárt kisorsolni.
1: Így van, ehhez csupán regisztrálni kell, is rajta kell lenni a listán, akikkel játszani lehet, és akiket hallgatni lehet a következőkben is, Berecki Szili és Nagy Endre. Folytatjuk a hármas szabályt Carol G nagyszerű spanyol nyelvlecke dalával. Itt van a Sziántésztú Béra Conocido. Jó reggelt ezzel 9 után.
2: Ez a hármas szabály.
3: A maga nemében páratlan.
4: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. Fuego!

0: Bár csak lennék Honey Beast és Daniel Fi közös dala 9 óra 10 perckor itt a Gagán a hármas szabályban, és hát beletenyereltünk szépen itt a dologba, mert hogy fröcsög rendesen a téma, arról van szó, hogy már megint előkerült, megint a vasalódeszkára tették az iskolai egyenruhát, méghozzá úgy, hogy a szenátus elsőházként hallgatólagosan már ezt elfogadta, és megy tovább a tárgyalásra, majd képviselőházra is, meg utána aztán módosító javaslatok, meg lehet, hogy még az is lehet, hogy alkotmányossági kifogást emel az államelnök az egyenruhák ellen, képzeld el. Mi van, hogyha a kiskorúak önkifejezésének alapvető emberi jogát sérti az, hogy egyformába kell öltözzenek? Nem akarok senkinek ötleteket adni. Nagyon sokan írtok nekünk, mert mindenkinek van véleménye ezzel kapcsolatban.
1: Ja, igen, rengeteg üzenet érkezett, és nagyon örülünk ennek. Azt írják nekünk Kinga, én a papjúba jártam annó, volt egyenruha, és nem utáltuk. Sőt, büszkeség volt. Pont ma néztem a Boya és Csajokat, tipikus amerikai filmsztárok. Én adnék egyenruhát és szabályokat is, akkor talán a munkahelyen is megszokják, hogy vannak szabályok, és nem ők csinálják a szabályokat. Annó az összes diáknak jól állt ugyanaz az 5 darab ruha, megvoltunk és nem zsimbeltünk annyit. Ott is volt elég menő emberke, de nem volt akkor a cécó, mint most a 20 és 22 éve volt. Írja nekünk, bocsánat, írja nekünk Kinga. Igen.
0: Elképzelhető.
1: Maradjunk ennyivel, hogy igen.
0: Jönnek pozitívak, negatívak, mindenki sorra kerül. Együtt azt írja, szép reggelt, a 70-es, 80-as évek voltak azok a diák évek, amiket átéltem. Akkor meg lehetett különböztetni a diákot a tanártól. Sajnos a mai világban azt sem lehet tudni, hogy ki kicsoda. Igennel szavazok, írja Edith. Ugye, mert itt kerestük az igennem szavazatokat. Van az az iskola, ahol tényleg a takarítónő a legjobban öltözött a személyzet közül, úgyhogy érdemes meggondolni a dolgot.
1: Ez tény. De várjál, tehát, hogy csak egy kicsit kérdezek, hogy tényleg az különböztet meg valakit, akkor most a tanár a diák között, hogy akkor egyenruhában van öltöztetve? Tehát, hogy vagy visszatérve egy kicsit Kingának az SMS-ére, hogy a munkahelyi szabályokat, meg az életben való felfogást az egyenruha fogja megoldani? Hogy neked kötelező abban a ruhában menni? Én értem, hogy másképp fogod kifejezni magad, más a helyzet, más a dolog, de hogy azért jó ez az öltözködés, de azért nem nyom ennyit a latba, hogy aztán később a munkahelyi szabályok azért nincsenek meg, mert azt veszem fel, amit akarok. Tehát, hogy egy picit, én csak kérdem, tényleg kérdem a kontrasztot, hogy tényleg ez ennyire durva most a mai fiataloknál, Tini?
0: Teljességgel értem a kérdésedet, de valahol el kell kezdeni valamit. Ez most már a sejtés, hogy melyik oldaláról kezdjük meg a tortát, nem biztos, hogy jó irányból közelítünk hozzá. A kérdés az, hogy a formaságok erőltetése ad-e tartalmat majd a későbbiekben. Nem mindig az a tapasztalat, hogy igen.
1: Igen, de én Isten, hogy elterítsem a témát, mert itt aztán bőven van SMS-ünk is, meg témánk is, meg mindenféle. Csak hogy én nem gondolom azt, hogy a fiatal generációból ezt most pont ki kellene ölni. Tehát, hogy ezzel azért vigyázzunk, hogy ez a... Én legalábbis úgy látom, hogy a mai generációnak az egyik legnagyobb erőssége az, hogy nagyon tudatosan megy előre bizonyos dolgok iránt. És ez most legyenek szabályok, vagy nem szabályok, vagy éppen annak a nem megszegése, hanem egy kicsit átírása, de hogy azt látom, hogy a fiatalok azért a cégek szempontjából is, meg munkahely szempontjából is egy picit tudatosabbak, sokkal jobban tudják vinni a céget előre. Úgyhogy nem biztos, hogy én csak óvatosan mondom, nem biztos, hogy ezt ki kellene most írtani belőlük.
0: Igen,
1: aztán lássuk, mi lesz vele, lehet rossz lesz, lehet jó lesz. Na de ne tereljük a témát, mert ez teljesen más tiszta.
0: Így van, másik hallgató névtelenül annyit ír a témához, nem ez a legfontosabb. Inkább az oktatási problémákat kellene megoldani, azzal foglalkozni, írja tehát a névtelen hallgató. És hát elképzelhet, hogy igen, itt megint az a kérdés, hogy a külsőségek, a formaságok erőltetése, vagy a tartalmi lényegi változtatás az, amivel prioritásként bármit kezdeni kellene, de most az egyenruha a téma egyelőre.
1: Így van. Nekem azt írja nekünk a Imre, nekem az egyenruhára a kínaiak jutnak eszembe, mert annyira egyformák, hogy az útlevéllel, hogy egy útlevéllel szerintem az egész ország utazhatna. Jó reggelt, ha már az a téma, írja nekünk Imre. Igen, maradjunk, hogy vagy értjük a poént. Köszönjük szépen. 0735488888, írjátok le a véleményeket, várjuk, nagyon szeretettel folytatjuk.
2: Mindenről dumál.

0: Coldplay, gyönyörű szép dala. Feels like I'm falling in love. Közben visszatérünk ide az egyenruhákhoz, mert hogy Imrét már olvastuk, igen, azt írja nekünk Melinda, sziasztok srácok, én nem értek egyet. Ne az legyen a lényeg, hogy mindenki egyforma, hanem... hanem az a gyermek menjen tisztán és viselkedjen rendesen, igen. Az állam dönt majd, a szülőt megfejjük még jobban, írja nekünk Melinda.
1: Ebben is van megfontolás, viszont hogyha ránézek jobban a törvénytervezetre, akkor különböző jövedelemküszöb alatt komoly segítség, anyagi segítség volna a családoknak, hogy az egyenruhát biztosítani tudják. Tehát az volna az elképzelés, hogy ne azt hozzák nehéz helyzetbe, aki már most küzdik, hogy a legfrissebb fast fashion és nem tudom milyen ottkötő ruhákat nem tudja megvásárolni, és ne szégyenkezzen a gyereke. Szóval pont ez volna a cél, hogy ezt eltüntetni valami szinten. Lehel, köszönjük a poént, a hazai kacsa és humorlap szépen megírta, hogy minden diák, aki ötös átlag alatt teljesít rendőri uniformist kap majd iskolai egyenruháként. Csak értettük, ne bántsunk
0: senkit. Jó. Ne, persze szeretjük a rendőröket. Igen. A Melindának az üzenetére visszatérve azért az, amíg foglalkozunk egy félkört, hogy a gyerek menjen tisztán és viselkedjen rendesen, hogy ezzel lehet jobban kellene foglalkozni. Tehát ezt most az egyenruha nem fogja megoldani. Szerintem most már nem abban a világban vagyunk, hogyha egyenruha kerül rád, hogyha valamilyen uniformist veszel fel, akkor hirtelen szebb lesz a tartásod is. Ezután olyan szépen fogsz viselkedni, meg megadsz mindent, mert hogy hát a román állam tiszteletére jársz iskolába, tehát ez azért már szerintem elmúlt. Most már nem ez lesz a lényeg.
1: Meg egy kicsikét olyan ez most, hogy egy kicsit ne legyen ilyen, ahogy mondják divatosan nyugatra, hogy ne legyen ilyen how aboutism belőle, hogy értem, hogy egyenruha, de mi van azzal, hogy a WC-ben is budipapír. Tehát most lehet ezer millió dolgot előhozni, ez hogy mi a baj az iskolákkal. Azt írja Zoli, sziasztok, jó reggelt! Nekünk, mint szülők, nehéz lesz kifizetni, gondolom, erre még visszatérek. Alternatívák nélkül elfogadnám, de ha különbözőek lesznek, akkor nem érdemes. Ha külön-külön csinálják meg, akkor ugyanott vagyunk, mert Pistikének több pénze van, és drágább, és márkább is anyag lesz. Holott az egyszerű szegény ember nem tudja megengedni a gyerekének ugyanabból az anyagból, és akkor ott fogunk tartani, ahol most vagyunk, írja Zoli. Igen, ezért volna az, hogy államilag volna egyenruha verzió, amiből választ az iskola, és csak egy nagyon minimális különböző jelzés lenne, vagy iskola jelvény, iskola címer lenne rátéve, Zoli, plusz az anyagi segítség a rászorulóknak, amit mondtam, hogy egyenruhája ne kell extrába költeni.
0: De most ez csak egy kérdés megint újra, mert ilyen kérdezős napon van, hogy azt a ruhát, azt amúgy nem

0: ilyesmiben játszunk. Tehát olyan vastag aranyakláncokkal iskolában járni, mint ezután senki nem fog, hogyha kötelező lesz az egyenruha.
1: Igen, 50 lejes minőségű kis egyenruha és egy ilyen kicsi újnyi vastagságú aranyaklánc, persze.
0: Igen, elképzelhet, hogy csak a nagyon drága lábbeli kerül majd sorra. Itt közben a hallgató írja, Pali, hogy szerintem a felnőtteknek kusz sehol nem szólal meg, egy suli sem. A suli sok most suliban, ha minden igaz, lehet, hogy azért. Mindenki utálta a suliban az egyenruhát, tehát teszi fel a költői kérdést. Ja, csak mellékesen támogatom, hogy a focisták se hordjanak egyenruhát, írja még Pali, én támogatom, hogy a focista lányok se hordjanak akkor.
1: Jó, én ebben benne vagyok. Végre elkezdenék nézni az emberek a lányfocit is. Na, 0730 54 88 88, hasonló véleményeket azért bátran írjatok le. Nyugodtan, mindenkinek a véleményére kíváncsiak vagyunk, úgyhogy hajrá, hajrá, zene után jövünk.
2: Mindenről dumál.

0: Robin Schulz, David Guetta, Shed a Light. Fényt kellene valahogy vetni erre az egész helyzetre, fél tíz másodperceken belül. Mit kotogtatsz, kolléga?
1: Ne haragudj, nem tudom, mit mondtál.
0: Valaki tegyen le a vásárhelyi stúdióba, egy egér ragasztult valamelyik sorokban.
1: Nem egér volt, csak újra kellett dugjam a fülesen. Fogalmam sincs, mit beszéltél az elmúlt 10 másodperc.
0: Hogy valami fényt kellene már vetni erre az egyenruha dilemmára, de hát annyian írtok nekünk, hogy gyorsan nekiszakunk, mert mindenkinek véleménye van. Jó reggelt, írja Attila, régen is volt, abszolút nem okozott traumát. Most van az, hogy túllihegjük a témát. Minden iskola válassza meg a megkülönböztető egyenruháját, logóját, ennyi méret vannak, szegényebb családoknak kompenzálás. Megjegyzem, külföldön is vannak iskolák, ahol büszkén viselik.
1: Amúgy igaz, ez igaz. Amúgy igaz. Hát gondolj csak bele, hát az összes ilyen filmben, ami Nagy-Britanniában játszódik. Hát a nagy-britanniai iskolák, liceumoknak az egyenruhája, az mekkora legenda, nem?
0: Hát tehát, presztis kérdés.
1: Gondolj bele, presztis kérdés, hogy mit veszel fel. De itt ez a baj, hogy ezek presztis kérdés, érted? Ott nálunk nem. Nálunk

0: Nincs ilyen. Tehát, mert hogy már nincs ilyen, vagy nem tudom miért nem tudják ezt megtartani az iskolák sem. Hát gondolj csak vissza, én most a Vásárhelyről tudok beszélni, úgyhogy a vásárhelyi hallgatók jobban fogják érteni. De mondjuk az én időmben még, ami mondjuk nem volt épp annyira rég, de hát már 12 éve végeztem, úgyhogy azért mégiscsak. Annak...
1: 12.
0: Igen, mi a baj?
2: Hú, te ebben az évezredben érettségiztél?
0: Persze, 2015-ben. 15-ben. 15-ben. Úgyhogy, na, visszatérve. Szerint annak idején, mikor elkezdtem 11-ben a licit, 2011-ben a licit, akkor még voltak presztízs sulik. Tehát, hogy büszkén tudtad azt mondani, hogy pedás vagy, bolya is vagy, elektrós vagy, stb. Jó, most ebben az esetben szubjektíven igen, de hogy sok más sulik, tehát a peda is egy óriási név volt, a pápió is, az unirja is, tehát ezek voltak nagy sulik, ahol az ember azt mondta, hogy büszkén viselem, érted, hogy oda járok. De most egy kicsit úgy érzem, de lehet, hogy már nem vagyok benne a generáció, hogy eltűntek ezek. És lehet, hogy az ennyi ruhának ez lesz az átka. Hogy nem az van, hogy jó, de vagány, mert felvehetem, hogy bolya is vagyok, felvehetem, hogy pedás vagyok, felvehetem, hogy Rákóczi is vagyok, felvehetem, hogy nem tudom, és szerte székelyföldön bármi. Hanem most már az van, hogy hát miért nem vehetném már fel a saját, mit tudom én, Gucci-s pólómat.
2: Jó, de megvannak az iskolán kívül is olyan események, olyan mindenféle társasági különböző rendezvények, ahol aztán mindenki az otthoni szekrényből úgy dizájnolja magát, ahogy nem szégyeli senki. Vagy esetleg igen, jó, de, vagy kellene, de nem. De érted?
0: De a nagymamának a születésnapja, és nem akarok senkit megsérteni, a nagymamának a születésnapja nem ér fel olyan szempontból, divat szempontjából az iskolában találkozásoknak a minőségével, vagy lehetőségével. Érted?
2: Nem ugyanaz a közönség.
0: Nem ugyanaz a közönség. Tehát, hogy most 15 évesen nem az volt a célod neked, hogy a házi, családi születésnapon jól néz ki, és te legyél a menő gyerek, hanem az volt, hogy hogy a csajok nézzenek utána az iskola folyosóján. Ez mindenkinél így van.
2: Igen, amúgy is a nagyéknak az igényszintjét nem lehet sohasem utolérni. Tehát, mikor úgy gondolod, hogy nagymama születésnapjára, vagy a nagyék 50. házassági évfordulójára szépen felöltöztél, és vegyél valami rendes ruhát, fiam, magadra. Hogy is nézel is ki?
0: Így van. SMS-ek még érkeznek, Rokon Laci, jó reggelt, két kávé után, én még mindig visszafeküdnék aludni. Üdv a héten, hét egyetlen munkanapján nálunk az iskolában már tavaly óta egyenruha van. Fehér póló, kék mellény, nem a világ pénze, igaz, fogyócik, de a póló, fogyócik a póló, de hát ez van. Az engroszba veszük a lerakatból, istugol a kezdésnél 200 lej gyerekenként, úgyhogy no stressz, ha tovább emelkednek az árak, akkor majd egyen lesz, mi?
2: Egyen lesz
0: ruha, a többi majd nézi. Igen. Jaj, de jó.
2: Ez az egyenruha szójáték. Köszönjük. 07 30 54 88 88. Ti hogy vagytok ezzel? Azt hívja még Sándor. Hibás az otthoni nevelés, nem az állam. Hogy miért, azt mindenki fejtse meg magának, de gondolom a teljes mostani állapotokra gondol a hallgató. Kell egyenruha, vagy nem is? Ha igen, hogyan? Írjatok.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig.

0: kívánc.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keres minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
3: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
4: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
5: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
6: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus, nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
7: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
8: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
7: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
8: Viking Kft. A te biztonságodért.
9: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
10: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
9: Hadnagy Via Color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel?
12: A tökéletes helyszínt keresed?
11: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények. Areohotel.ro. Tökéletes rendezvények. Areó.
13: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok. Vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik. Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt. Közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
14: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
0: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
15: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszervizt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
16: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
17: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
16: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
18: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
19: A reklám után
20: ismét lágerek,

0: nyereményjátékunk folytatódik, kérem, mert hogy az igaz hamis játékunkban egy újabb jó nyeremény kerül terítékre, és szeretnénk hívni érte egy játékost.
1: Akit hívunk, Árpád, lássuk, sikerül-e vonalba kerülnie, és hogyha igen, akkor egy egyszerű kérdésre tud-e választ mondani, pozitívat, negatívat, úgyhogy találó is legyen, mert hogy nagyon jó, és milyen jó, hogy Árpád dobta ki a sorsoló, férfias nyeremény lehetne akár így is fogalmazni. Bárki tudja, bárkinek megfelelő lenne. Árpád, halljuk egymást, szia!
0: Hát.
2: Jó reggelt,
1: Rádió Gaga vonalban, Berecki Szili és Nagy Endre személyében. Árpád, hogy talál ez a mai szerda téged?
2: Hogy mit?
1: Hogy talál a mai szerda téged, jól vagy?
0: Hogy mit?
2: Jól vagyok, hál' Istennek.
1: Nagyszerű, felvetted a munkatempót, a hét egyetlen munkanapján vagyunk, mindenki teljesít.
2: Hát, igen, mondjuk, na.
0: Ez mit jelent? Mit jelent, Árpád, engem érdekel, szabadnapos vagy, hogy mi a helyzet?
2: Én nyugdíjas vagyok, úgyhogy...
0: Nyugdíjas vagy, hát akkor persze, hát akkor a hét egyetlen munkanapja az már ilyen szempontból téged nem is érint. Figyelj, Árpád, mit szólnál, hogyha játszanánk egyet, jó?
2: Hát miért ne? Ha már feliratkoztam, akkor...
1: Így van, nem azért regisztráltál, hogy itt a semmiségekről beszéljünk, hanem tétje is legyen a beszélgetésnek, egyértelmű. Igaz vagy hamis játékunk zajlik, nagyon egyszerű, el kell döntened, hogy a következő kijelentés az igaz vagy hamis szerinted.
2: Ja.
0: Na figyelj, így szól a mondat. Egy utasszállító repülőgép pilóta fülkéjében rendszerint legalább két pilóta tartózkodik a repülés során.
2: Igen, igaz.
1: Így van, igaz.
0: Van a kapitány úr, meg az első tiszt úr, és akkor mindenhova ketten mennek, meg jobbra jönnek, mennek, meg mit tudom én, mit csinálnak, ott pilótáskodnak. Úgyhogy így van, igaz volt, persze, Árpád. Mennyire szereted a repülést, mennyire szereted a repülőket, mennyire vagy otthon ebben a témában?
2: Nagyon szeretném, az a helyzet, hogy utolsó repülésem 10 éves koromban volt, azután egy keréken jöttem-mentem, de szeretnék, és úgy tűnik, hogy legközelebb lesz repülés is.
1: Na, az jó, ha már tervben van, akkor azt jelenti, hogy szeretnéd még egyszer ezt az élményt magadnak. Nem biztos, hogy beültetnek a pilótafülkébe harmadiknak, negyediknek. Én nagyon szeretem, mikor engedik kisebb járatokon, hogy legalább bekukkantjunk egy kicsit, nézzük meg azt a sok mánust, meg a sok kijelzőt. Nagyon izgalmas.
2: Igen.
0: Figyelj, Árpád, hogy akkor nem repülő, akkor autó? Van autód?
2: Van autóm, persze. Igen.
0: Meg kell kérdeznem, hogy benzines vagy dízel? Vagy elektromos most már ezt is. Dízel. Jó van, azért, mert nézzek a nyereményed. Az a Metalux felajánlásával egy darab dízel üzemanyag adalék 150 le értékben, úgyhogy ezt majd ügyesen hozzá lehet adni a pacihoz, és akkor majd kitisztítja meg, nem tudom, mit csinál ez az adalék, majd megnézitek, jó?
2: Megnézzük, persze.
1: Biztos, hogy ott fog tenni, és minden fogaskerék meg lesz kenve, úgyhogy minden rendesen guruljon majd. Árpád, köszönjük, hogy itt voltál, gratulálunk a nyereményhez.
2: Én köszönöm nagyon szépen.
1: Szép napot legyen, szia.
0: Minden jó, szia.
3: Gratulálunk! Te vagy a szerencsés nyertes! A nyereményed egy 250 ml-es Metalux XD, hogy autód motorja még simábban dolgozzon. Használd egészséggel, és jó utat kívánunk!

0: gratulálunk még egyszer Árpád nevű hallgatónknak. Milyen jó, mind azt hinnénk, hogy mindenki rohan, szágul, dolgozik, nem tudja, hol a fej. Milyen jó néha egy nyugdíjas otthonába becsörgetni, és rájönni, hogy azért megérdemelt lazasággal is lehet venni a hétköznapokat.
1: Igen, én mindig mondtam, hogy szerintem a nyugdíjt az hitelbe fel kell lehessen venni ügyesen 20-30-as évekre, mert ilyenkor esne jól, aztán majd később visszaadjuk az államnak, amit kell. Amúgy is elveszik, amit akarnak, úgyhogy no para. Szóval jönnek a hírek, pontosabban 10-kor, aztán 10 után még egy órára várunk titeket, és írjatok SMS-t is.
2: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezz be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kibédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod.
5: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
6: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
7: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
8: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség!
9: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
8: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
10: Mi csináljuk? A lány búcsún.
11: És a legény búcsún.
10: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
12: Fagitúrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is.
13: Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk.
14: Ha kaland, akkor fagitours.ro.
15: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
16: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
17: Fások utca 14.
18: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
19: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
20: Társadalmi célú hirdetés.
21: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
22: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
23: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
0: Víz és áramszünetre kell ma számítani Székelyudvarhely több részén. Két vonat szerencsétlenség is történt a tegnap. Borús, csapadékos időnk lesz ma. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival folytatott tegnapi egyeztetés után ismét leszögezte, hogy nem áll szándékában visszaadni a megbízását. Az Angel Press szerint Murashan kijelentette, hogy az általa vezetett kabinet kerül majd kormányra, Grindianuval pedig szívesen és örömmel tárgyal. Liberális források szerint a kijelölt miniszterelnök ismertette a panelet törvényhozóival kormányprogramja több intézkedését. Ezek között szerepel a parlamenti képviselők és szenátorok számának a számlálási adatokhoz igazodó csökkentése, egyes állami ügynökségek összevonása és a külön nyugdíjak reformja. Murashan az állami vállalatok hatékonyabb irányítását is célul tűzte ki, és közölte, hogy nincs szükség sem adóemelésre, sem az áfa növelésére. Rámutatott arra is, hogy csak a parlamenti szavazáson derülhet ki, megvenni a kormány beiktatásához szükséges 233 szavazat. A Harvizert értesítése szerint ma 9 és 13 óra között szünetelni fog a vízszolgáltatás a Vásártér utcában, a Nikolai Balcseszk utcában, a Vásártér utcai kereszteződéstől a Betlenfalvi útig, valamint a Vízigótok utcában. A vízellátás újraindításakor a víz átmenetileg zavaros lehet. Ugyancsak ma a 9 és 17 óra között az elektromos hálózaton végzett javítási és karbantartási munkálatok miatt szünetelni fog az áramszolgáltatás is a Székelyudvarhely egyes utcáiban. Nem lesz áram többek között az Orbán Balázs utca 9 és 29, valamint 4 és 30-as házszámok között, a Kornis Ferenc utcában az 1 és 29 házszámok között, a Villanytelep utcában a 9 és 27-es, illetve a 4 és 30-as házszámok között, valamint a Tompalásztó, a Méhek, a Görbe utca, valamint az Attila utcákban. A lakosok megértését és türelmét kérik. Halálos vasúti baleset történt tegnap délután, személyvonat gázolt el egy férfit román városában. Az áldozat egy 55 éves helyi férfi volt, aki diót gyűjtött a környéken, és nem hallotta a vonat közeledését. A Nyemc megyei baleset után Szeben megyében is vonat gázolt el egy férfit. A Szeben megyei rendőrség szerint a Budapest és Brassó között közlekedő vonat ütötte el Nagyszebenben a férfit, akinek személyazonossága egyelőre nem ismert. A mentők kiérkezésekor már csak a halál beálltát tudták megállapítani.
11: A címvédő lengyel válogatott bejutott a férfi röplabda Európa-bajnokság elődöntőjébe, miután három szettben legyőzte Németországot. Az első játszma még szorosabban alakult, a másodikban azonban a lengyelek már magabiztos fölényben játszottak. Harmadik szettet a németek kezdték jobban, de Lengyelország fordított és lezárta a mérkőzést. A lengyelek pénteken a Belgium-Szlovénia negyed döntő győztesével találkoznak. A másik elődöntőben a Romániát 3-0-ra legyőző Franciaország az Olaszország-Finnország párharc továbbjutójával játszik. 2027-ben nem rendezik meg a gyorsasági motoros világbajnokság magyar nagydíját, Magyarország kimarad a következő szezon versenynaptárából. A szervezők ugyanakkor jelezték, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve keresik a későbbi visszatérés lehetőségét. A MotoGP 33 év kihagyás után 2025-ben tért vissza Magyarországra. Tavaly és idén is a spanyol Marc Márquez nyerte a király kategória magyarországi futamát.
0: Ködösen, párásan indult a reggel, többfele csapadék is várható a mai nap, főleg a délutáni órákban. Tovább tart a hűvös idő is, ma legtöbb 10-12 fokra számíthatunk.
20: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: 10 óra után néhány perccel utolsó óráját indítjuk a mai szerdai hármas szabálynak. Nyeremény ebben az órában is az igaz vagy hamis játékunkban. Méghozzá a Marsó egy darab autógumi cseréje. A tét érdemes egy igent vagy egy nemet kibökni, ezért megéri.
1: Hajjaj, kérem szépen, hát mindjárt itt van a téli szezon, úgyhogy ez pont jól fog fogni mindenkinek. Pink következik, Just Give Me a Reason, ez a dal, amit hallgatunk. Aztán pedig várjuk az SMS-eket, mert 0730548888, ide lehet írni mindent, ami az egyenruhával kapcsolatos. Van még egy kicsi időnk, megbeszélünk mindent.
2: Ez a hármas szabály. A maga nem

0: Alex Warren és a Passenger 11 perccel 10 óra után, a szeptember 23-án, szerdán. Ezek voltak az adatok a mai napról, és visszatérünk a témához. Mert hogy nagyon jó témák van, képzeljétek el, hogy úgy néz ki, hogy rábólintott a szenátus az iskolai egyenruha kötelező viselését előíró tervezetre. Van még néhány kör, amit le kell futni, de amennyiben ez mindenen átmegy, nagyon úgy néz ki, hogy néhány éven belül újra kötelező lehet majd az iskolai egyenruha Románia szerte, egészen vagány, és aztán itt már mindenről beszéltünk, hogy ez választható lesz, meg igazából többféle tervezet lesz, meg az iskola kiválasztatja, meg rárakhatja a saját logóját, meg mindenfélét. Úgyhogy ezeket már végtárgyaltuk. Nézzük, hogy milyen helyzet SMS vonalon. Rengeteg jött. Majd adjunk ennyiből, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy fel tudjuk olvasni az összeset. Azt írják, hogy Tamás, ötletnek nem rossz, de a mai rohanó világban egy hatalmas plusz nyűg lesz. Nem beszélve a plusz költségekről. Először is legalább két rend kell. Ha már egyenruha, ingek, szoknya, amiket vasalni kell, majdnem minden reggelre, ha kisebb a gyerek, hamarabb összekeni, úgyhogy simán minden napra tiszta kell, mosni kell. Értem én a pozitív hozamát, hogy a megkülönböztetés enyhülni fog, de kb. Ennyi. Értem, amit Endre mond, hogy az aluljöltözéssel igaza van, de terv szerint rövidebb szoknya lesz a lányoknál. A combikák is már kívánatosak lehetnek, így a rögör szmájlival. Na de komolyan, ötletnek nem rossz, de szerintem hülyeség. Az utolsó mondat az egész témát összefoglalta. Ötletnek nem rossz, de szerintem hülyeség. Ez szerint a legjobb. Mára megvagyunk.
1: Köszönjük, Tomás, hogy megírtad azt, hogy még jóformán magaddal se értesz egyet, de valahogy így vagyunk ezzel a témával mindannyion. Közben Dezső is beköszön, jó reggelt neked is. Azt írja Timi, nem értek egyet az egyenruhával. Sziasztok. Az egyenruha mellé ugyanúgy felveszi a Nike cipőt, háti táskát, aki teheti, ugyanúgy szökíteni fogja haját, vagy körmöket tesz a licis lány. Semmi értelmét nem látom az egyenruhának. Három gyerekes anyukaként nem hiányzik, hogy minden szombaton mossam, esetleg vasárnap vasaljam az egyenruhát a jövő hétre, főleg ha nem vagyunk itthon hétvégén. A fiamat ismerve naponta kéne mossam, nem hiányzik, így is időhiányban szenvedek, írja még itt Timi nekünk. Szép napot neked is. Igen, a szülői gyakorlati megfontolás az, hogy mennyi munkát és mennyi szervezést igényel szülői részről. Ezzel talán nem foglalkoztunk még eleget, úgyhogy külön köszi ezt az üzenetet.
0: Így van, pontosan Ibolya, az iskoláknak, szép napot kívánok, az iskoláknak különböző egyenruha már is különbséget generál a gyermekek között. Nagymama vagyok, a sötét időszakban jártam iskolába, 1963 és 75 között egyenruhánk volt. Az üzletben nagyon gyenge volt a ruhaválaszték, Szabókhoz jártunk a varratni civil ruhát. Most, mikor ilyen nagy a választék, miért kényszerítik bele a gyerekeket a rabruhával? Semmiképpen nem támogatom az egyenruhát. Egy ruhát fedő köpeny, ami védi is a ruhát, esetleg lehetne. Az érem másik oldala, mi lesz azokkal, akik gyártják és árulják a modern ruhákat? Szerintem a divatipar nem engedi ki a kezéből a fiatalok igényeit és méreteit. Én nem gondolom, hogy a divatipar ezt meg fogja érezni. Tehát, hogy az, hogy lesz pluszban még kétszer egyen ruha, az egyáltalán nem fogja azt mondani egy, mit tudom, egy 13 éves kamasz lány, vagy 15 éves kamasz lány, most a lányokat mondom, mert talán érzékenyebbek a divatra, nem fogják azt mondani, hogy hát anyu, inkább most már nem is kell az a vagány menő pulcsi, meg nadrág, meg szoknya, mert hát amúgy is ott az egyen ruhám, akkor minek. Tehát ez szerintem a divatipar nem hiszem, hogy megérezze, de értem, hogy mire ért Ibolya. Én egyet tudok érteni.
1: Igen, Ildikó írja, még 12 évig egyenruhát viseltem, plusz kiadás volt a szüleimnek, elég lett volna egy egyenköpeny. Olcsóbb és a célnak is megfelel. Ildikó, nagyszerű gondolat. De miért csak a szakiskolások járnak a műhelybe egyen salopétába? Mikor lehet egy ilyen jó kis kezes lábas, mindenki egyformán, úgy, ahogy a vízművesek, vagy úgy, ahogy mindenki más, és akkor mindenki egyformában van. Persze nem gondolom ezt 100%-ig, sőt 1%-ig se komolyan, de értitek, hogy miről van szó. Szóval jöhetnek még üzenetek, igyekszünk mindent elolvasni, kicsit úgy jártunk, mint a 8-osok a házi olvasmányon utolsó napon fogtunk neki.
2: Mindenről dumál.

0: Ári Mafia volt egy álmom, 10-22 iskolai egyenruhák, közben kaptunk egy jó kis design részt itt a hallgatótól, ilyen galléros, ilyen golf, póló, trikószerű dolog, karcsosítva a lányoknak, meg fiúknak, nagyon szépen lehetne ezt felrendelni iskola címerrel, akár egy jó kis hímzett boja is címer, egy ilyen fejedelmi bíbor színen, arany gallérral, milyen jól néznek ki már.
1: Visszairatkozok.
0: Jönnek még vélemények, Ernest azt írja nekünk. Jó napot kívánok, sziasztok! Amúgy igen, én is benne vagyok a szülői bizottság, hoppá, érintett fél, benne vagyok a szülői bizottságban, és vannak már egyenruha típusok. Kiválasztjuk a lányoknak és a fiúknak valót, és minden iskola a saját emblémáját felrakja az elejére és a hátára, és ezt normálisnak látom. Úgy, ahogy mondta a kolléga is, hogy egyszerűen elképesztő, hogy a mostani generáció milyen típusú ruhával jön az iskolába, és mennyire gyatra öltözékekkel. Írja még a hallgató, nem gyatra úgy, mint hogy nem minőségi, vagy hogy rongyos, vagy lyukas, vagy ringyes, vagy cafatos, hanem úgy, hogy hiányos szándékosan. Talán erre gondolsz.
1: Jó, csak engedjétek meg, tényleg ilyenkor mindig tudjátok, hogy egy picit a fiatal generáció oldalára szeretek állni. Nem a mai generáció jár így, jó? Hanem a mai generációból néhány tag. Úgy, igen. Ahogy az akkori jogos generációból is, a 80-as, 90-es, 70-es években is volt, aki szakadt farmerbe járt, volt, aki kopottott farmerbe járt, volt, aki kicsit hedonistában élte az életét. Ugyanakkor is megvolt, most is megvan. Ne, kérek, tényleg mindenkit kérek szépen, ne húzzuk rá egy egész generációt.
0: Nem kell általánosítani, persze, érthető. Én is nagy rocker voltam, szakadt farmerre, hazamentem pénteken, vasárnap este anyám megvart a hétfő, mikor felvettem a hidegrázásotól, de hát ez van.
1: Komolyan? Hát, de jó. Ja, Istenem, na, vihar azt írja, mi úgy cseleztük ki az egyenruhát, hogy csak a galéria volt az ingnek egy gyarasznyi, az ing elejéből, ami a szakóból kilátszott, és akkor zakóink azok mindig a suliba voltak, a cserenadrág mindig a táskánkba, egyenruhában nem lehetett menni moziba. Okos ötlet.
0: Van, ahol már ciki, azért éjszaka kinéznek a buliból, hogyha te még az iskolai címerrel rázott. Közben azt írja Szende, képzeljétek el, egy-két év, és a Vinted tele lesz egy UR-re, nem gondoltunk. Tele lesz egyenruhákkal, valószínűleg, hogy erre is lesz egy jó turisrendszer. Ez az euniforma.ro platform lesz majd, és mindenhova feltáplálni, hogy mitől szabadulnál meg.
1: Pontosan, tehát a házi olvasmányos füzetet most már a 12-esek nem csak azt adják a 9-eseknek, hanem az akkori egyenruhájukat is. Miért nem működne? Úgyhogy Vinted for School, ez lesz az új applikációnak a neve. Robert azt írja,

0: hogy ki szegény, ki gazdag, hogy egy vagy kettőt vett. Jobb volt, az tuti, írja Erika.
1: Na, igen, ez így érthető. Béluci közben azt írja nekünk, hogy hello srácok, csak Agát hallgatok, szépen volt Béluci. Köszönjük szépen, hadd legyen sulis egyenruha, teszi hozzá. Így van, illetve Évának az üzenete idefér, szép jó reggelt. Én az 1960-as években kezdtem az Ovit, ott is egyenruha volt, majd az iskolában is. 1-4 osztálynak más, a felső tagozatnak más, és az országos is ez országos volt, persze üzletben lehetett kapni.
0: Írja nekünk Éva. Mert mindegy volt, hogy a hazasólymai voltál óvodában narancssárgainkben, vagy fehérinkben pionír voltál, pont úgy az egész nejlomból volt. Tehát pont úgy lecsapott a víz rajtad, hogy a nap rácsütött, mint annak rendes módja szerint, úgyhogy nem biztos ezt a minőséget sírnánk vissza. Írhattok még, de gyorsan, mert nagyon fogy a mai adás, és jaj, de jó, hogy sokan vagytok.
2: Mindenről dumál.

0: Aki tagadja, az mindig bevallja. Diszint a Love Song. Persze, hogy szerelmes dal volt ez a Scouting for Girls-től. 10:11 egyenruha még mindig. Ferenc azt írja, Veresegyházáról Pestül 20 kilométerre, GPS location, megvan. Én még elkaptam Gyergyóban az egyenruhás időszakot, tetszett nagyon. Ennyi.
1: Nagyon jó, nagyon jó. Csaba írja nekünk, az egyenruha téma nem olyan fontos, inkább az elsősegít vezetném be, sőt vizsgatantárgynak, vallást minek, elsősegére van szükség, inkább ha netán szükséged lesz, majd letérdepelsz a segítséget szoruló mellé és egyet imádkozol. Csaba, ezt most vegyük úgy, hogy inkább ne foglalkozunk ezzel. Jó, köszönjük szépen.
0: Ezt írja az Attila, szerintem elég kommunista ez az egyenruha dolog, de amikor évnyitókor a 6-7-8-os lányoknak a félsegű kilógott a full vagy a túl rövid szoknya alól, és kikerázva, mintha nagy porondon lettek volna, akkor inkább legyen egyenruha. Szóval kommunista dolog, de inkább legyen.
1: Kikerázva, nagyon jó. Éva azt írja, arra lesz jó az egyenruha, hogy a tinik ne kapjanak cigit meg alkoholt a boltokban, és már lógás se lesz annyira egyszerű, mert mindenki látja, hogy sulis. Ajajajajaj, erre nem is gondoltunk, hát ez biztonsági rész van. Azt írja.

0: Hegyi Imre, igenis az egyenruha nagyon gyönyörű tud lenni. Gondolom már mindenki utazott repülővel, és milyen gyönyörűek a repülőkísérő kisasszonyok. Én mindig csodálom őket. Ez csak egy példa, sok közül nem beszélve a reptéren a személyzet. Na, Imre.
1: Ez így van, ez így van. Ahogy az egyenruha maga szép, csak ez most megosztozul iskolában. Fú, hosszú üzenet. Fú, nagyon idegesít az egyenruha téma, főleg akkor a szülők felnőttek hozzászólásai. Elolvastam a hozzászólásokat is. Én is, és ilyen problémáik vannak, hogy majd kell vasalni, meg kell mosni. Akkor menje meg az állam. A könyörgöm, rég felnőtt férfiak ingben jártak minden nap mezőre, a munkába. Otthon volt mosógép, gőzölős vasaló, és mégis ki tudták mosni és vasalni. Azzal nincs gond, hogy márkás cuccokat vegyenek a szülők és telefont, mert mindenkinek van. Ha iskolai egyenruháról van szó, mindig Japán jut eszembe, ott 1879 óta működik, és sok más is, amiről példát lehetne venni. Ugyanekkor ez a sok okos szülő itt otthon is az egyenruha ellen fog szólni, ez közvetít a gyermekeik fele. Vajon milyen lesz a gyermek hozzáállása? A legnagyobb probléma ismét a szülőkkel van. Én támogatom az egyenruhát, talán a lógásokra is van megoldás, megoldás lenne, mert látszan, hogy egyenruhás diák épp kerüli az iskolát, és ha iskolánként különböző lesz, akkor azt is lehet tudni, hogy melyik iskolában tanul. Kicsit hosszú lett, szép napot nektek, Renáta, nem lett hosszú.
0: Nem lett hosszú, de benne volt az őszinteség mindennel
1: együtt. Szeretjük az ilyet.
0: Névtelen hallgató írja, sziasztok, Udvarhelyen többnyire minden iskolában egyenruha van, és az utcán lehet látni, melyik diák melyik iskolába tartozik. Lógni nem igazán tudnak, mivel látszik, hogy diák. Ami elszomorító, hogy egy rövidújú ink 75 le, és kell belőle legalább 2, a hosszújú 95, az zakó pedig 100 lej fölött van. Három gyermeknek ez egy vagyon a minimál bérből. Az iskola ugyanúgy kellene biztosítsa, mint a munkahelyek a munkaruhát, csalopétát, és akkor mindenki benne lenne a buliban, írja még a hallgató Smiley-val. Igen, van erre terv, hogy valamennyi támogatás járna.
1: Igen, így van. Kell, így legalább nem lesz az, hogy az egyik gyereken ilyen, a másikon olyan márkás ruha van. Sok család sajnos nem engedheti meg magának, hogy a gyereke tartsa a trendet, így legalább mindenkinek egyforma, nem lesz kiközösítve senki azért, mert nem márkás ruhában megy iskolába, írja nekünk Szabó. Csak azt akartam mondani, akkor most az a kérdésem, és tényleg csak röviden, hogy miért problémázunk azzal, hogy mondjuk kitűnnek a társadalomból a különböző rétegek. Ez nem látok ebben problémát. Én nem a márkás ruhákat hordom, ne írtsétek félre, vagy nem erről van szó, hogy a tartozom, de hát eddig is valakinek jobb autója van, valakinek rosszabb, hát most akkor legyen egy autó mindenkinek, vagy hogy érted, hogy mire gondolok? Anyagi szempontból itt nem feltétlenül gondolom, hogy csak erről van szó.
0: Elképzelhető, hogy van benne valamennyi, mert azért a gyerekek tudnak gonoszak lenni, meg kirekeszteni egymást, akármilyen ok miatt, tegyük ezt még hozzá. A szíria vakvarjú lányom egyenruha kardigánja 160 lejbe került. Jelenleg ez a legdrágább ruhadarabja, úgyhogy ott spóroltunk a ruhán, nem beszélve szoknya, poló, harisnya, stb. Ennek ellenére egyetértek az egyenruha törvénnyel abban az esetben, ha azok a családok, akiknek szükségük van rá, segítséget is kapnak, írja még a hallgató.
1: Igen. Közben még névtelenül írja valaki, hogy nagyon sajnálja, hogy nem volt annak idején, illetve hát még érkezett néhány sem, de sajnos kifutottunk az időből. Én nagyon bíztam benne, hogy erre jut idő, de sajnos ez elfogyott most. Viszont köszönjük az SMS-eket, valószínű, hogy ha ez konkrétabb lesz, kicsit később még előkerül majd. Úgyhogy jöjjön most a játék, mert hogy igaz, ami is játékunk is van még egy jó kis nyereményünk mára.
2: Székelyföld velünk éget.
3: 3 szabály, 7-től 11-ig.

0: kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
3: Magyar mennyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar mennyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
4: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem négy keréken pörögne.
5: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
4: Megoldjuk a problémát.
5: Hagyd az autódat az Optim Parkingban.
4: Közel a város szívéhez.
5: Egy óra csupán 4 lej.
4: Bérletek már havi 100 lejtő.
5: Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött.
4: Optim Parking. Itt mindig lesz helye.
5: Időkorlát nélkül.
6: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
7: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
8: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
9: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
8: De szuper ötlet!
9: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
8: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
10: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség.
11: A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik.
12: A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
13: 0786 498 098
12: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
14: Kész a 10 órai?
15: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
16: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
15: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
17: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
18: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per alszám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
19: Minőségi bútor, a jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapé, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen.
20: Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön.
19: Kontraszt, az otthonod legjobb döntése.
21: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
22: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
21: Gamma Electronics.
0: A reklám után
14: ismét slágerek,

0: játék és gumicserés játék következik, mármint, hogy az lesz a nyeremény, vagy mi. Igaz, hogy hamis játékunk folytatódik. Na, lássuk, ki lesz
1: valami. Lássuk, Rolandot sikerül elérnünk, amennyiben igen, és a kérdés, illetve nem is a kérdés, az állításra mondja, hogy az igaz vagy hamis, ráadásul még jól is mondja. Na, akkor aztán mivé lehet az órai nyeremény.
2: Halló.
1: Halló, Rolandhoz van szerencsénk? Szia!
2: Igen.
1: Szia, Roland, a Rádió Gagától hívunk, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk, a hármas szabályból nyereményjátékra regisztráltál, és szerencsét lehet.
2: Igen, sziasztok.
1: Zajlik az igaz vagy hamis játékunk, amikor igen, nem kérdésre válaszolni kell, úgy általában biztos vagy magadban, vagy úgy gondolkozol inkább?
2: Biztos vagyok.
0: Biztos vagy. Mit csinálsz, Roland? Megzavartunk valamibe? Olyan csendes hangod van.
2: Dolgozok.
1: Melóban.
0: Dolgozol.
1: De hát halkan játssz velünk, hogy nehogy megirigyeljenek a kollégák.
0: Így van. Mit dolgozol?
2: IT-ban dolgozok, programozok.
1: IT-ban
0: programozok. Home office vagy iroda?
2: Irodában.
0: Jó, na figyelj, gyere, akkor mondom a kérdésre, ne tartsunk fel sokáig, jó? Mert azért munka az munka, hát a mai világban az IT nem állhat meg, kérem, megáll az egész rendszer, meg minden. Úgyhogy figyelj, így szól az állítás, el kellene döntsd, hogy igaz vagy hamis. Svájcban az autópályák használatához éves autópálya matricát kell vásárolni.
1: Tehát csak éves opcióban, azt mondod, ha a svájciakat.
0: Csak autóban. Éves opció.
1: Mondjuk a svájciakat tehát... ismer, vagy inkább szeretik a pénzt beszedni, mint kiadni.
0: Látod.
2: Szerintem ez hamis.
0: De a Svájcban, hogyha mész, és kell autópályára menni, akkor éves matricát kell választani. Ez az állításunk. Gondolkozz egy picit svájci fejjel, hogyha egyszer már ott vagy, akkor megéri-e mondjuk ezt választani, és hogyha nem is éri meg, akkor is, hogyha a svájciak szeretik a pénzt, akkor mit szólsz, mit csinálnak?
2: Akkor valószínűleg, hogy kell.
0: Valószínűleg, hogy kell. Így van. Nem valószínűleg. Egészen biztosan. Képzeld el, hogy Svájcban ez igaz volt az állítás. Svájcban csak is kizárólag éves autópálya matricát vásárolhat. Tehát hiába mész 2 napot mondjuk, és át kellene utazni egy autópályán, muszáj az éves megved. Elég fura szokás, de igaz az állítás.
1: Lényeg az, hogy dőljön a pénz, ugye egyértelmű. Már csak azért is mész Svájcban, van autópálya díjat. Semmi dolgot, de egyet néz, térülj, és Svájcban megkifizetted, ugye, gondolkozunk praktikusan. Valahogy sikerült megfejteni az igazságot, de hát tudjuk, hogy a svájciak a pénzzel hogy állnak.
2: Igen.
0: Pontosan. Van-e autód, Roland?
2: Igen, van.
0: Van autód, és hogy használod, téli, nyári gumi, vagy 4 évszakos?
2: Hát most jelenleg még épp a téli van rajta, de következik, hogy kell vegyek rá új gumit, és most már téli helyet akarok venni, mert nem használom annyit, hogy...
0: Na jó, van, képzeld el, hogy nyertél most nálunk egy darab autógumi cserét, tehát magát a cserét, azt mi álljuk, jó? A gumit azt megveszed, és a cserét azt majd mi álljuk, jó? Itt a rádió.
2: Szuper.
0: Na, gratulálunk ehhez. Illetve hát pontosabban a Marsó, mert ő a Marsó által nyerte ezt a nyereményt, úgyhogy gratulálunk hozzá, és akkor majd gumicserét kívánunk. Hát még lehet, egy kicsit kell várjál ezzel, mert még lehet, jönnek ilyen vénasszonynyarás napok, mit tudom én, de aztán majd megérkezik a tél.
1: Gratulálunk még egyszer, szép napot, legyen, engedünk visszadolgozni, Roland, szia-szia!
2: Rendben, köszönöm szépen,
0: sziasztok!
3: Gratulálunk a Marsó nyertesének! Marsó, a megfelelő autógumi, amikor csak szükség van rá. Marsó.ro.
4: Ébredj minden hétköznap reggel
5: a Rádió Gagával
4: és nagyszájú műsorvezetőinkkel. Mindenről dumálunk.

0: Nagy, nagy gratuláció Rolandnak. Nagyon örvendünk, hogy együtt ki tudtunk szakadni az IT világából, és elmenni a svájci Alpokon átvezető csodálatos autópályákon keresztül. A gumicserés világban igazi férfias beszélgetés volt. Van egy csomó nyeremény még a mai napra is, úgyhogy regisztráljatok, hajrá.
1: És legalább játékosunk azt is megtudta extrába, hogy a Svájcba készül nyaralni, már most el kell kezdjen gyűjteni arra, hogy legyen pénz az autópálya matricára. Köszönjük mai figyelmeteket is, hogy ilyen sokan írtatok. Szép napotok legyen, találkozunk holnap reggel a csütörtöki hajnalban. Szép délután, szép napot, sziasztok!
0: Na, szavaztok!
2: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
5: De mi is az a gyök?
4: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
5: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
6: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
7: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
6: Készen állsz? Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
7: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
8: Új korszak kezdődött a nyelvtanulásban.
9: Évekig tanulni? Majd idővel menni fog? Mi azt mondjuk, elég. A My Journey szakít a megszokottal és felgyorsítja a nyelvtanulást, mert mi a lényegre koncentrálunk. Nem az a kérdés, hogy hány év kell a románhoz és az angolhoz, hanem az, hogyan juthatsz el gyorsabban oda, hogy használd is.
8: My Journey a nyelvtanulás új korszaka. Gyorsabban, hatékonyabban, másképp.
10: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
11: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
12: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badagoz Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badagoz Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
13: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
14: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
15: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
16: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
17: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
18: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
19: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
20: Társadalmi célú hirdetés.
21: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
22: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
23: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
24: Medve tévedt a Batka-Madarasi Kisgergely Református Kollégium udvarára. Több személyt őrizetbe vettek a tegnap a rendbontásba torkollott bukaresti gazdatüntetés miatt. Borús, csapadékos, hideg időnk lesz ma is. Jönnek a részletek, én Hadnagy Éva vagyok. Jó napot kívánok! drónt mért be az elmúlt éjszaka a román védelmi minisztérium radarrendszere az ukrán-román határ közelében. A jelzést követően a román légierő két F-16-os vadászgépe is felszállt a Tulcsia megye északi részén, pedig Roalert üzenetben figyelmeztették a lakosságot, számol be az Ager Press. A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a drón az ukrajnai Vulkov településtől északkeletre a román határ közelében mozgott. A légiriasztás 0 óra 36 perckor ért véget. A védelmi minisztérium közlése szerint a drón nem hatolt be Románia légterébe. Kisebb termetű medve kószált hétfő reviradó Anna székelyudvarhelyi Backa-Madarasi Kisgergely református kollégium udvarán. A városvezetés a térfigyelő kamerák felvételei alapján igyekszik meghatározni, hogy honnan érkezhetett a vadállat. Úgy sejtik, hogy a Rózsa utca irányából a Varga patak medrében haladva érkezhetett a városközpontba a medve, amelyet hétfő reviradóan rögzítettek a térfigyelő kamerák a református kollégium udvarán. Tájékoztatta a Székelyhont Dávid Endre alpolgármester, aki hozzátette, feltételezésüket a városban lévő további kamerák felvételeinek ellenőrzésével próbálják igazolni. Medveürüléket találtak az iskola udvarán, emiatt nézték vissza a kamerák felvételeit. Ekkor derült fény a nagyvad ottjártára. Arra kér mindenkit, hogy jelezzék, ha nagyvadat látnak a város területén, hiszen csak így tudnak a lehető leggyorsabban beavatkozni. 30 személyt előállítottak kihallgatás céljából, 7 személyt pedig őrizetbe vettek tegnap a szeptember 15-ei gazdatüntetésen történt erőszakos cselekmények miatt. A rendőrök a tegnapi nap során 29 helyszínen tartottak házkutatást, Bukarestben és 15 megyében vizsgálódtak, összesen 40 személy ellen zajlik eljárás, garázdaság, rongálás, bántalmazás, hivatalos személy elleni erőszak és nyilvános uszítás gyanújával. 10 gyanúsított ellen korábban már kényszer intézkedést rendeltek. Az Ager Press korábban emlékeztetett, hogy a múlt heti demonstráció egyes résztvevői kövekkel, palackokkal, filmdarabokkal és pirotechnikai eszközökkel dobálták a csendőröket, mások ököllel és botokkal támadtak rájuk. A helyszínről tudósító két újságírót is bántalmazták. A tüntetők egy csendőrségi járművet és más rendőrségi felszereléseket is megrongáltak. A bukaresti törvényszék elutasította tegnap a Călin Georgescu előzetes letartóztatására vonatkozó ügyészségi indítványt és 60 napos hatósági felügyeletet rendelt el a volt államfőjelölttel szemben abban az ügyben, amelyben egy üzletember sérelmére elkövetett 1,1 millió eurós csalással gyanúsítják. Ugyanez a büntetés született Jönel Ruszen üzletember esetében is. A döntés azonban nem jögerős, az ügyészek megfellebbezhetik. Călin Georgescut több száz támogatója várta a bukaresti törvényszék előtt. Megállapodást írt alá Donald Trump amerikai elnök, valamint Dánia és Grönland vezetése a sziget amerikai katonai jelenlétének bővítéséről. Az egyezményt tegnap az ENSZ New York-i közgyűlésén tartott háromoldalú találkozón írták alá. Hűvös egész nap borongos idő várható adáskörzetünkben, csapadék is kialakulhat a szakemberek szerint, főleg a délutáni órákban. Legtöbb 10-12 fokos maximumokra számíthatunk.
20: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, elmúlt 11 óra, György Dávid Csaba pedig a mikrofonnál. Igaz vagy hamis, a játék ma is zajlik, és jön majd egy állítás részemről, még ebben az órában talán. Ha a hallgató tudja, hogy igaz vagy hamis az, amit mondok, akkor lesz nyeremény, hajrá mindenkinek, szurkolok, drukkolok. Apropó, nyeremény, ebben az órában az Auto Workshop egy gumicsere vagy egy futószög állítási lehetőségét lehet megnyerni.
23: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
1: Színes hírek,
23: helyi aktualitások,
1: interjúk,
23: játékok
1: és sok-sok nyeremény.
23: Ez a Színes Órák.

közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

Sabrina Carpenter és a Taste itt a Rádió Gagán. Van, ahol már komolyan beköszöntött a tél, például a magashegyi Transfogarasi úton. A hóeltakarítás során rengeteget dolgoztak a munkagépek az éjszaka, és több tonna sót is már kiszórtak, és ott tényleg rendesen tél van, sűrűn havazik, és ezt azért jó tudni. Érdekesség. Ennek a hidegét valószínűleg mi is itt érezzük, azért jó hűvös volt ma reggel. Csíkszereda környékén 2-1-2 fok, máshol 3-4 a korai órákban. Na, de majd jön a javulás, erről bővebben egy picit később lesz szó. Tájuk Rusz folytatja, ez a hája.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

George Ezra, Green, Green, Grass. Itt a Rádió Gagán. Igaz vagy hamis? Szerintem ez a dal abszolút jó, és abszolút igaz, és abszolút helyén való. Viszont most a játékunkra gondoltam, amire regisztrálhattok folyamatosan, a szokott módon. A leggyorsabb egyébként a Rádió Gaga applikáció. Ha nincs letöltve, töltsétek le, és akkor egyetlen egy kattintással bekerültök a játékunkba. Ebben az órában is jön majd az állítás, nem sokára az Auto Workshop nyereményeért megy. Hát nevezzük az úgy, hogy harc, de hát ez nem harc, ez egy laza kis játék. És jön majd az állítás részemről. Neked, drága hallgató, tudnod kell, hogy igaz vagy hamis, és ennyi a feladat valójában. Most lépünk tovább egy újabb nagy slágerrel.

0: Igaz vagy hamis, ez a játék neve. Korábban olyan kérdések hangzottak el, hogy Svájcban az autópályák használatához éves autópálya matricát kell vásárolni, igaz vagy hamis. Aztán egy korábbi órában egy utasszállító repülőgép pilóta fülkéjében rendszerint legalább két pilóta tartózkodik a repülés során, igaz vagy hamis. A válasz ebben az esetben igaz volt, hogy most milyen kérdés van terítéken, mindjárt kiderül.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak, és a hadnagy viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
4: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
3: De szuper ötlet!
4: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
3: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
5: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
6: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
7: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
6: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
8: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
9: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
10: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngészd naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az Erdélyi Nők magazinja.
11: Kész a 10 órai? Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
8: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
12: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen. Profiterm. Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágerek és

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: Slágerek és új zenék, ez a Rádió Gaga. Most pedig játszani fogunk, Alpárt hívom telefonon. Igaz vagy hamis, nem sokára döntenie kell neki.
1: Halló.
0: Szia Alpár, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától.
1: Szia!
0: Na hello, hogy telik a napod? Meg szoktuk kérdezni a hallgatóinktól, hogy kapjunk egy kis betekintést, hogy ki mit csinál.
1: Köszönöm szépen, munkával.
0: És mi a munka? Ez a másik kérdés ilyenkor.
1: Alpolgármester vagyok.
0: Ó, melyik település?
1: Csíkszentmihályközség.
0: Csíkszentmihályközség, akkor rengeteg a tennivaló, gondolom alpolgármesterként Csíkszentmihályközségben. Na, figyelj, kicsit akkor most ki akarlak zökkenteni a munkádból, alpolgármester úr, játszunk egyet, jó? Mit szólsz?
1: Jó, talán bevallgunk
0: vele. Ez az igaz vagy hamis játék, és akkor jön az állítás, jó? A stoppolás a világ számos országában szigorúan tilos, és akár börtönbüntetéssel is járhat. Szerinted ez igaz vagy hamis?
1: Börtönbüntetés része, ez egy kicsit erős. Mondjuk Romániában is büntetik most már a stoppolást.
0: Igen? Na, de akkor döntsünk valamerre. Igaz vagy hamis ez az állítás szerinted?
1: Így minden estől kell nézni az egész állítást?
0: Persze. Persze.
1: Hát, nem tudom, így a börtönbüntetés, a stoppolás, egy kicsit erősnek értem.
0: Vagyis a válasz...
1: Hamis.
0: Hamis, így van. A válasz hamis, persze. Jó, van egy nyereményed, egy kicsit itt fejtegettük, hogy vajon ez igaz vagy hamis, de tényleg hamis. A nyereményed az Auto Workshop jóvoltából érkezik. Egy gumicsere vagy egy futószög állítás igény szerint. Én most közeledve a télhez a gumicserét választanám, de rád bízzuk, jó?
1: Igazából mind a kettő pont aktuális lesz.
0: Na, nagyon jó.
1: Úgyhogy nagyon örvendek neki, köszönöm szépen.
0: Oké, Alpár, köszi, hogy velünk voltál, akkor további jó munkát, jó szolgálatot kívánunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, egy szép napot kívánok nektek.
2: Gratulálunk! Te nyerted a csíkszeredai Auto Workshop autószerviz által felajánlott gumicserét vagy futószögállítást. Auto Workshop. Gyors, megbízható és hozzáértő kezekben az autód.

0: Tim Impala és a Dracula így óra végén lesz még játék. Igaz vagy hamis, jön a kérdés, a regisztrált hallgatók kerülhetnek be minden esetben a játékba. Nyerni viszonylag könnyű, bekerülni annál nehezebb, a hírek után folytatjuk.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
2: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
7: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
8: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is! És mi ez a cincogás a kamrában?
9: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget! A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésezi! Dezinpro Plus! Nincs többet kártevő! www.dezinpro.ro.
10: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
11: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
12: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badovos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badovos Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
13: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és natúrtermékek széles választéka a Városházatér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
14: Tél, nyár, eső vagy kánikula? A Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Információs pult váltja a Fabódét a Városközpontban. 350-400 lej között váltakoznak az idei tanévben az ösztöndíjak. Hűvös, borús marad az időjárás. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Hadnagy Éva, következzenek a részletek. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök tegnap este kijelentette, miután egyeztet a jelölését hivatalosan támogató három parlamenti párt képviselőivel. Soren Grindeanu szociáldemokrata elnökkel is tárgyalni fog a kormány programjáról. A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, tegnap a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség parlamenti frakcióival tárgyalt, majd reggel az RMDS-szel folytatta a tárgyalásokat. Mint mondta, várja már a PESZEDE elnökével folytatott párbeszédet is, hogy megvitassák a kormány programot. Erre a következő napok talán már holnap sor kerülhet, nyilatkozta Murashan. Eltűnt Székelyudvarhely központjából az emlékezés parkja mellőről az a fabódi, amelyet a Turinfo iroda működtetett időszakos turisztikai információs pultként. A polgármester hivatal által fenntartott iroda már nem működik, személyzet nélkül maradt, és a város a turisztikai népszerűsítő tevékenység átszervezése mellett döntött. A városvezetés azonban nem mond le arról, hogy ezen a helyszínen hasznos információk legyenek elérhetők a látogatók számára. Csak új arculatot kap a kis tér. Lesz infopult, csak ember nélkül, ahol szóróanyagokat, térképeket találhatnak majd az utazók. Az átalakításokra még idén sor kerül. Az iskolai teljesítmény ösztöndíj havi 450 lej, a szociális és technológiai ösztöndíj pedig havi 300 lej lesz az idei tanévben. A szociális ösztöndíjat a tervezett megszorítások ellenére folyósítják a vakációkban is, de csak bizonyos feltételekkel. A teljesítmény ösztöndíjat az 5-8 osztályos vagy középiskolás diákok kapják meg, akik 9-es feletti éves átlagot értek el, és osztályuk legjobb 15%-ába tartoznak. Női holttestet találtak tegnap délután az Olt folyóban egy bőrönt bezárva. A News.ro beszámolója szerint Vulcsia megyében a Jönest községben lévő gátban fedezte fel a vízben lévő bőröndöt egy helyi horgász, aki miután partra húzta, azonnal értesítette a hatóságokat. A Digi24 hírportál információi szerint az áldozat 21 éves volt és a Vulcsia megyei Horezu városában élt együtt a barátjával. A férfit jelenleg nagy erőkkel keresik a rendőrök. Az áldozat teljesen meztelen volt, testén különösen az arcán számos zúzódás nyoma látszott. Halála pontos okát és körülményeit a boncolás fogja tisztázni.
16: A címvédő és házigazda Olaszország Dél-Koreával találkozik a Davis Kupa bolognai 8-as döntőjének negyed döntőjében. A tavalyi finalista Spanyolország Ausztriával, Németország Nagy-Britanniával, míg Csehország Kanadával játszik. A dél-koreai válogatott története során először jutott be a legjobb 8 közé. A tornát november 24-e és 29-e között fedett kemény pályán rendezik, az olaszok pedig sorozatban negyedik címükre hajtanak. A Red Bull Racing bejelentette, hogy Isaac Hadjar 2027-ben is a csapat versenyzője lesz, így továbbra is Max Verstappen mellett szerepel a Formula 1-ben. A francia pilóta 2025-ben mutatkozott be a Forma 1-ben a Racing Bullsnál, majd idén került a Red Bullhoz. Hadjar eddig meggyőzően teljesített, a monakói nagy díjon dobogóra is állt. Az elmúlt három futamot csuklósérülés miatt kihagyta, de a hétvégi azerbajdzsáni nagy díjon már visszatérhet. A szerződés hosszabbítással a Red Bull jövő évi pilóta párosa is biztossá vált.
15: Elszórtan záporokra és 10-12 fokos csúcsértékekre számíthatunk ma a folytatásban is. Holnap már néhány fokkal melegebb lesz, 12-15 fokos nappali maximumok várhatók, és a nap is kisüt majd hosszabb, rövidebb időre.
17: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek, György Dávid Csaba vagyok. Beköszöntött az ősz, és vele együtt megszaporodhatnak a légúti megbetegedések is, melyek a leggyakoribb panaszok, hogyan előzhetjük meg a fertőzéseket, és mikor érdemes orvoshoz fordulni. Erről beszélgetünk nem sokára Lorenzovics Anna családorvossal.
17: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
18: Színes hírek,
17: helyi aktualitások,
18: interjúk,
17: játékok
18: és sok-sok nyeremény.
17: Ez a Színes Órák.

0: Itt van az ősz, itt van újra, elkezdődött, jaj, de jó, az óvi és az iskola, és vajon mikor kezdődnek a betegségek? Lehet, hogy sok szülő fejében már végigjátszódott ez a kérdéskör, elengedtük a gyerekeket, de mikor hoznak haza valamilyen nyavaját? És ha hazahozzák, akkor mit lehet vele kezdeni? Például, hogy mi szülőknek kapjuk el? Mert lehet, hogy ők 2-3 nap alatt kilábalnak belőle, de minket sokkal jobban levesz a lábunkról egy-egy ilyen őszi megbetegedés, meghűlés. Lorenzovics Anna, családorvos a vendégem, hát ezt a témakört járjuk körbe a következőkben. Szia, köszöntelek!
1: Szia, üdvözlöm a hallgatókat is! Sajnos ez elkerülhetetlen, hogy mikor egy nagy szünet, kihagyás után újra közösségbe kerül valaki, akkor a fertőzések felütik a fejüket. De meggyőződésem és a tapasztalatom ezt mutatja, hogy ha egészségesen van az a gyerek nevelve, alszik, pihen, megvan a pihenési idő, egészségesen táplálkozik, mozog eleget, akkor az immunrendszere működik annyira, hogy bármilyen vírózist, amit a közösségből összeszed, legyőzze. 1-2-3 napot gyengélkedik, én azt is szoktam tanácsolni, hogyha van lehetőségünk, nagyszülők, dadus be tud segíteni. Már az első tüneteknél jó 1-2 napot otthon tartani a gyereket, pihentetni, hidratálni, etetni, és utána már nagyon-nagyon hamar legyőzi, mehet is vissza a közösségbe. Ha pedig az első tünetek láttán gondoljuk, hogy jó, hát ez még elcsúszik, menjen nyugodtan, lehet, hogy sokkal hosszabban fog ebben a betegségben benne lenni, akár szövődheti is. Tehát, hogy ezt tudom tanácsolni, hogy nem kell megijedni, türelemmel kell lenni, és akkor mindent az immunrendszerünk szépen intéz.
0: Anna, akkor HIV ábránd az, hogy végighúzzuk ezt a tanévet betegségmentesen?
1: Nem HIV ábránd, mert hogyha nem most kezdjük a közösségbe való járást, tehát most iskolások vagyunk például, akkor már elég sok mindenen keresztül estünk, és már az immunrendszerünk nagyon hamar tudja detektálni ezeket a támadó vírusokat. Úgyhogy elképzelhető, hogy nem fogunk annyit hiányozni. Itt inkább azokkal a gyerekekkel van a gond, akik először kerülnek a családi fészekből, bölcsibe vagy óvodába. Az iskolásoknál már a szülők is biztos látják, hogy sokkal kevesebbet betegszenek meg, vagy hogyha el is kapnak valamit, hamarabb legyűrik.
0: Miért fordul elő az, hogy a gyerek, itt azt mondtam a felvezetőben, hazahoz valamilyen nyavaját, valamilyen őszi virális megbetegedést, ő 2-3 nap alatt kilábal belőle, de minket felnőtteket, van úgy, hogy egy hétig, 2 hétig levesz a lábunkról egy-egy betegség.
1: Igen, ez nem minden betegségre igaz, ez inkább azokra a betegségekre, azokra a vírusos betegségekre igaz, amiket mi felnőttek gyerekkorban már el kellett volna kapjunk, és valami oknál fogva, mert túl vigyáztak ránk, vagy túl burokba neveltek, nem kaptuk el. Például ilyen a varicella, az nagyon le tudja gyűrni a felnőttet, ha felnőtt korba kapja el. Meg szerintem azért is, mert mi felnőttek túlhajszoltak vagyunk. Sokkal kevesebbet pihenünk, össze-vissza eszünk, a rohanó életünk miatt esetleg nem szánunk elég időt arra, hogy a szabadba legyünk, mozogjunk. Tehát a gyerekeknek azért ez még megvan, mert nekik nincs annyi feladatuk, mint nekünk felnőtteknek, és valószínű, hogy ezért van az, hogy nem tudunk időt hagyni az immunrendszerünknek arra, hogy megtegye a lépéseit, hogy védekezzen.
0: Szeretném, hogyha elmondanád a következőkben azt is, hogy melyek azok az őszi megbetegedések, amelyek ugye ebben az évszakban, időszakban a leggyakrabban előfordulhatnak, illetve meg kicsit beszéljünk az influenzáról, valamint az oltásról, de csak a soron következő sláger után.
2: Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga.
4: Yeah, you know.

0: guess I need you all.
1: Kezdetét vette a 2026-os, 27-es tanév, vajon mikor kezdődnek el az őszi megbetegedések? Hát reméljük, hogy minél később, de nagyon ritkán fordul elő olyan, hogy megúsztuk, idézőjelben mondva szárazon vagy betegségmentesen így ezt az időszakot. Lorenzovics Anna családorvos a vendégem. Mesélj arról, hogy melyek a leggyakoribb megbetegedések ilyenkor össze, milyen vírusokat vagy esetleg bacikat szedhetünk össze.
2: Azt tudni kell, hogy a közösségbe sokkal könnyebben szedjük össze a vírusokat, mert a vírusok a levegő útján így könnyebben terjednek, ezért sokkal jobban ki vagyunk téve a vírusfertőzéseknek. A baktériumok azért elég közeli kontaktus kapcsán tudjuk átadni, ez mondjuk óvodásoknál megvan, mert ott egymás nyalakodnak, egymás játékát benyalják, de már iskoláskorban ez nem annyira jellemző. Hát melyek ezek a betegségek, amik ilyenkor felütik a fejüket? Egyértelműen mindenféle légúti vírózis, az egyszerű náthától kezdve akár a súlyosabb megbetegedésekig, várható majd később az influenza is. Még meleg van, úgyhogy még sajnos az enterovírusok is nagyon jelen vannak, egyre gyakoribb az, hogy megkeresnek minket hasfájással, hányással, hasmenéssel, úgyhogy sajnos még ez a felmelegedés, ez a klímaváltozás erre is még ugye kihat, hogy sokkal tovább jelen vannak még ezek az enterovírusos fertőzések, amik alapvetően inkább nyáron gyakoribbak, de sajnos ilyenkor is még előfordulnak. Úgyhogy nagyjából ezek, amikre számíthatunk. Megelőzésképpen azt mondhatom el, hogy a kezeiket a gyerekeknek meg kell tanítani otthon, hogy hogyan mossák helyesen, hogy amikor leülnek 10 óra ízni, akkor előtte kezet mossanak. Ebben az óvodában jól meg van oldva, mert ott elviszik a dadusok vagy az óvónénik, de hogy az iskolában előfordul, hogy a tanítónéni azt gondolja, hogy a gyerekek ezt már megtanulták otthon, de sok gyereknek még igen kell szólni, hogy kezet kell mosni, és hogyha, amint mondtam már az előbbiekben, hogyha odafigyelünk, hogy egészségesen éljenek, a pihenést este időben feküdjenek le, hogy tudják kipihenni magukat, hogy legyen víz az iskolába, hogy hidratálják magukat, hogy egészséges ételeket, gyümölcsöt, zöldséget fogyasszanak, akkor nem kell félni az élettől.
1: Itt említetted az influenzát. Kell-e influenza ellen oltani a gyerekeket? És hogyha igen, akkor melyik lenne a megfelelő időszak, periódus erre? Mikor kell beadni az oltást?
2: Igen, tehát az influenza oltás az mindenképp ajánlott, mert nagyon sok szövődményt is ki tudunk védeni azzal, hogyha beoltjuk a gyerekeket influenza ellen. Két típus oltás létezik, egyik, amit így szuriba kell adni, a másik, amit orspré formában, tehát a tavaly előtt elérhető volt, itt nem mindig van, nem mindig hozzák be az országba, de hogyha behozzák, akkor ezzel kell élni, teljesen atraumatikus, nem okoz fájdalmat a gyerekeknek. Ez 2 éves kor után adható, azelőtt nem, azelőtt csak az injektábilis forma, de azzal is kell élni a lehetőséggel. Nem egy akkora trauma, amit ne bírna ki, de meg tudjuk óvni a gyerekeket súlyos szövődményektől. Mikor kell beadni az oltást? Tehát általában úgy javasoljuk, hogy október folyamán mindenképp, azért, mert az influenzának általában 2 hulláma szokott lenni, egy így az őszi-téli periódusban, télelején, és a másik pedig a tavasszal. Ha túl hamar adjuk be az oltást, akkor általában a tavaszi hullámra már nincsen hatékonysága, és akkor el fogjuk kapni a tavaszi hullámba, de még akkor is valószínűleg sokkal enyhébb tünetekkel fogunk átesni rajta.
1: Mindjárt elmondod azt is, hogy influenza ellen a saját gyerekeidet be szoktad-e oltani, illetve mi felnőttek be kell-e oltassuk magunkat influenza ellen? Innen folytatjuk azonnal.
0: Rádióban.

0: láz, köhögés, orfolyás, tüsszögés, ez benne van ebben az időszakban, vagy ennek az időszaknak a pakliában. Szülőként mit csinál az ember? Én személy szerint sokszor pánikolok. De mikor ajánlott pánikolni, illetve mi az, amit lehet könnyen kezelni? Például, hogyha felüti a fejét a láz, akkor melyik az a pont, amikor csillapítani kell, illetve mikor kell hagyni, hogy tomboljon azért a gyerekben a vírus?
1: A láz az igen egy ilyen nagyon nagy mumus a szülők szemében, nagyon félnek a láztól, pedig tudni kell, hogy a láz az egy jó dolog. A láz az a szervezetünknek, az immunrendszerünknek egy védekező mechanizmusa. A szervezetünk okos, tudja, hogy semmilyen vírus, semmilyen baktérium nem szereti a meleget, a magas hőt. Ezért is betegszünk meg általában olyankor, mikor megfázunk, így mondjuk, ugye, hogy megfáztunk. Mert a hidegben jobban meg tud tapadni egy vírus a szervezetünkbe. Tehát a lázt azt úgy is tanítják, hogy nem legyőzni kell a lázat, hanem kontroll alatt tartani. Tehát, hogy ne menjen 39-40-re, vagy hogyha látjuk, hogy a gyereknek kellemetlenséget okoz, nehezen viseli, igen, akkor be kell avatkozni, de egyébként egy ilyen 38 fokos hő emelkedésig kimondottan jótékony védő hatása van, sokkal hamarabb legyőzzük a vírust. Hogyha 38 fölé megy, akkor igen, mindenképp kell adni lázcsillapítót, vagy valamilyen gyulladás csökkentőt, hogy megfékezzük ezt a heves reakciót, de egy ilyen 38 körül tartani, akár jótékony hatása van.
0: Mennyi ideig jó tartani 38 fokon? Hogyha huzamosabb időn keresztül ott van ez a 38 fokos
1: hőemelkedés. Azt szoktuk mondani a szülőknek is, hogy 3 napig mindenképp, bármilyen vírusos betegségnek a leküzdésére minimum 3 nap szükség. Tehát teljesen normális az, hogyha egy gyerek 3 nap után még láz, vagyis 3 napig lázas. A 3. nap után az immunrendszere már kéne legyőzze a vírust, és akkor látjuk, hogy ez a láz kezd csökkenni, már nem fog 38 lenni, csak 37,7, majd 37,5, és lassan szépen elmúlik. Hogyha azt látjuk, hogy még 4.-5. nap is magasabb kiugrások vannak, akkor mindenképp be kell avatkozni, újra kell vizsgáltatni a gyereket, hogy nehogy kialakuljon valami szövődmény, és azt tartsa fent a lázat.
0: Már első nap, amikor megjelennek valamilyen tünetek, ajánlott orvoshoz fordulni?
1: Nem feltétlen. Tehát egy tapasztalt szülő, akinek akár több gyereke van, vagy már a gyereke átesett ilyen náthákon, vírusos fertőzéseken, az nagyon jól tudja ezeket a lépéseket, hogy megjelennek az első tünetek, mit kell tennem. Pihentetem a gyermekemet, főzök neki finomakat, főzök neki teát, adok neki folyadékot, hogy igyon, esetleg C-vitamint, D-vitamint, hogy az immunrendszerét egy kicsit megtámogassuk, hogy jobban tudjon védekezni. Ez főleg olyan esetekben, mikor a gyerek válogatós és nem akar zöldséggyümölcsöt tenni, akkor ugye ezt meg kell pótolni C-vitaminnal, mert nincs honnan begyűjtse a szervezet ezeket a vitaminokat. És igen, a lázát kell kontroll alatt tartani. És hogyha látjuk, hogy ez nem vezet jobbulásra, vagy a gyerek állapotra ennek ellenére romlik, akkor mindenképp fel kell keresni a családorvosunkat.
0: És akkor amint látjuk, hogy a gyerek kezd lerobbanni, akkor már ne engedjük közösségben.
1: Ez lenne az én tanácsom, mert sokkal hamarabb meg fog gyógyulni. Azt az 1 napot, 2 napot kivesszük.
0: Végül pedig az influenza oltás kapcsán egy kérdés, ami kimaradt. Te a saját gyerekeidet beoltatod-e, illetve felnőttek részére szükséges-e az oltás?
1: Igen, én be szoktam oltani a saját gyerekeimet, mert főleg amióta megjelent ez az orbaadható, mert az előtt ilyen közelharcot vívtam én is a gyerekekkel, hogy ne bántsam őket, de el is fogadják, így nincs semmi gond, és igen, a felnőtteket is, szüleimet is mindig beoltatom, főleg azért, mert krónikus betegek, és a krónikus betegek esetében, idősek esetében még veszélyesebb tud lenni ez az influenza.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

0: Az amerikai sztárcsapat, a Maroon 5. Lépünk tovább egy olyan énekesnővel, aki Bletta Rexa néven született, albán származású, de most már amerikai énekesnőről beszélünk. Művész nevén egy picit alakított a születési nevéhez képest karrierjében. Most már őt Bibi Rexaként ismerjük. Ő jön tehát is a Sacrifice.
1: Reklám.
2: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészséget adunk.
3: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon? Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
4: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
4: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
7: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
6: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
8: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra, és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
9: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
10: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum. Magyar menyasszony kiállítása. Ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
9: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
12: Fások utca 14. Társadalmi célú hirdetés.
13: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
12: A reklám után
15: ismét slágerek

Balkán fanatik, és a, ha te tudnád, a híres szépvízi káposzta messze földön ismert, most pedig október 17-én szombaton megtartják a szépvízi káposzta vásárt és káposzta vágást is. A hagyományos vásár a reggeli szekeres felvonulással startol, és a záró körtánc keretet ad az ünnepnek, miközben a lényeg változatlan marad, a káposzta termelés és a káposzta vágás hagyománya. A betakarítás, a főzőcsapatok, a termelők és a vásárlók együttese által lesz igazán nagy pillanat. Szóval, ha kedvelitek ezt a világot, a káposztát szeretitek, azt nyilván azért mindenki, főleg a töltött káposztáról van szó, nagyon nem mindenkire, elég sokan, akkor irány Csíkszépvíz október 17-én, már akkor a reggeli órában azért ott lehet lenni. Folytatom tovább a zenélést, jön most Nico Santos, ez a Why Don't You Stay?

0: David Guetta és Sia, ez volt a Beautiful People, a két előadó kollaborációja nem ennél a dalnál kezdődött, emlékszünk még a Titanium óriási sikerére, de megemlíthetjük például a She Wolfot, ahol ugyancsak együtt dolgoztak. Az előbb említett és az előbb elhangzott dal Beautiful People pedig újra hozta a tőlük megszokott energiával teli klubhimnusz hangulatát, egy méltó zárása az órának, azt gondolom, érkeznek nem sokára a hírek.
1: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
3: Reklám. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1 szintjén.
4: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
5: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budolemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambéria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Bodólem a választás. Bodólem. Székelyszentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambéria.ro.
6: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
7: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából. Érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
8: Autós vagy? Most jól figyelj!
9: A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumi Service Farkaslakasz Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
10: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Önt és családját az év minden napján.
11: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
12: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszéd. Csagában.
1: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
13: Székelyudvarhelyen folytatódik a megyei tanács egészségtudatosító rendezvény sorozata. Európai élbolyban Románia az üzemanyagok drágulását illetően. Ma még kitart a hűvös borús idő, holnap már napsütés is várható. Én Hadnagy Éva vagyok, jó napot kívánok, jönnek a részletek. A középiskolai tantervet annélkül módosítják, hogy az oktatási minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkavállalókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír elő, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányában hajtják végre. Az intézmény azt javasolja a minisztériumnak, hogy hozzon létre egy állandó mechanizmust, amelyen keresztül minden egyes diák generációt felmérnek a gazdasági elvárások tükrében, az eredményeket pedig az oktatáspolitika időszakos frissítésére használják fel, számol be az EduPedu. Egészségtudatosító rendezvénysorozatot indított útjára Hargita megye tanácsa partnerségben a megye egészségügyi intézményeivel, a Tested jelez, meghallod címmel. Az előadássorozat első állomására Gyergyószent Miklóson került sor a múlt héten, a következő panelbeszélgetést Székelyudvarhelyen tartják. Ezúttal a gyomorpanaszok, a vérszegénység, a vesebetegségek és az elhízás korai felismeréséről és megelőzéséről lesz szó, valamint arról, hogyan kapaszkodhatnak egymáshoz testi tüneteink és lelki folyamataink, és mit tehetünk saját egészségünk megőrzéséért. Dr. Kinda Erika belgyógyász szakorvos és Szalai Zsuzsanna pszichológus várja az érdeklődőket szeptember 30-án a polgármesteri hivatal Szent István termébe. Idén augusztusban az Európai Unióban átlagosan 23,8%-kal voltak drágábbak a személyszállításban használt üzemanyagok, mint egy évvel korábban, közölte az Eurostat. A legnagyobb áremelkedést Bulgáriában jegyezték, ahol 34,5%-kal nőttek az árak. Litvániában 28,8%-kal, Finnországban pedig 27,6%-kal kell többet fizetni. A legkisebb növekedést Magyarországon, Svédországban és Írországban jegyezték. Romániában júniusban 23,1, júliusban 24,2, augusztusban pedig már 26,7%-kal kerültek több az üzemanyagok az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tegnap este hivatalos tájékoztatást adott ki az európai szinten jóváhagyott a juhús export korlátozásainak feloldására irányuló cselekvési terv lépéseiről és intézkedéseiről. Az állatok oltási kampánya legkésőbb október 1-én kezdődik. Hullott a hó a Transfogarasi úton, a magashegyi szakaszon téli körülmények között lehetett ma közlekedni. A Bülyeató környékén munkagépekkel takarították az utat, tájékoztatott a Brassó megyei regionális út- és hídügyi igazgatóság. A hatóság szerint a következő napokban sem várható jelentős változás. Arra kérik a Transfogarasi útra készülőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az útviszonyokról, és csak megfelelően felszerelt autóval induljanak útnak. A szakemberek előrejelzései szerint ma kitart a borús hűvös időadás, körzetünkben csapadék is kialakulhat. Holnap azonban néhány fokkal már melegebb lesz, és napsütés is várható. 12-15 fokos maximumokra készülhetünk.
1: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok, hello, itt vagyok újra a hírek után, György Dávid Csaba. Ha mikrofonnál, igaz vagy hamis, és ha tudjátok, hogy igaz-e vagy hamis, akkor nyerhettek ebben az órában a Pizza Joe 100 leértékű pizza fogyasztási utalványa a tét. Kaigóval kezdjük a 60 percet, jön a Save My Life.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
3: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
3: interjúk,
1: játékok
3: és

kommunikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

Alesso, I like it. Itt a Rádió Gagán. Nézd, Misszel együtt készült ez a jó kis zene. Ma megérkezett az ősz, bár az őszt gyakran az elmúlással azonosítjuk. Ez az évszak az újrakezdésről szól. Szeptember 23-a, tehát ma hajnalban tényleg csillagászati szempontból is ősz lett. Ezt úgy éreztük a reggeli hőmérsékleteken is. Az őszi napi egyenlőséghez lehet ezt kötni. Ez lehet egyébként szeptember 21-e, 22-e vagy 23-a is, attól függően, hogy mikor áll a nap éppen 90 fok magasan az egyenlítő felett, vagyis mikor melyik napon egyforma hosszúsága a nappal és az éjszaka. Ezt a következő időszakban a csillagászati ősz végéig érezni fogjuk, azaz december 22-éig rövidülnek a nappalok. És ahogy a felvezetőben is mondtam, az ősz többnyire az elmúláshoz kapcsolódik, viszont az emberek az évszázadok során igyekeztek ebbe is egy kis vidámságot, ünnepi hangulatot csempészni. Itt van például a Halloween, október 31-én este tartjuk ezt, angol száz országokban elterjedő hagyományról van szó, amely most már begyűrözött ide hozzánk Kelet-Európába is. Úgyhogy az ősz csodálatos, és van szépsége, szó szerint szépsége, bár még nem borult őszi színbe az erdő például, de nagyon a felé tartunk. Britney Spears most, ez az Oops, I Did It.

Tom Grennan, Lida Bit of Love, itt a Rádió Gagán. Kürtös Kalács Fesztiválra kerül sor idén is Sepsiszentgyörgyön a Duma Dubánk részvételével. Ráadásul szeptember 25-e és 27-e között zajlik az esemény. Mindenféle fontos információ megtalálható a webben, azonban engedjétek meg, hogy kiemeljek néhány érdekes fellépést a koncertekkel kapcsolatban. Dr. Béres Kollányi Zsuzsi és Király Viktor trióját ritkán látjuk így együtt, de most meg tudjuk nézni, pénteken állnak a közönség elé, szombaton este pedig a Honey Beast, azaz Tarján Zsófiék jönnek, és szórakoztatják a nagy érdeműt, vasárnap pedig a nagyon-nagyon menő Nagy Bogi várja a rajongókat. Ezen kívül rengeteg minden helyet kapott a programban, nagyon színes, nagyon-nagyon változatos, kürtösfest.ro, minden hasznos információ egy helyen, és a Duma Dubánkat még egy picit engedjétek meg, hogy promózzam. Ha odajöztök hozzánk, akkor nyerhettek is. Rengeteg jó kis ajándékkal készülnek a kollégák, úgyhogy keressetek fel bennünket. A Székely Családok ünnepi kalácsa a Kürtős Kalács, egy hungarikum, a magyarság szimbóluma, és ekköré szerveződik a 8. Kürtős Kalács Fesztivál Sepsiszentgyörgyön. Ami a zenei kínálatot illeti, mindjárt Sonic jön, és az It Feels So Good, a közvetlen folytatás viszont Medusa és Becky Hill, ez a Loose Control.

0: Zola és a Sehova se passzolok, a Pizza Joe, akiknek a meggyőződése, hogy a minőségi és friss alapanyagok csakis finom ételeket eredményezhetnek. Több mint 30 éve működik a pizzázó Gyergyószent Miklóson. Ők adnak egy 100 lé értékű utalmányt, nem sokára valaki ezt elviszi. A hallgató, aki regisztrált a játékba és bekerül sorsolás után, mindjárt hívom. Előtte még jön Ed Sheeran, illetve Eva Max is.
1: Megjöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
4: De mi is az a gyök?
3: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
4: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
5: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
6: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
5: Hiszen állsz, újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
6: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
9: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
10: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
11: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépek

0: www.dezinpro.ro.
1: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
2: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
1: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
0: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
3: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
4: Társadalmi célú hirdetés. A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget!
5: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
6: A reklám után
7: ismét slágerek

0: Rádió Gaga slágerek és új zenéke van, Max után pedig játszunk. Editet hívom telefonon. Szia, Edit!
1: Szia!
0: Szia! György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától hívlak.
1: Igen?
0: Na, hello! Játszani szeretnél velünk? Regisztráltál a játékba, lehetsz az órai nyertes. Mit szólsz hozzá?
1: Igen.
0: Nem nagyon tudod, miről van szó?
1: Hát, nem igazán hallottam a rádiót, így nem tudom, hogy most miről lenne szó.
0: Most arról van szó, hogy van egy játékunk, az igaz vagy hamis, és itt vagy te is a regisztrált hallgatók között. És?
1: Igen?
0: És te lehetsz most az órai nyertes, ha belekezdünk ebbe a játékba, és tudni fogod, hogy az állítás, amit mindjárt elmondok, igaz vagy hamis. Na, menjünk neki szerinted? Oké. Okay. Igen, meg szoktam kérdezni a hallgatóinktól, hogy hogy telik a napod, mivel telik a napod, ezeket a köröket akkor most még fussuk le, jó?
1: Hát éppen dolgozom.
0: Mit dolgozol?
1: Hát én itt dolgozom a Petkóba. Gyerjössze Miklóson.
0: Aha, nagyon jó. Vannak sokan? Van vásárló?
1: Most csend van egy picit.
0: Na, de jó, pont akkor kihasználjuk ezt a csendet egy játékra. Na figyelj, így néz ki a feladvány. Az első sorozatgyártású autó a Ford T modell volt. Igaz vagy nem igaz? Igaz vagy hamis?
1: Hát csak tippelek, mert nem tudom tényleg.
0: Jó, gyere, tippelj egyet.
1: Hamis? Nem jó.
0: Ha így nagyon sokat gondolkodom, akkor az azért van, mert időt adok neked arra, hogy mondj egy másik választ. Az első sorozatgyártású autó a legendás T modell volt. Igaz vagy hamis?
1: Igaz.
0: Igaz, ugye? Persze, erről biztos te is sokat hallottál, erről az úgynevezett T-modellről, ilyen furán nézett ki az autó, nyilván teljesen másként, mint a mai autók. Na jó, akkor most az a deal, az az üzlet, hogy meghívsz engem pizzázni a Pizza Joe-hoz, jó? Jó, oké. 100 leértékű pizzafogyasztási utalvány nyertél tőlük. Gyergyó Szent Miklós legrégebbi pizzázójáról van szó. Szerintem, ha onnan hallgatsz bennünket, akkor biztos tudod, hogy kikről van szó, hogy kik ők.
1: Persze. Igen, tudom.
0: Honnan hallgatsz minket?
1: Juhu! Gyergyó Szent Miklós.
0: Gyergyó Szent Miklós, szuper. Pont jó helyre landul ez a nyeremény. Edith, akkor további...
1: Hadd örülök.
0: Na, gyere, akkor örülj még. Engedem, hogy örülj.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
0: Jó, komolyra fordítva a szót, engem nem kell meghívni pizzázni, de van-e, akivel elmenj?
1: Így van család, gyerek, fér, mindenki van.
0: Ó, hogy... de jó, hát akkor én nem is jönnék képbe fér mellett. Na jó, persze, csak poénkodunk, viccelődünk. Edit, jó munkát, gratulálok a nyereményedhez, és kitartást a délutánhoz.
1: Nagyon-nagyon köszönöm, nektek is szép napot kívánok.
2: Gratulálunk, te nyerted meg a Pizza Joe pizza utalványát. Gyergyó Szent Miklós első és legrégebbi pizzázójától. pizzajoe.ro

0: A Compact Disco és a Minden rendben, tényleg minden teljesen oké. A következő órában is játszunk, igaz vagy hamis, pörgetjük ki a nyereményeinket, és jó néhány napon keresztül tart a játék. Közben regisztrálhattok is a szokott módon, írjatok SMS-t vagy WhatsApp üzenetet, amelyben legyen benne a nevetek, a telefonszámotok és a megye, ahol éltek. Gyakorlatilag ennyi az egész. A hírek után folytatjuk.
1: A Színes Órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
3: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
4: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
4: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakás Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
9: 0786 498 098.
8: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
10: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Terveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
11: Fások utca 14.
12: A biztonságát keresi. Riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
13: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
14: Köztérnapokat tartanak hétvégén a Betlen negyedi parkban. Erősödött a PESZE, de csökkent a liberálisok támogatottsága a legfrissebb felmérések szerint. Elvonul lassan a hidegfront, fokozatosan felmelegszik az idő. A részletek következnek, én Hadnagy Iva vagyok, köszöntöm a hallgatókat! Folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat Siegfried Murechen kijelölt miniszterelnök. A Nemzeti Liberális Párt és az USZERE után ma délelőtt az RMDSZ képviselőivel egyeztetett. Az RMDSZ elnöke Kelemen Hunor a beszélgetés után azt mondta, a program középpontjában a költségvetési hiány csökkentése, az adópolitika és a gazdasági növekedés ösztönzése áll. A kormány szerkezetéről és a miniszterjelöltekről egyelőre nem tárgyaltak. Murechen várhatóan a jövő hét elején terjeszti a parlament elé a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kormány beiktatásához 233 parlamenti szavazatra van szüksége. Ezen a héten ismét benépesül a Betlen negyedi park, ahol változatos programokkal, közösségi élményekkel és kikapcsolódási lehetőségekkel várják az érdeklődőket. A köztérnapok célja, hogy a lakó negyed legnagyobb tere néhány napra valódi találkozási ponttá váljon, ahol minőségi időt lehet együtt tölteni. A hétvége során gyermekfoglalkozások, mozgásos tevékenységek, kulturális és egészségügyi programok, valamint beszélgetések és nem utolsó sorban koncertek várják majd az érdeklődőket. Köztérnapok évről évre azt bizonyítja, hogy a város közterei nem csupán átjáróhelyek, hanem olyan találkozási pontokat is jelenthetnek, ahol közösség születik, kapcsolatok épülnek és erősödnek. Ha jövő vasárnap parlamenti választásokat tartanának, a Georgia Simeon vezette ultranacionalista párt a szavazatok 34%-át szerezné meg, idézi a Hot News a kursz adatait. Ez az eredmény azonos a párt júliusi kursz adatokkal. A második helyen a PESZEDE áll 25%-kal, ami 2 százalékpontos növekedést jelent júliushoz képest. A harmadik helyen a PENELE, Ilie Bolozsán ügyvívő miniszterelnök pártja áll 18%-kal. A két hónappal ezelőtti eredményükhöz képest a liberálisok 3 százalékpontot veszítettek támogatottságukból. Az USZERE támogatottsága is enyhén csökkent 9%-ról 8%-ra. Az USZERET az RMDSZ követi 5%-kal.
11: 8 forduló után továbbra is nyeretlen a labdarúgó második ligában a Szatmár Németi VSK, amely legutóbb 2-0-ra kapott ki az AFU Mátsz otthonában. A 4 ponttal a 20. helyen álló klubba a vereséget követően megvált Alexandru Pelic vezetőedzőtől. Sajtóértesülések szerint I és Robert lehet az utódja, akivel már előre haladott tárgyalásokat folytatnak. I és legutóbb az FK Csíkszeredát irányította, amellyel feljutott az élvonalba, majd a következő idényben sikerült bennmaradnia a Szuperligában. Holnap elkezdődik a 2026-2027-es Nemzetek Ligája, amelynek eredményei a 2028-as Európa-bajnokság pótselejtezőjére is hatással lesznek. A magyar válogatott a B divízióban szerepel, és pénteken 21 óra 45 perctől Ukrajnát fogadja, a csoportjában még Grúzia és Észak-Írország szerepel. Az első forduló kiemelt mérkőzései között lesz a Hollandia-Németország és az Anglia-Spanyolország találkozó is.
14: Ma kitart a borús hűvös idő, holnap a szakemberek szerint már néhány fokkal melegebb lesz, mint ma, és csapadékra sem kell már számítani. Az égbolt bár túlnyomó részt borús lesz, időnként a nap is kisüt. 13-15 fok körül tetőző nappali maximumok várhatók.
1: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: A hírek után ismét, sziasztok, üdvözlet mindenkinek, Győr Dávid Csaba vagyok. Igaz vagy hamis? Ebben az órában is játszunk. A hadnagy gumi jóvoltából éppen aktuális a nyeremény. Egy darab autógumi cseréről van szó, nem egy gumit cserélnek le, hanem az autódról minden egy gumit. Most jön a tél, nyilván azért lassan-lassan a nyáriakat le kell dobni, és jöhet a téli mintázat. Jonas Blue, vele kezdünk.
1: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
15: Színes hírek,
1: helyi aktualitások,
15: interjúk,
1: játékok és sok-sok nyeremény. Ez a Színes Órák.

Munka közben, kocsiban ülve, a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a rádiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

Margaret Island és a Valahol. Érdekes a mai nap. Képzeljétek el, nincs focim. Érződik, hogy világszerte válogatott szünet van a labdarúgásban. Mindenki a saját válogatottjával készül. Így hát ez egy ritka pillanat, amikor nincs foci a képernyőn. Tenisz, kerékpár, vízilabda viszont igen. Ha a vízilabdát kedvelitek, akkor érdemes 8-kor a magyarországi szolnoki Dózsa Vasas plakett meccsét megnézni. Országúti kerékpár, az is képernyőre kerül, méghozzá horvát körverseny. A mai felhozatalról a Székely Sporton még találtok egy-két mondatot. Mi lépünk tovább Amy Winehouse-szal.

Ellie Goulding itt a Rádió Gagán, és ígértem korábban, hogy picit belenézünk abba, hogy időjárás szempontjából mit hozott az ősz, hűvös reggelt, de javuló tendencia vár ránk, hétvégére állítólag ismét 19-21 Celsius fokos nappali csúcsokkal kalkulálhatunk, és addig valahogy el kell viselni azt, hogy tényleg ősz van. Most szerintem mindenkinél előkerült a hosszú nadrág, a nők esetében, a hölgyek esetében a hosszabb, zártabb ruha, és nyilván a hűvös reggelhez lassan-lassan hozzászokunk. Én emlékszem a tavalyi őszre, hogy milyen csodálatos volt, és milyen hosszan kitartott, és tényleg gyönyörű arcát mutatta, és ha a 10 napos prognózist nézem, arra már ráfordulunk, és átbillenünk az októberre is. Csupa jókat tudok elmondani. Napsütés, és ilyen 20 fokos nappali csúcsérték. Ez azt gondolom, hogy szeptember végén, ősz hivatalos startjának napján nem egy rossz prognózis, és a következő 10 napban nem várható kiadós csapadék mennyiség sem. Egyébként kicsi eső azért jól jönne a földeknek, de az előrejelzések szerint nem lesz nagy esőzés a következő néhány napban sem. Elkezdem. Hát jó, nyilván én befejezem a megszólalást, de átadom a terepet Szakács Gergőnek.

0: Rádió Gaga, slágerek és új zenék, igaz vagy hamis? Még egy játékra sort kerítünk így a színes órákban, hogy milyen állítás érkezik, az pillanatokon belül kiderül. Amit már most lehet tudni, a nyeremény felajánlója a hadnagy gumi lesz. Autógumi cseréről van szó, pont aktuális, ráfordultunk az őszre, és lassan-lassan a nyári abroncsokat télire kell cseréltetni. Ezt adom nyereményként hamarosan valakinek.
1: Megjöttek a kürtösök! De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
2: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
3: Rádió Gaga. Reklám.
4: Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? De vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelven hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és derítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
5: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10/A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
6: Jól beszélsz románul és angolul? Nincs tanári végzettséged, de szívesen tanítanál?
7: A My Journey nyelviskolában nem hagyunk egyedül. Mentorálunk, mocetanilag felkészítünk, kész leckevázlatot adunk, és lépésről lépésre vezetünk a siker felé.
6: Gyere, 3 helyszínen is várunk, Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában, vagy Csíkkarszfalván.
8: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
9: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
10: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
9: De szuper ötlet!
10: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
9: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
11: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
12: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
11: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi

0: út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
1: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterveztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
2: Fások utca 14.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal.
4: Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
5: Társadalmi célú hirdetés. A reklám után
7: ismét slágerek

0: Pink és a Just Like a Pill. Itt a Rádió Gagán játszunk. Igaz vagy hamis, az a játék neve, és a hallgatónak annyit kell eldöntenie, megtippelnie, hogy az általam elmondott állítás igaz vagy hamis.
1: Haló.
0: Szia Barna, György Dávid Csaba vagyok, Rádió Gagától hívlak.
1: Igen.
0: Szia, na hogy vagy?
1: Köszönöm, jól.
0: Hogy telik a délután?
1: Hát melóval.
0: Munkával. Na figyelj, ez egy játék igazából, amiért csörögtem. Az igaz vagy hamis játék, és ha kész vagy, akkor szerintem fussunk is neki, jó?
1: Rendben, rendben.
0: Oké. Okay. Igaz vagy hamis, az idő eltolódás miatt fellépő fáradtságot és alvás zavart angolul jetlagnek nevezik. Szerinted igaz vagy hamis?
1: Hát, csak tippelni tudok.
0: Na, halljuk azt a tippet.
1: Igaz.
0: Igaz. Így van, pontosan eltippelted, beletippeltél, igaz. A jó tippet pedig egy nyereményt hozott számodra. A hadnagy gumi jó voltából egy autógumi cseréről van szó, úgyhogy őket majd felkeresheted. Farkaslakán található a műhely, és 20 éve vannak már a piacon.
1: Szuper.
0: Barna, köszi szépen, hogy velünk voltál, további kitartást a munkához. Hányig tart a melód?
1: Hát, az enyém ilyen, hogy amikor...
0: Ja, értem,
1: tudom,
0: jó, értem, megértettem.
1: Időt kötve.
0: Oké, jól van, rendben. Oké, elengedlek akkor dolgozni tevékenykedni.
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
0: Hello, hello.
1: Hello, hello, szia.
2: Gratulálunk a Hadnagy Gumi által felajánlott gumiabroncsere nyertesének. Hadnagy Gumi és szerviz, megbízhatóság, szakértelem és biztonság egy helyen. Ha gumi

0: Dua Lipa és az Illusion. Sziasztok! További jó délutánt kívánok nektek, a vagányvágányhoz pedig jó kedvet, jó szórakozást a srácokkal, tartsatok velünk, játszunk is, illetve témázgatnak, hozzák a jó zenét. Győr Dávid Csaba búcsúzik, de holnap csütörtökön is várlak délelőtt 11-től.
1: A Rádió Gaga műsoraiban szinte mindenről beszélünk, de van, ahol csak zenélünk. Amennyiben erre van igényed, választhatsz a Gaga 5 zenei csatornája közül is. Van dance.
2: You don't deserve it, baby, boy. Got no motives to cry.
1: Van disco classic.
3: Sherry, sherry lady, going through emotion. Love is where you find it. Listen to your heart.
1: Van 100% magyar.

0: is van Gold zenei csatornák is. Választás rajtad áll. Kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra, vagy használd a Gaga applikációt. Slágerek is, új zenék, valamint ötször több jó zene, mint máshol. Rádió Gaga. A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Ez. Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
1: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, a Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz, a Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi, és a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
2: Reklám. Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőileg.ro. Költözés válás után hol a jogi határ? Nőileg.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőileg.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
3: Szetémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Piescavica burgert a Stationben.
4: Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptimiában nem kell választanod.
5: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
6: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről, a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
7: Szeretné a havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székelyudvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
8: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok. Vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
9: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro per kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
10: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
11: De mi is az a gyök?
10: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
11: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
12: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székely Hon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
13: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
12: Készen állsz?
13: Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
14: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
15: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: 181 igazgatói és aligazgatói helyet hirdetett meg a Hargita megyei tanfelügyelőség. Leszakadt egy a Tatroson átívelő vashíd Csíkszereda közelében. Változékony időre számíthatunk. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! A benzin ára literenként 10 lej fölé emelkedett, miután a benzinkutak csak nem egy héten át 9 lej 99 banin tartották az árat. Szerda reggel egyes benzinkutaknál már megjelentek az új tarifák. Ez rekordmagasságnak számít a benzin esetében, miközben a gázolaj ára is példátlanul megugrott, esetében is várható a 11 lejes szint átlépése, hiszen az árban már most is csak pár bani a különbség. A nemzetközi árak tartósan magas szintje növeli az import és a forgalmazás költségeit. Egy tonna motorina ára már több mint egy hete $1500 fölött van. Összesen 181 igazgatói és aligazgatói helyet hirdetett meg a Hargita megyei tanfelügyelőség, amelyre egyetemi végzettséggel, rendes tanári státusszal, legkevesebb 5 év régiséggel rendelkező büntetlen előéletű személyek jelentkezhetnek. Az intézmény honlapján is közzétett ütemterv szerint a jelentkezéshez egy iratcsomót kell összeállítani és menedzseri tervet kell készíteni, amit október 2-ig lehet benyújtani. Akik megfelelnek a feltételeknek, októberben egy kis felmérő teszten és egy írásbeli vizsgán vesznek részt, majd egy bizottság értékeli a menedzseri terveket. Novemberben a jelölteknek egy interjún is meg kell jelenniük, a végleges eredményeket pedig december 9-én hirdetik ki. Jelenleg az intézményvezetők zöme kinevezéssel dolgozik, mivel igazgatói versenyvizsgát legutóbb 2022-ben szerveztek Romániában. Beszakadt egy a Tatros folyón átívelő vashíd Bákó megyében, miután egy tehergépjármű áthajtott rajta szerdán. A Bákót Csíkszeredával összekötő országúton leállították a forgalmat, a sofőröket pedig kerülő utakra irányítják. A baleset Asszóközség Csobányos településén történt. A hatóságok tájékoztatása szerint a Tatros folyót átszelő híd szerkezete súlyosan megrongálódott, miután egy olyan nehéz gépjármű hajtott át rajta, ami nem használhatta volna. Több mint 1000 esetben észleltek engedély nélküli beavatkozást az energiaellátó berendezésekben idén, az év első 8 hónapjában a Delgáz Gíd működési területéhez tartozó 20 megyében. A szabálytalanságok által okozott kár meghaladja a 14,5 millió lejt, közölte a vállalat. Az esetek többsége villamos energialopással volt kapcsolatos. A január és augusztus között azonosított esetek száma mintegy 16%-kal haladta meg az előző év azonos időszakát. Akában regisztráltak itt. Az Európai Unió 3 évvel hosszabbította meg az Oroszországgal szembeni szankciók hatályát. Az úgynevezett írásbeli eljárás útján meghosszabbított büntető intézkedések mintegy 3000 magánszemély, vállalat, illetve szervezet vagyonának befagyasztását írják elő. Beutazási tilalmat foglalnak magukba, valamint tiltást arra vonatkozóan, hogy a pénzeszközöket vagy egyéb gazdasági erőforrásokat bocsássanak a listán szereplők rendelkezésére. Az ukrajnai háború kezdete óta az Európai Unió 21 szankciós csomagot fogadott el Oroszország ellen. A szakemberek szerint a délután további részében is túlnyomó részt borús marad az égbolt és csapadék is kialakulhat. Holnap azonban néhány fokkal már melegebb lesz és a nap is kisüt majd, valamint fokozatos felmelegedés kezdődik.
17: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
18: Te szép kalapod van, te Gábor, te...
19: Végre valahára, mi?
18: Jaj, hát én úgy örülök, hogy...
19: Hagyjál már, te nagy divasszakértő, hagyjál már.
18: Nem, ezért kemény.
19: Fullkepek is épp olyan jó.
18: Ez a kalap, érted? Jaj, nézlek, te Chicago busz, minden fekete. Olyan szexi ez a Gábor, látnátok, vége mindennek.
20: Bészabó Zsolt, Horváth Gábor és Kis Bence a mikrofonok mögött.
19: Kezdődik a magányvágány, 0730 54 88 88, ide írjatok, akár még regisztrálhattok a játékunkra, és ebben az olában a Gold Rush Resorttól egy darab családi belépőt lehet nyerni. Egy nagy kedvenccel kezdjük, itt van Imani és a Don't Be So Shy.
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
21: Vagányvágány.
15: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Furcsán beszélgetünk mi itt Erdélyben. A legjobb az volt, hogy egy magyarországi lányjal beszélgettem egyszer tusványosan. Mondták ám, hogy itt a helyek ám furcsán beszélnek. Gondoltam, hogy hát egy mondatban két ámmal nekem is azért vannak a furcsáról elképzeléseim ám. Igen, nem. Figyelj, én úgy gondolom egyébként, hogy minden régiónak megvan a maga sajátossága. És mindegyiket meg lehet ismerni. Talán kevésbé a gyergyóiakat, valamilyen túl lágyan beszéltek, túl dunatévén.
1: De városi környezetben, vagy falusi környezetről beszélünk?
0: Szerintem is.
1: Vagy unblock mindenhol.
0: Ugye unblock. Hát tudod, vannak az ilyen megfogalmazások, hogy van ez az ilyen állandó szerkezet, ami Erdély, hogy a macska fel van mászva a fára. Tehát most olyant hoztam, amit nem nagyon szoktunk használni, de ez magyarországi nem mond ilyet. Nem jellemző.
2: Mi se nagyon.
0: Hát azért. Az ajtó ki van nyitva. Na,
2: mindegy, tehát én nem tudom.
1: Ezt mondjuk.
2: Ezt igen.
0: Azt úgy mondják, hogy nyitva van amúgy.
2: Így van. Tehát azt akartam mondani, hogy véleményem szerint ez most már ízlés kérdése, mert helytelenségben vagyunk olyan szinten, mint a magyarországiak.
0: Helytelenségben, ami románt átvettünk,
2: az sok van, igen, van igen, elég. Tehát ez a Magyarország amikor... meg nem vett át semmit, hanem simán csak szétpalták a nyelvet. Tehát,
0: nem akarok én e fölött értékítéletet mondani. A legszebb üzenet, amit valaha kaptam rádiós karrierem során, a következő volt. Tényleg nem bántásból mondom. Valószínűleg egy nagyon rendes ember írta, csak olyan, így hallatszott a szöveg, hogy az intószurai interszekcióban egy prelátás kamion accidentet csinált.
2: Azt nem folytatta, hogy jött a milícia, és kérték a bulletint, ki kellett kompletálni a deklarációt.
0: De értitek-e? Tehát, hogy van egy a másik kedvence, tehát van, amit átvettünk, ez minél több a románság arányú egy adott településen, annál inkább több az ilyen, ugye ez a kolozsvári megfogalmazás volt, hogy megyek haza, lövök egy álomcsirkét, mondta a csávó. Ez egy az egyben moduk, a kászasz, a trágum fújdeszom.
2: Na,
0: mindegy, csak el akartam mondani ezt az intószurai interszekció, azaz a bodzafordulói útkereszteződés. A kamionos, a prelátás kamion és ponyvás teherautó.
2: Elmagyarázod?
0: Igen, elmagyarázom. És az accidentet, ami baleset, azt nem csinálják, hanem okozzák. Magyar ember ugye két dolgot csinál.
2: Engem jobban idegesítenek a, hogy is mondjam, mondatszerkezetek, amiket átvettünk a románból, sem, mint a jövevényszavak. Mert magától értetődik. Átvettünk egy csomót a törököktől, mikor török megszállás volt. Aztán átvettünk még egy
0: adagot. Mondd ki a román megszállás, nézd meg, mi lesz belőle.
2: Nem. Átvettünk egy adagot franciából, aztán németből, aztán meg mindenféléből. Most nyilvánvaló együttélés során a jövevényszavak elkerülhetetlenek. Inkább a román jövevényszavak, ha engem kérdeztek, mint az a rettentően sok és elviselhetetlen angol jövevény szó, amit a román vesz át, és a magyar, a magyarországi, ha már engem kérdeztek. Valahogy ez területileg nekem ez elfogadható, viszont mikor a mondat szerkezetet vesszük át, tehát nem helyesen fogalmazunk, hanem úgy, mint egy román, az idegesít.
1: Jó, de hogyha nem a mondatszerkezetről beszélünk, amit átveszünk akár a románból, vagy esetleg más idegen nyelvből, hanem szerintem én úgy látom, hogy a mondatszerkezet a magyarban változik. És nem helytelenségről beszélünk, hanem most a modern világunkban, hogyha a mondatszerkezet másképp valósul meg, mint régebben, szerintem ez nem helytelenség, hanem egyszerűen csak változás, nem?
0: Mire gondolsz példával?
1: Hát például ez, amit említettél az előbb, hogy a macska fel van mászva a fára.
0: Ez egyébként szerintem inkább archaizmus, amire...
2: Igen, az nincs átvéve.
0: Tehát, hogy régies.
1: Hát pont ezt mondom, hogyha nem átveszünk más nyelvből mondatszerkezetet, akkor itt helytelenségről beszélünk, vagy változás?
2: Figyelj, hogyha a magyar nyelv törvényei szerint helytelen, akkor az helytelen. Aztán, hogy a fülünket mennyire csípi, az már másik kérdés.
1: Magyar Tudományos Akadémiát fel kell hívnunk szerintem.
0: Na hát nyelvész professzorokat nem biztos, hogy most akarunk zavarni, de hallgatjuk. Júj! Nem
2: hallgassuk.
0: Vagyunk nagy Szeli. Hallgassuk. Ezt az a baj, látod leírva.
1: Bejátszódik Celine Dion.
0: Igen. Szólórik a igen, de ez várjál. Most a saját kapunkra rúgjuk a labdákat rendesen. Szoktunk közben ilyeneket mondani mi is, ez az igazság. I drove all night, szól. So.

amikor Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Jönnek az üzenetek, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte. Én még leginkább azért is, mert hogy még nem a poénnál tartunk, jön az is egyébként, a poénkodás. De szeretem, hogy ezt ilyen komoly kanyarból közelítettük meg, ezt a magyartalan kifejezéseket, a magyartalan fogalmazást. Jelzem, még mielőtt elolvasnám a Ildikónak az üzenetét, hadd mondjam el, hogy nagyon sok esetben hallok olyan fiataloktól románus megfogalmazást, akik nem tudnak románul. És ez nincs hova tegyen.
1: De figyelj,
0: átveszik.
1: Vannak olyan fiatalok, akik kukat nem tudnak románul, de Manelét hallgatnak románul.
0: Na ez is ilyen.
1: Tehát azt se értettem. Vannak ilyen, én nem tudom ezt ilyen, ha finoman akarok fogalmazni, azt mondom, kognitív diszonancia.
0: Oké, na Ildikó azt írta. Sziasztok, egy magyar liciben tanítok. Nem tudom, hogy a román vagy az angol hatására. Ön a Csasta Imagine Putem Vedea. Egyre gyakrabban hallom a diákjaimtól, hogy ezen a szlájdon tudjuk látni. Engem nagyon zavarnak az ilyen magyartalan szerkezetek. Na engem is, erről beszéltem. Pont
1: this
0: erről
1: slide
0: beszéltem.
1: We can see. Ez román, mert viszi lenne.
0: Viszi. Tehát, hogy ez a Putem Vedea, ez tipikusan ez román, és ez a tudjuk látni, és nem csak a tudjuk látni, hanem számtalan változatban hallom.
1: A legrosszabb
0: is.
1: Egyébként az román környezetben, ahol többen vannak, az a nem még mondjad. Ez a Numaispuner.
0: Ez Vásárhely inkább.
1: Nem Vásárhely, hát, csak
0: nagyon Vásárhely Kolozsvár.
1: Vásárhely Kolozsvár, Dévat.
2: Arad.
0: Igazából ezekkel a, hogy is mondjam, fogalmazási, magyartalan fogalmazás módokkal leginkább Vásárhelyen találkoztam. Ugye 20 évig én ott éltem, én többet találkoztam, mint itt. Itt nem az van, itt a csúnyán fogalmazunk, csúnyán beszélünk, suksükölünk, mindenfélét csinálunk.
1: Az egyébként háromszékre borzalmasan jellemző a siksükölés.
0: Igen.
1: De tudod, aki írásban is tájszólásban beszél, mondták egyszer valaki.
0: Leírva talán még jobban fáj.
1: Igen.
2: Hát ez van. Attila írja nekünk, én azt szeretem, amikor valaki azt mondja, megyek, felteszem a levest. A magyarországiak valószínűleg azt gondolják, hogy felrakjuk a levest a szekrény tetejére, pedig csak oda tesszük főni nálunk, ez teljesen normális, és még van egy csomó ilyen, adok neked egy telefont, csinálunk egy fotót, megcsinálom a házit, leellenőrzöm a számlát. Ezek közül több is román hatás, de annyira megszoktuk, hogy már fel sem tűnik.
1: Leellenőrzöm a számlát. Hát azt mondjuk, hát ez egy leellenőrzött, hogy rendben van-e, vagy ilyes. Nem
2: Attila, azt írd meg nekünk, hogy honnan hallgatod a rádiót, mert én nem hallottam ezt.
1: A legjobb egyébként ez délvidéki volt, ez a megkulcsoltad az ajtót?
0: Jú.
1: Én nagyon élveztem ezt egyébként.
2: Micsoda, megkulcsoltad az ajtót?
1: Bezártad az ajtót.
0: Ez a kulcsra zárod és a bezárodnak valami megkulcsoltad lett belőle, ez mint a szétszeretni valakit. Na, most figyelj, oké.
2: Hát szétszeretni lehet?
1: Mondom a másikat, ami székely, ez a olcs fel a villanyt.
0: Jó, igen. De hát jó van. Rengeteg van, ami hibás amúgy. De most gyertek, beszéljünk egy kicsit a viccesebbekről. Tehát három szék az dúskál benne. Én most visszatérnék megint, tudom, hogy sokat mondom, de számomra ez ugye egy nagyon fontos lépés volt, hogy én 20 évemet Marosvásárhelyen töltöttem, és felnőttként értem vissza három székre, a marosvásárhelyi feleségemmel, és bementem, emlékszem, a legelső, ahol bementem, az egy gyógyszertár volt, és akkor mondja, kártyacska lesz, vagy pénzecske? És mondom, pénzecskével szeretnék fizetni. És akkor mondta, hogy aprócska, úgy elkapott a röhögögös, ki kellett menjek, köszönni se tudtam. És akkor mondta, hogy kicsi aprócska nincs, mondom, még kezdett, kész vagyok.
1: De egyébként hozzáteszem, hogy ezt akkor a vásárhelyi hallgatók kedvéért, hogy legalábbis három széken ez a kicsinyítő képzés az udvariassági forma. Tehát ha valakit Mária néninek szólítasz, akkor, hogy Máriának szólítasz, az nem annyira üdvös, mint azt mondta, hogy Marika.
0: Mariacska.
1: Az már bizalmaskodó.
0: Na, én azt hiszem megfejtettem ezt részben. Eléggé, hogy is mondjam, hát ilyen durva itt a háromszéki akcentus, és azt hiszem, hogy mint ahogyan a smiley-val jelezzük, hogy mi ezt jó szándékkal mondjuk, szerintem a kicsinyítő képzővel próbáljuk meg enyhíteni ezt az erős akcentust.
1: De egyébként minden akcentus szép,

0: James Arthur-t hallgattuk itt a Rádió Gagán. Attila ír nekünk az alkalmazásunkban, hát le vagyunk egy kicsit tolva. Azt írja Attila, hogy Vámos Hídról, Brassó megyéből írok. Elég szépen beszéltek ti is magyarul, medikális, funkcionális, és még sorolhatnám, miket szoktatok használni.
1: Elég Attila, a szoktatokat azt ránk érted, mert hogyha igen, akkor én nagyon szívesen veszem. Mondjuk, hát már végül is mondhatod a rádió, mi is a rádiónak a részei vagyunk, úgyhogy vállaljuk. Igen, becsúszik. Én amúgy meg szoktam jegyezni, ha tudom, hogyha valamit helytelenül fogalmazok meg.

0: Hát elhogy.
1: Elvárható. Hát, most figyelj, csak unalmas lenne.
0: Elvárható egy közszolgálati rádiónál, de egy kereskedelmi rádiónál azért sokkal szabadosabb a beszéd.
1: Nekem ez nagyon érdekes, mert annak idején nekem Vaha Imre ébresztett fel arra, hogy ez az irodalmi magyar, ez az általános magyar, amit szoktak használni színházakban, meg a médiában is, az nem feltétlenül arról szól, hogy te teljesen elhagyod a mindenféle sajátosságát a beszédednek. Mert azt mondta nekem Vaha Imre, hogy fiatalember, hogyha következőkor találkozunk, és nem hallom a maga beszédjében azt az egészséges A betűt meg Ö betűt, akkor inkább ne is találkozzunk. És én akkor értettem meg, hogy ez tud sajátos lenni.
2: Igen, közben itt visszapörgettem az Attilőt, ott az a fotográfia és a fotográfus használják magyarul is, függetlenül attól, hogy úgy gondolod,
1: hogy... De ez tényleg idegenül hangzik.
2: Hát mondjuk azt, hogy megint az van, hogy inkább archaikus, régies.
1: Más se.
2: Nem, ez azért fotográfus,
1: de nekem is használják. Meg, olvastam, amikor írta ő, és azt is tudom, hogy igen, melyik interjúra írtam, ezt mondta, interjú közben írta, és én egyetértettem akkor vele. Ez nekem is nagyon idegen. Tehát akkor használjuk ezeket a szavakat, amikor nem is tudom, valaminek akarunk tűnni.
2: Vagy... Igen, nézzek a meginvitálnak. Ez is olyan, hogy létezik. Attilának szerintem a fülét az szúrja, ami akár románból is jöhetett volna, de nem onnan jön. Tehát ami például létezik, jogi értelemben ellent mondani, van egy ilyen románul is használják, hogy arefutizá. Ezt magyarul is használtam, használtam innen. Jogász professzort hallottam, eltést, aki kukkot nem tud magyarul. Viszont tényleg egy komoly, hogy ez sajnos ne futizálnom kell önnek, amikor ezt így, csak nekünk nyilván a szónak a második szótagja, illetve a második felemény.
0: Egy kukot sem tud románul. Azt mondtad, hogy egy kukot sem tud magyarul.
1: Milyen figyelmes vagy te, Gámbor.
2: Elnézést, arra gondoltam. Igen,
0: semmi gond. Kijavítlak, én ne aggódjatok.
2: Igen. Én arról sem voltam meggyőződve egyébként, hogy Vámos hídon még vannak magyarok, Attila, úgyhogy örvendünk, hogy onnan hallgatsz bennünket.
1: Egyébként azt hadd mondjuk el, mert hogy jó, hogy itt tartunk, mert múltkor is ugye Gáborral nagyon letoltak bennünket, mert valami deep izét emlegettünk.
0: Azt nagyon deep volt a téma.
1: Jó, persze, de ez jelzésértékű volt.
2: Jó, direkt nyilván mondtuk, szoktunk ezen alkalmas értszelődni.
1: Az a helyzet, hogy vannak olyan stilisztikai dolgok a rádióban, meg bárhol, ahol több embernek beszél egy ember, amiket azért használunk, hogy valamilyen helyre tegyük azt a beszélgetést. Még akkor is, hogyha helytelen. És nyilván, tehát a beszédünkből élünk, a hangunkból élünk, mindkettőt művelni próbáljuk, és mindkettőt a legjobb módon próbáljuk meg használni annak érdekében, hogy számotokra közérthető legyen, amit mi mondunk. Ettől függetlenül nyilván néha mi is belefutunk olyan dolgocskákba, amiben nem biztos, hogy szeretnénk.
2: Igen, meg hát nálunk ugye azért tényleg, amit mondtál, hogy néha-néha hangulatot akarunk ezzel alá támasztani. Vagy nem gondoljuk komolyan, hogyha szét... tákoljuk, mákoljuk a nyelvet. Ugye itt alszol, énekli a TNT, itt a háttérben, hadd énekeljük a monitorokból. Meg ha.

0: az a apkönnyű délután a Gagán.
1: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga.
0: Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék.

0: börtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütőcsapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
2: Reklám. Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
3: De mi is az a gyök?
2: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
3: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
4: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapad bakvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
5: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
4: Készen állsz? Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér.
5: A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
6: A ruhát nem hordani kell, hanem viselni, ahogy a mondás tartja. A Bolero elhozza neked a legfrissebb női trendeket. Könnyed szabások, friss árnyalatok, vadonatúj kollekciók. Elegánsan készülünk az élet nagy eseményeire. Találkozzunk a Bolero üzleteiben. Székelyudvarhelyen a Városháza tér 6, Csíkszeredában a Kossuth Lajos utca 14 szám alatt. Bolero. Egy jó nap az öltözködéssel kezdődik.
7: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badogos Centrum, Székelyudvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
8: Tudjuk, hogy az élet sokkal lassabb lenne, ha nem négy keréken pörögne.
9: Na de hol parkolsz, amikor a városban vagy?
8: Megoldjuk a problémát.
9: Hagyd az autódat az Optim Parkingban.
8: Közel a város szívéhez.
9: Egy óra csupán 4 lej.
8: Bérletek már havi 100 lejtő.
9: Biztonságos, éjjel-nappal kamerával megfigyelt parkoló a vasútállomás mögött.
8: Optim Parking. Itt mindig lesz helyed. Időkorlát nélkül.
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
10: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
11: Most először Csíkszeredában.
7: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren. Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita Karting pályáján folytatódik az élmény. Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés száguldozni. Hargita Karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
12: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
13: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
15: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
16: A reklám után
17: ismét lágerek.

0: Igaz vagy hamis, ez itt a kérdés, mert hogy mindig ilyen komoly kérdéseket teszünk fel. Van egy állításunk, amit, hogyha helyesen válaszoltok meg, egy igen nemmel, akkor tietek lehet egy nyeremény. Ebben az órában ez az is elég jól néz ki.
1: Nagyon jól néz ki, mert a Tusnád fürdőn található Gold Rush Resorttól egy darab családi belépőt lehet nyerni, és akkor sorsol is a számítógépünk, lássuk ki lehet a szerencsés. Delinkét fogjuk hívni ebben a pillanatban.
2: Halló!
3: Halló, halló! Delinkével beszélünk? Szia!
2: Igen.
3: Kis Bence, Horváth Gábor és jó magam, B. Szabó Zsolt vagyunk, a Vagányvágányból keresünk a Rádió Gagától.
2: Sziasztok!
3: Mi jót csinálsz, Delink, egyre áruld el nekünk?
2: Hát, itt a munkába.
3: Ezt olyan szomorúan
2: mondtad. Itt a szomszédba.
3: Ja,
2: itt a szomszédban vagyok, mellettetek majdnem.
3: Gyere, mert feldobjuk a napodat, hogyha nem bánod, mert van nekünk itt egy egyszerű kérdésünk, és én azt nem is kérdése, kijelentés, amit én elmondok neked, neked meg rá kéne vágni, hogy igaz vagy hamis, akkor beszélünk egy kicsit a szomszédságunkról, jó?
2: Oké.
3: Az a kijelentés, hogy a kerékpár láncát jobb soha nem olajozni, mert az olajtól lelassul a bicikli. Igaz vagy hamis?
2: Hamis.
3: Így van.
0: Így van.
3: Nem is teljesen igaz, de mindenképpen hamis. Jól van. Elmondjuk mindjárt, mit nyertél, de mondd csak el ezt a szomszédságos dolgot, mert engem nagyon izgat ez a dolog.
2: Ó, hát itt hát légvonalban 100 méterre vagyunk egymástól.
3: Aha. Akkor mi látunk téged, vagy te látsz fel hozzánk? Ez a jobb kérdés.
2: Hát, ha kinézek az ablakból, akkor egyik sem igaz, de viszont hát megyek az utak a másik felén, akkor fellátok hozzátok is, hozzánk is.
3: Ja, értem. Most már...
1: Akkor majd integetünk egymáshoz.
3: Jó, meg vagyunk. Van egy jó hírünk.
1: Delinke, nyertél a Gold Rush Resorttól egy darab családi belépőt, ez ugye Tusnádfürdőn található, úgyhogy gratulálunk nektek.
2: Ó, nagyon szépen köszönöm, szuper, köszönöm szépen.
3: Legyen egy csodaszép napod.
2: Köszönöm szépen nektek is, sziasztok!
4: Gratulálunk a Gold Rush Resort családi kalandpark nyertesének. Készüljetek a felejthetetlen kikapcsolódásra. Gold Rush Resort, ahol a természet kincsei életre kelnek.
5: Minden érdekel minket. És téged?
6: Ez a Vagányvágány. Rádió Gaga.
7: Slágerek és új zenék.

0: Első és egyben utolsó játékosunkat is köszönthettük.
1: Mára.
0: Mert ennyi volt a Vagányvágányban a játék. Gratulálunk, nagyon örültünk a játékocskának és a nyereményecskének is.
1: Az a helyzet, hogy azért lehet regisztrálni, még mindig a játékunkra fog ez még menni. Hétvégén is, miközben kürtös karácsolunk, úgyhogy izgalmas napnak, illetve napoknak nézünk elébe.
2: Úgyhogy még játszódik, lehet regisztrálódni a 0730548888-ra. Menjünk tovább most a hírekkel, aztán jönünk vissza.
3: Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
5: Reklám.
6: Van, hogy begurulunk és kiabálunk a gyermekünkkel. Mindenkivel előfordul, de tanulható az elkerülése is. Nőélek.ro. Költözés-válás után hol a jogi határ? Nőélek.ro. Nem vagy lusta, nem vagy gyenge, talán csak kiégtél. Nőélek.ro. Fontos témák, hiteles szakemberek szeptemberben is a fejlődni vágyó nőkért. Böngész naponta frissülő tartalmainkat online, vagy keresd a legfrissebb nyomtatott Nőileget az újságárusoknál. Nőileg. Az erdélyi nők magazinja.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadnagy Viacolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
8: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
9: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
10: Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
11: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
12: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség.
13: A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik.
14: A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
15: 0786 498 098
16: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
17: Minőségi bútor. A jó döntés a Kontrasztnál kezdődik. Kanapék, ágyak, egyedi konyhá, teljes lakberendezés, profi kivitelezéssel. Tervezéstől beszerelésig minden egy helyen. Csíkszeredában, Székely udvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. Kontraszt. Az otthonod legjobb döntése.
18: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Beterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
19: Fások utca 14.
1: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Információs pult váltja a Fabódét a Városközpontban. 350-400 lej között váltakoznak az idei tanévben az ösztöndíjak. Hűvös, borús marad az időjárás. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Hadnagy Iva. Következzenek a részletek. Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök tegnap este kijelentette, miután egyeztet a jelölését hivatalosan támogató három parlamenti párt képviselőivel. Sorin Grindeanu szociáldemokrata elnökkel is tárgyalni fog a kormány programjáról. A parlamentben nyilatkozó politikus elmondta, tegnap a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség parlamenti frakcióival tárgyalt, majd reggel az RMDS-szel folytatta a tárgyalásokat. Mint mondta, várja már a PESZEDE elnökével folytatott párbeszédet is, hogy megvitassák a kormányprogramot. Erre a következő napokban, talán már holnap sor kerülhet, nyilatkozta Murashan. Eltűnt Székelyudvarhely központjából az emlékezés parkja mellőről az a fabódi, amelyet a Turinfo iroda működtetett időszakos turisztikai információs pultként. A polgármester hivatal által fenntartott iroda már nem működik, személyzet nélkül maradt, és a város a turisztikai népszerűsítő tevékenység átszervezése mellett döntött. A városvezetés azonban nem mond le arról, hogy ezen a helyszínen hasznos információk legyenek elérhetők a látogatók számára, csak új arculatot kap a kis tér. Lesz infopult csak nélkül, ahol szóróanyagokat, térképeket találhatnak majd az utazók. Az iskolai teljesítmény ösztöndíj havi 450 lej, a szociális és technológiai ösztöndíj pedig havi 300 lej lesz az idei tanévben. A szociális ösztöndíjat a tervezett megszorítások ellenére folyósítják a vakációkban is, de csak bizonyos feltételekkel. A teljesítmény ösztöndíjat az 5-8 osztályos vagy középiskolás diákok kapják meg, akik 9-es feletti éves átlagot értek el, és osztályuk legjobb 15%-ába tartoznak. Női holttestet találtak tegnap délután az Olt folyóban egy bőrönt bezárva. A News.ro beszámolója szerint Vulcsia megyében a Jönest községben lévő gátban fedezte fel a vízben lévő bőröndöt egy helyi horgász, aki miután partra húzta, azonnal értesítette a hatóságokat. A Digi24 hírportál információi szerint az áldozat 21 éves volt és a Vulcsia megyei Horezu városában élt együtt a barátjával. A férfit jelenleg nagy erőkkel keresik a rendőrök. Az áldozat teljesen meztelen volt. Testén, különösen az arcán számos zúzódás nyoma látszott. Halála pontos okát és körülményeit a boncolás fogja tisztázni.
19: Három felkészülési mérkőzés játszik a bajnoki szünetben a másodosztályú Besztercei Glória. Szeptember 26-án a Sepsi OSK, október 1-én a Kolozsvári U, október 3-án pedig az FK Csíkszereda lesz az ellenfelem. A besztercei csapat mindhárom találkozót idegenben játsza. A Glória jelenleg 12 ponttal a második liga 11. helyén áll, a bajnokságban október 10-én a Rümniku Vülcse ellen folytatja szereplését. Világrekordokat döntve nyerte meg a 49 kg-os súlycsoportot az észak-koreai Ri Song-Goma Japánban zajló Ázsia játékokon. A 28 éves súlyemelő szakításban 94, lökésben 124 kg-ig jutott, összetettben pedig 215 kg-os eredménnyel állított fel új csúcsot. Fölényesen győzött az olimpiai ezüstérmes indiai Mirabai Chanut, 17 kg-mal előzte meg összetettben.
16: Elszórtan záporokra is 10-12 fokos csúcsértékekre számíthatunk ma a folytatásban is. Holnap már néhány fokkal melegebb lesz, 12-15 fokos nappali maximumok várhatók, és a nap is kisüt majd hosszabb, rövidebb időre.
3: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
2: 4 óra múlt néhány perccel, ez még mindig a Vagányvágány itt a Rádió Gagán. Itt vagyunk mind a hárman, B. Szabó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, ez pedig nem én kellett volna el.
0: Nem mindegy, hogy Gabika vagy Gáborocska, mert egyáltalán nem. Sőt, ma ezzel a kalappal te hagyjál be.
20: Gabci vagy Zsolt.
0: Nem bírom ezt elengedni.
20: Zsoltnak dicsérjük meg a kalapját, úgy érzem, mert hanem itt egész estig.
2: Ez a probléma, igen. Itt annyira jó a kalap.
0: Ezt ki tudjátok találni a legjobbat.
20: Igen, tudom én. Na, puszilom a kalapodat, Derülő Janival. Jön a One to One Me.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
21: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: nekik nem szabadott jönni, az kötelező volt. Hogy...
1: Jó, de a 9-12-ben mi nem a kantinban bulisztunk, hanem az iskolának a folyosóján. Ott volt akkor a hely, hogy beférjen mindenki.
2: Nem tudtok étkezdét mondani, már bocsássatok meg az előző órai
1: hát,
2: témánk.
1: Jó, hát Bence mondta a kantint, akkor már...
0: Magyarul használatos, kezit csókolom, meg lehet nézni a Magyar Akadémiai Szótárban.
2: Nem, arra gondoltam, láttam egy ilyen, egy ilyen posztot, hogy amennyiben azt tapasztalod, hogy a gyereked bullying áldozata az iskolában, akkor a tanár, a pedagógus az nem a végső pont, hanem nyugodtan lehet hatóságokhoz, szervezetekhez fordulni. Egyébként most már magyar képviselet is van, amihez lehet fordulni nyugodtan segítségért, jogi tanácsokért, és én erre bátorítok mindenkit, mert hogy az az igazság, hogy bár én nekem nem volt benne részem, visszagondoltam...
1: De a környezetedben tapasztaltál ilyen?
2: Tapasztalok felnőtt emberek közül, de több felnőtt ember vesz körül jelen pillanatban is, aki felnőttként próbál valahogyan túllépni azon, hogy az iskolában miket műveltek vele. Na és ezekből a történetekből számomra az derült ki, hogy sem a szülő nem vette komolyan a gyereket adott esetben, sem az oktatási intézmény nem vette komolyan a gyermeket, és még minden előtt a tanár sem vette komolyan a gyermeket. És már rengetegszer beszéltem róla, elég sok szakértővel is beszélgettem róla, akár nyilvános beszélgetéseken is, de számomra az volt a legmeglepőbb, hogy mennyire nem ismerik ezt fel az emberek, és ami még ennél is meglepőbb, hogy felnőttként sem. Úgy gondolom, hogyha ez mondjuk megtörtént gyerekkorban és felnőttkorban cipeli magával az ember, nagyon sok emberen segítene az, ha felnőttként az, aki téged bántalmazott, akár lelkileg, akár fizikailag, de megkeresne és bocsánatot kérne. Meg vagyok győződve, hogy ez a dolog nagyon sok mindenkiben feloldana nagyon sok
0: szerinted
2: mindent.
0: Szerinted hány ilyen iskolai kötekedős legényben, leányban van meg a hajlam arra, hogy elnézést kérjen, bocsánatot kérjen?
2: Nem egyet ismerek, aki most is olyan felnőttként.
0: Tehát azt akartam mondani, hogy van akinek
1: a személyiség. Hát jó, de van olyan felnőtt is. Van olyan felnőtt is, aki azért már megbánta ezt a tettét, amit fiatalkorában tett, úgyhogy lehet egy jó pár olyan személy, aki felnőtt korában bocsánatot kérne.
0: Inkább arra gondolom,
1: erre kérnék.
0: Lehetnek olyanok, akik ilyen iskolai bulik voltak, nem tudom, ennek van-e magyar kifejezése.
2: Igen, így mondják amúgy. Nincs, vagy a magyar kifejezés nincs.
1: Zrikálás?
2: Hát nem, hát nem, bántalmazásnak mondják, hát iskolai igen, bántalmazásnak.
0: Na, szóval most... aki ilyesmit csinált, az vajon felnőtt korában rájött, hogy tulajdonképpen azért csináltam, mert mit tudom én, otthon verte őt az apukája, és így akarta kompenzálni, mert erre is láttunk példát.
2: De vannak olyan helyzetek, amikor például akár nemi bántalmazásig megy el a dolog. És ismerek olyan felnőtt ember, tudom róla, aki orvosként működik, és tudom róla, hogy gyerekként, nem gyerekként, fiatalként, kamaszként ezt így elművelte valaki mással. Szóval nem tudom, hogy kezd fel reggel, de nem hiszem, hogy nem nincs ott benned, mert felnőttként csak felismered, hogy ez azért nem volt korrekt.
1: Iskolai bullyingról beszélünk, 07 30 54 88 88, várjuk a véleményeteket. Itt van Kecá és Gabriella a Rádió Gagán.

Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga.

0: Jól van, visszatértünk. Az az igazság, hogy kikapcsolt mikrofonnal egy kicsit poénkodtunk, hál' Istennek más
1: témában. Nem a bullyingon.
0: Nem a bullying. Nem, nyilvánvaló, hogy nézd, a tanároknak, illetve egy osztálynak feladata van. Azt szerintem nagyon-nagyon nehezen fogják megérteni a diákok, hogy nem röhögünk azon, hogy valamelyik osztálytársat megalázzák. A megalázás, tehát nagyjából mindig olyan helyzetben voltam iskolás koromban, hogy a nagyon rosszul toleráltam azt, ha valakit megaláznak. Néha volt, hogy úgy viselkedtek velünk is, akár tanárok, hogy megalázónak értük, az egy kicsit más. Amikor viszont valakit többiek megaláznak, szerintem annyira visszataszító és gusztustalan, hogy nincs erről, amit
2: egyetértek. Oké, de azt akarod mondani, hogy minden esetben a tanárra felelős azért, hogyha bullying történik? Tehát
0: nem, abszolút nem akarom azt mondani, mert is tudja sokszor.
2: Igen, tehát... Igen.
1: Szerintem hibát követünk el, hogyha rögtön a hibásokat keressük. Tehát, hogy a felelősöket keresünk ebben a helyzetben, mert itt elsősorban az a legfontosabb, hogy legyen, akinek a gyereke elmondja. Tehát, hogy általában én ezt látom a legnagyobb problémának, hogy a szülei nem teremtik meg azt a közeget vagy környezetet, ahol ő el tudja ezt mondani, vagy a tanárok nem teremtik meg azt a bizalmi környezetet, ahol ez elhangozhat.
2: Jó, Zsol, de gondolj vissza a te gyerekkorodra, hogy minden esetben, amikor sérelem ért téged, akkor nyíltan tudtál beszélni a szüleiddel erről?
1: Én annyira szerencsés vagyok, hogy mindig. Mindig.
2: Mert nálunk is az volt a megszokott, hogy elmondjuk, hogyha problémánk van, de mégis én egy csendesebb gyerek voltam, és sokszor nem mondtam el
0: az, hogy csendesebb, bajomat. Az így nem igaz, szerintem. Csak de, otthon nem mondtál el dolgokat.
2: Nem, csendesebb gyerek voltam, mint most felnőttként, amilyen vagyok. Például, amikor az oviból, vagy akár az iskolából, az elemi iskolából hazamentem, akkor az első az volt, hogy bementem a szobámba, és becsuktam az ajtót. Bármilyen problémám volt. És nem a szülőkkel beszéltem. Pedig nem az volt, hogy nem volt egy olyan szülő-gyerek viszony, hogy nem mondhattam el volna a problémákat, de nem tudom, hogy csak a szülő tehetője felelősi.
0: Jaj, milyen jó üzenetünk van. Viola, amire megnyitottam, addigra elszemlítottam a nevem, elismerem az arcot. Haliskacok, nagyon gonoszak tudnak lenni a gyerekek egymással. Sokszor mondják a szülők, hogy nem szabad a gyermekek dolgába szólni, de van az a pont, amikor igenis, na most jön a fontos, fel kell emeld a hangod, és a gyermeked mellé állj. Mert el tud durvulni a szituáció, mindkét félnek nagyon rossz.
1: Te gyerekek, tehát én végignéztem egy egyedülálló anyának a kínlódását, 5. osztálytól 12. osztályig bullyingolták a gyermekét, és egyszerűen nem tudott mit tenni.
2: Vannak megoldás.
1: Nem, hát nyilván vannak furcsában viselkedő gyerekek, ezt be kell látni, és valamiért ez úgy alakul, hogy az ilyen furcsában viselkedő gyerekek néha bekerülnek olyan közösségekbe, ahol folyamatosan bántalmazzák őket.
0: És nyilván, hogy utána furcsában fognak viselkedni még inkább, mert nyilván félnek a bántalmazástól meg.
1: Na figyeljetek, tehát az, hogy én tényleg abban a szerencsés helyzetben tartozom, Gábor, hogy én mindig ez első dolog, hogy édesanyámnak elmondtam. És ő mindig nagyon komolyan vette ezt a dolgot. És szerintem ez az első lépés, ami meg kell, hogy történjen egy ilyen helyzetben. Ezt látom én legalábbis. Na de most bejött a képbe ugye egy újfajta bántalmazás, és ez nem más, mint a digitális online bántalmazás.
0: Cyberbullying.
1: Igen, a cyberbullyingnak hívják magyarul, de hogy ez nagyon súlyos. Tehát, képzeld azt a gyereket, aki a social médiában nő bele, tehát nem csak úgy van neki valamilyen fajta felülete, hanem ebben nő bele.
0: Közösségi média.
1: Bocsánat, közösségi médiában nő bele.
2: Úgy.
1: Most képzeld el neki, hogy ez a realitása. Tehát, hogyha mondjuk őt megalázzák nyilvánosan egy ilyen helyen, most képzeld el az számára, mit okozhat.
0: Nincs meg az a film, amit a tavaly emlegettünk, ez a minisorozat, amikor a kisrác kinyír egy csajt.
1: Dehogy nem.
0: Pont azért, mert online olyanok, jó, nyilván...
1: Serdülők vagy
0: kamaszok. Igen, kamaszkor talán. Tehát nyilván egy olyan történet, ami átesik az ló túloldalára, de hogy el tudjuk képzelni, hogy eleve, valószínűleg szülőként nehéz azt megérteni, hogy a gyerekek manapság ugye azért elég komoly online identitásuk van. Ha valaki ebbe beletipor, az olyan, mintha tényleg a lelkébe tiporna bele. Ezt mondom, lehet mi túl boomerek vagyunk, hogy megértsük, de ettől még létező folyamat.

0: Érkezett egy üzenet az iskolai bullyingról, iskolai bántalmazásokról beszélgetünk. Egyébként a bántalmazás nem teljesen fedi a bullyingnak a fogalmát, csak mondom azoknak, akik kötekszenek már valahol hangosan azért, hogy a rádióban megint nem
1: beszélnek. Bántalmazás, zaklatás, nevezhetjük több mindenre.
0: Bullying úgy hívják. Sziasztok!

0: 37 éve érettségiztél. Ez ma olyan mindegy. Benne van, nyilván nem azt mondom, hogy örülni kell neki, nem. De benned volt, és talán az a legfontosabb, hogy megtanultad, hogy vannak az életben rossz helyzetek. Viszont abban élni, könyörgöm. Rég
1: ha netántán iskolai, vagy iskolapszichológusok is hallgatnak bennünket, én nagyon kíváncsi vagyok az ő véleményükre is. 0735488888. Éva közben ír nekünk, pedagógusként azt tapasztalom, hogy nagyon nehéz észrevenni a bullyingot, ha csak azt várjuk, hogy valaki majd jelentkezik és elmondja. A gyerekek sokszor egymás között rendezik le, vagy inkább nem szólnak senkinek. A tanárnak figyelnie kell arra is, hogy ki marad mindig egyedül, ki nem akar szünetben kimenni, ki változik meg hirtelen. Szerintem a tanár nem rendőr, és nem tud minden pillanatban mindenhol ott lenni, de nagyon sokat számít, ha a gyerek tudja, hogy van egy felnőtt, akihez bizalommal fordul.
0: Egyébként, bocsi, ezt az utolsó mondatot hadd ragadjuk ki a szövegkörnyezetből, és szerintem nagyon-nagyon fontos mindenkinek, akinek gyereke van, hogy legyen egy felnőtt még gyerek mellett, aki nem te vagy szülőként, mert lehet, hogy nem tud neked valamit elmondani, mindegy, hogy miért.
2: Ezért mondtam, hogy nagyon fontos a jelenségben.
0: De legyen egy felnőtt, akivel tud kommunikálni, és add meg neki a lehetőséget, vagy próbáld meg megteremteni neki ezt a lehetőséget.
2: Igen, erről, de csak alá szerettem volna húzni, hogy valóban talán a legfontosabb az egész történetben, hogy megteremteni azt a környezetet, ahol a gyermek, vagy neked, vagy a tanárnak, vagy bárkinek ezt el tudja mondani. És közben itt Rokmalasz üzenetét is mindjárt olvassuk, de még előtte szeretném elmondani azt, hogy azt is látom, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol még mindig divat az, hogy fiam, árulkodni szégyen, árulkodni tilos. Ez egy rossz szó.
0: Te egy szekus picli vagy.
2: Igen. Tehát,
0: ez nem szabad. És velem egy idős, vagy többé kevésbé velem egy időstől hallottam.
2: Ja. Szerintem ez így nem helyes. Én például mindig megkülönböztetem az egyik fajta árulkodást a másiktól, és mindig kihangsúlyozom a gyermeknek, hogy ez egy olyan dolog, amiről nem árulkodunk. Ez egy-egy dolgot üzen a gyermeknek. Ha általánosan mondod neki azt, hogy nem árulkodunk, azt fogod beleültetni, hogy ő nem mondja el neked a problémáit. Nyilván egyetértek azzal is, hogy ez sok esetben átesik a ló túlsó oldalára, és hogyha valaki mondjuk megpöccinti a gyermekünk fülét, akkor felmegyünk az iskolába, és felborítjuk az osztályba a székeket. Ez sem megoldás. Nem erről beszélünk. És most jó, nyilván vannak ezek az ultraérzékeny pszichológusok, tudok mondani egy-kettőt, de nem akarok bajt magamnak. Megint. Szóval, akik azt mondják, hogy igen, a fülpecögtetésből is az lehet majd. Figyeljetek, van az a dolog, amit tényleg a gyerek kell elintézzen, de ez nagyon fontos, hogy meghatározzuk magunknak is, hogy mi az.
0: Én csak azt akartam még hozzátenni, hogy a gyerekek, hogyha le tudják rendezni egymás közt, az lenne nyilván a legszerencsésebb.
2: Hát de mégis hogy mondjuk egy lelki bullyingot?
1: Például.
0: Kujakkal.
1: Diaz Mentát és a Mérget hallgatjuk itt a Rádió Gagán. Írjatok nekünk!

0: Reklám. A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait. Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését. Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon. Viking Kft. A te biztonságodért.
1: Autós vagy? Most jól figyelj! A hadnagy guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a hadnagy gumiszervizt Farkaslakasz a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor hadnagy gumi.
2: Mennyi gyökkettő szorozva gyökkettővel?
3: De mi is az a gyök?
2: Akkor nézzünk egy könnyebbet. Mi a fotoszintézis?
3: Valami, amit a növények tudnak, én meg már nem.
4: Ne aggódj, nem vagy egyedül. A Székelyhon vissza az iskolapadba kvízében most kiderül, mennyire emlékszel a régi leckékre.
5: Teszteld a tudásod a játék.székelyhon.ro oldalon, és akár egy 400 lejes evagutalvány is a tiéd lehet.
4: Készen állsz?
5: Újra lehet felelni, és ezúttal puskázni is ér. A játék támogatója a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már a Romániában is elérhető digitális bankja.
6: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
7: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
8: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
9: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
7: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
9: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
10: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
11: Most először Csíkszeredában.
12: Szeptember 26-án és 27-én két napos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
13: Szombaton 11:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
14: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élmény.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
18: A reklám után
19: ismét lágerek és új zenék.
18: Rádió.

0: Az iskolai bántalmazásról, bullyingról beszélgetünk. Pontosabban Rokmalac ír nekünk: sziasztok titánok, jó beszélni a bullyingról, de nézzük csak a hosszú távú következményét. Ez a magatartás kivált egy pszichológiai jelenséget, a bizonyos fight or flight jelenséget, ami fontos a személyiség kialakulásához és a probléma megoldási készséghez. Na, most a sok putyukállással ezt ki akarjuk ütni az egyenletből, akkor hogyan fogja megtanulni az, akit bullyingolnak, hogyan oldja ezt meg? Lesz belőle egy bújdosó, antiszociális személy. Alapjaiban egy életképtelen egyén, nyilván egy komplex beszélgetés ez, nem lehet leírni egy üzenetben. Már egyszer.
1: Hadd utaljak vissza arra, amit az előbb mondtam. Ugye valamelyik hallgató írta, hogy lerendezik a gyerekek egymás között. Ez a szerencsésebb. Az akkor van, amit Rokmalac mond, hogy bekapcsol tehát, hogy gyakorlatilag muszáj. Akkor azt kell mondom, hogy pszichológiailag fejlődnie.
0: Jó, de megengedett itt közbeszólnék, hogy ha az az eset áll elő, hogy a gyerekek lerendezik egymás között, ott úgy is marad egy sérül gyerek.
2: Nem biztos.
1: Nem biztos, de... Ha lerendezik, akkor tehát pont a lerendezés az úgy érzem, hogy ezt felülírja.
2: Szerintem az a hibás, hogy magatokból indultok ki. Te is, meg Rokmalac is. Tehát mindketten olyan személyiségek vagytok, akik igen, ki tudtok állni magatokért. Nem az ilyen embereket szokták bullyingolni az iskolában. És egy olyan ember, aki mondjuk vagy fizikailag képtelen bármit csinálni, és mondjuk nagyon csúnyán megalázzák, testileg, nemileg, ahogyan el tudjátok képzelni, nagyon-nagyon csúnya dolgok történnek iskolákban. Vagy, nem mondom, a pszichikait, ami talán még súlyosabb és mélyebb, nem akarok itt most súlyokat tenni, tényleg, bocsánat, nem mondtam semmit. De nem tud, nincsenek rá eszközei. De nem azért, mert nem alakultak ki az anyaputyuk által, hanem egy olyan személyiség.
1: Hogy egyszer van, aki ezen nem tud túllépni iskolás korában, olyankor kell beavatkozzon valakinek.
2: Így van,
1: nyilván
2: de...
1: ez ilyenkor kell a környezete észrevegye, hogy valami baj van. Nem akarunk se szülőkre, se tanárokra, se senkire mutogatni, de érted, egy normál körülmények közt ezt valahogy észreveszik, és igen, akkor az elkövetőnek következményekkel kell számolnia.
2: Igen, csak ez is érdekes, hogy milyen következményekkel. Nagyon sok esetben az iskola arra tolja, amerre csak éppen tudja, mert hogy nem akar magának gondot. Érted, mert a tanfelügyelőség onnan megjön, nyilván a jogi következmények, meg a rendőrség, és akkor ettől most mindenki fél, de hogy ezt nem kéne, nem kell ettől a dologtól félni. Végre már természetes dolog kéne legyen, hogy igen, akár odáig elmenni.
0: El is tele vagyunk komoly üzenetekkel, de hát ez nem meglepő. Azt írja egy hallgatónk, hogy név nélkül kérő, hogy olvassuk be. Férfi vagyok, én középiskolás koromban voltam bullying áldozata. Nem voltam különösebben jó sportoló, és emiatt rendszeresen csúfoltak. Eleinte nevettem velük, mert azt gondoltam, hogy ha mutatom, hogy nem érdekel, akkor abba hagyják. Nem hagyták abba. Évekig tartott. Ma már felnőtt vagyok, de érdekes módon bizonyos mondatok még mindig eszembe jutnak, ezért nem értem, amikor egy felnőtt azt mondja, hogy ugyan már csak egy gyerek majd kinövik. Aki benne van, annak az egész élete.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Iskolai bullying a téma a továbbiakban is, úgyhogy várjuk üzeneteiteket, mert tényleg az elmúlt órában hát rengeteg SMS és WhatsApp üzenet, sőt Facebook üzenet is érkezett, úgyhogy pötyögjetek nekünk.
1: Bennem még mindig visszhangzik a hallgató, aki név nélkül kért az üzenetét, neki az üzenete, mert hogy... Van, ismerek egy esetet, ami nagyon-nagyon összecseng ezzel, de majd később mondom el.
2: Egyelőre maradjunk itt, illetve hogyha van ezzel kapcsolatban olyan dolog, amit inkább le akartok írni, lehet még az is segít, ha megírjátok nekünk. 0735488888.
3: Mi a Rádió Gagán szeretünk igazat mondani, különösen akkor, ha például autózással, közlekedéssel kapcsolatos témáról van szó, mert ez majdnem mindenkit érdekel. Próbálj ki minket, nevezd be te is a Rádió Gaga igaz vagy hamis játékába. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk a játék kiemelt támogatói.
4: A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
5: Reklám. Buongiorno, bonjour, danke. Ugye ismerősen cseng? Te vajon tudod, hogy mit jelentenek, vagy milyen nyelve hangzottak el? Utazz velünk a Krónika nyelvvadász kvízével. 10 kérdés, 4 válasz lehetőség, és mindig csak egy helyes megoldás. Nyelvvadász a Krónikával. Teszteld tudásod és terítsd ki, mennyire vagy otthon a világ nyelveiben. Játék.kronika.ro. Játékunk támogatója a Híra. Egyszerűen csak szép.
6: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal! Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Transz.
7: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
8: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
9: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
8: De szuper ötlet!
9: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
8: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
10: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
11: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
10: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
12: Háztartási gépre van szükséged. Szőnyegszabászatot keresel. A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain. Házhoz szállítással biztosít neked mindent.
13: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen. Gyorsan. Kényelmesen.
12: Gamma Electronics.
14: Tél, nyár, eső vagy kánikula. A Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról. Mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
15: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per alszám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
16: Székelyudvarhelyen folytatódik a megyei tanács egészségtudatosító rendezvény sorozata. Európai élbolyban Románia az üzemanyagok drágulását illetően. Ma még kitart a hűvös borús idő, holnap már napsütés is várható. Én Hadnagy Éva vagyok, jó napot kívánok, jönnek a részletek. A középiskolai tantervet annélkül módosítják, hogy az oktatási minisztérium szisztematikusan beépítené a munkaerőpiac elvárásait. A munkavállalókkal való együttműködés elégtelen, az állam pedig nem követi egységesen a végzősök sorsát a középiskola befejezése után. Ezek a legfőbb megállapításai a számvevőszék 2026. szeptemberében közzétett jelentésének, amely egy olyan oktatási rendszert ír elő, ahol a reformokat a reálgazdaságból és a diákok szakmai életútjából érkező visszajelzések szinte teljes hiányában hajtják végre. Az intézmény azt javasolja a minisztériumnak, hogy hozzon létre egy állandó mechanizmust, amelyen keresztül minden egyes diák generációt felmérnek a gazdasági elvárások tükrében, az eredményeket pedig az oktatáspolitika időszakos frissítésére használják fel, számol be az EduPedu. Egészségtudatosító rendezvénysorozatot indított útjára Hargita megye tanácsa partnerségben a megye egészségügyi intézményeivel, a Tested jelez, meghallod címmel. Az előadás sorozat első állomására Gyergyószent Miklóson került sor a múlt héten, a következő panelbeszélgetést Székely udvarhelyen tartják. Ezúttal a gyomorpanaszok, a vérszegénység, a vesebetegségek és az elhízás korai felismeréséről és megelőzéséről lesz szó, valamint arról, hogyan kapaszkodhatnak egymáshoz testi tüneteink és lelki folyamataink, és mit tehetünk saját egészségünk megőrzéséért. Dr. Kinda Erika belgyógyász szakorvos és Szalai Zsuzsanna pszichológus várja az érdeklődőket szeptember 30-án a polgármesteri hivatal Szent István termébe. Idén augusztusban az Európai Unióban átlagosan 23,8%-kal voltak drágábbak a személyszállításban használt üzemanyagok, mint egy évvel korábban, közölte az Eurostat. A legnagyobb áremelkedést Bulgáriában jegyezték, ahol 34,5%-kal nőttek az árak, Litvániában 28,8%-kal, Finnországban pedig 27,6%-kal kell többet fizetni. A legkisebb növekedést Magyarországon, Svédországban és Írországban jegyezték. Romániában júniusban 23,1, júliusban 24,2, augusztusban pedig már 26,7%-kal kerültek több az üzemanyagok az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság tegnap este hivatalos tájékoztatást adott ki az európai szinten jóváhagyott a juhús export korlátozásainak feloldására irányuló cselekvési terv lépéseiről és intézkedéseiről. Az állatok oltási kampánya legkésőbb október 1-én kezdődik. Hullott a hó a Transfogarasi úton, a magashegyi szakaszon téli körülmények között lehetett ma közlekedni. A Bülyeató környékén munkagépekkel takarították az utat, tájékoztatott a Brassó megyei regionális út- és hídügyi igazgatóság. A hatóság szerint a következő napokban sem várható jelentős változás. Arra kérik a Transfogarasi útra készülőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak az útviszonyokról, és csak megfelelően felszerelt autóval induljanak útnak. A szakemberek előrejelzései szerint ma kitart a borús hűvös időadás, körzetünkben csapadék is kialakulhat. Holnap azonban néhány fokkal már melegebb lesz, és napsütés is várható. 12-15 fokos maximumokra készülhetünk.
3: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most pedig.
2: Bullying, azaz gyerekek szekálása, verbális vagy fizikai bántalmazása. Erről beszéltünk az elmúlt órában, és az a helyzet, hogy ez egy olyan téma, amit kicsit úgy voltam az elén, hogy erről nem akarok beszélni, de egyre inkább azt érzem, hogy kell.
1: Igen, bár nagyon szeretitek, hogyha itt röhögünk, meg mindenféle vicces dolgokról beszélünk, nyilván az is része a vagányvágánynak, viszont most, hogy iskola kezdés van, és látunk dolgokat, úgy gondoltuk, hogy igencsak fontos téma.
0: Sokan írtatok, úgyhogy a továbbiakban is tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. Jön Berkes Olivér, itt a Visszakér a múlt.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
16: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Nehéz témánk van, és az a helyzet, hogy egyre inkább úgy gondolom, hogy erről csak kell beszélni. Az előző órának talán a legfontosabb gondolata az volt, hogy a bullying, bár valaki írta nekünk, hogy ez tulajdonképp csufolkodás, de hát nem. Ennél sokkal ez több minden. Ez fizikai bántalmazás, lelki bántalmazás. Nincs igazi becsületes magyar szavunk rá, bált lenne. Ez olyan dolog, amivel a legfontosabb, amit kezdeni lehet, hogy valahogy a gyerek tudja ezt feloldani. Nem baj, hogyha van erre egy felnőtt, akivel meg tudja beszélgetni, és azt is hozzátenném, hogy ez az iskolai zaklatás, bántalmazás, erőszakoskodás, ami nagyon
1: még mindig nem fedi rendesen, amúgy.
0: Így van. Az igaziból akkor lehet vele valamit kezdeni, hogyha nem csak a felnőttek, hanem mondjuk a többi iskolás is látja, és nem mennek el mellette.
2: Ugye az előző órában kaptunk egy üzenetet egy férfitól, aki kérte, hogy név nélkül olvassuk be üzenetét. Nem voltak jó sportsikerei, hát pontosabban azt írta, hogy nem volt jó sportoló, és emiatt bullying áldozata volt. És akkor említette Zsolt, hogy erről szeretnél valamit.
1: Igen. Képzeljétek el, hogy ismerek egy srácot, akit ilyen nagyon magas ember volt, és mindig a tudományok érdekelték, már gyerekkorában is. Egyáltalán semmi nem érdekelt, ami autók, meg sport, meg ami a fiúkat általában úgy szokta érdekelni. Végig szivatták, de ilyen nagyon mocskosul az iskolában, de hát egész komoly szintre mentek a dolgok, szülők is egyébként már egész komoly szintre vitték az egészet. Függetlenül ettől egy olyan sérüléssel él mai napig, hogy nem tud megfutamodni. Tehát egyszerűen rosszul lesz, majd olyasmi, mint a fóbia. Tehát, hogyha meg kell futamodnia bármitől, egyébként a Göteborgban végezte most el az egyetemet, ógörög szakot, tehát, hogy nem egy buta emberről beszélünk, és még egy jó fejemberről is beszélünk, csak egyszerűen van egy ilyen frásza, hogy sietni tud, de futni már nem. De addig szivatták az iskolában a tornával, meg a milyen béna vagy, csak akad össze a lábad, és nem tudsz kettőt lépni is.
0: Nyilván ez egy pszichoszomatikus valamit produkált, ez sajnos elő tud fordulni. Nem is tudtak szerintem, még most se igazán tudnak mindent mit kezdeni ezzel a kérdéssel. Nagyon-nagyon nehéz akár a szakpszichológusnak is ezt úgy megközelítenie, hogy feloldja, mert ugye emberek különböző típusok, és valaki, aki eleve egy ilyen befele fordulóbb, csendesebb, nem kommunikatív valaki, az azt hiszem, hogy még nehezebb helyzetben van.
1: Vannak alaptételek, amelyeket azért jó figyelembe venni. Tehát például az, hogy ne reagáljunk indulatból, hogyha ilyen történik. Tehát itt nálunk még mindig az a divat, hogyha a gyermekedet felpofozzák, akkor reggel, másnap reggel ott vagy, felpofozod a másiknak a gyermekét.
0: Vagy a szülőjét.
1: Tehát én sajnos ilyet láttam, tehát testközelből láttam ezt, tehát, hogy reggel mentünk az iskolába, a másik apuka megjött és felpofozta a másik gyermeket. Tehát ezt ne csináld.
2: Hát sőt, sok híradásban is látjuk ezeket a dolgokat, igen. Andrea írja, édesanyjaként azt látom, hogy a bullying sokszor nem ott kezdődik, hogy valakit meglöknek vagy megvernek, sokkal hamarabb kezdődik egy becenével, egy gúnyos megjegyzéssel, azzal, hogy valakit rendszeresen kihagynak a közös dolgokból. A gyerek pedig sokszor nem mondja el otthon, mert szégyeli, vagy attól fél, hogy még rosszabb lesz. Szerintem az iskolában nem csak azt kellene megtanítani a gyerekeknek, hogy ne bántsák egymást, hanem azt is, hogy mit tegyenek, ha látnak egy ilyen helyzetet. Mert sokszor az osztály többi gyereke lenne az, aki meg tudná állítani. Igen, csak kérdés, hogy meg tudják-e a gyerekek ezt tanítani egymásnak.
0: Hadd olvasok egy üzenetet a
1: következőkben.
0: Ja, már nincsen annyi időnk. Jó, na akkor mondjunk egy telefonszámot, mert a témát azt egyáltalán nem veséztük ki. 0735488888 lehet írni nekünk WhatsApp-en, lehet SMS-ben. Ha valakinek van olyan dolog, ami nyomja a lelkét, írja meg, hát egy kicsit segít.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék.

Székelyföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Na, testünket azokat visszatesszük a mikrofonok mögé, mert hogy arról beszélgetünk, ugye van ez a hosszú üzenet. Kérlek szépen, akkor Zsolt, ugorjál neki.
1: Sziasztok, a 70-es években történt a liceumban az elemi után új környezet, új diákok, tanárok, újak, mellesleg román szekcióba csöppentem. Volt egy tanár sok közül, aki a lányokkal borzasztóan viselkedett. Nem tudtuk mire vélni, a fiúk kiálltak mellettünk, hosszú 4 év volt. Az érettségi bulin derült ki, hogy volt egy fogyatékos lánya, és akkor nyert magyarázatot a viselkedése, de szerintem ez nem hatalmazza fel a tetteire. Negyed évente rendre minden lány bukott az anyagból. Sajnos ez volt a hozzáállása a diáklányokhoz az egész osztályban, panasz pedig nem volt hová tenni, szép napot nektek. Hát igen, ez egy másik kategória egy picikét, de valóban.
0: Azért más talán ahhoz képest, hogy nem egy diákot ragadott ki a többből, így hanem van. Egy nemet ragadott ki. Ezért ma egyébként a tanártól ezek páros lábbal rúgnak ki az iskolában.
1: Hát ez sajnos egyetemeken is nagyon-nagyon gyakori. Ismerünk rá példákat, Kolozsvárról például. De amúgy olyan szempontból meg
0: a pszichológia akár, szakos tanár,
1: akár,
0: aki
1: de volt az
0: lányokat, azt mondom, hogy ezt most már beelküldték a francia.
1: Meg a fizikán is volt ez a...
0: Na, ott is volt. Mondok, egyébként valami hasonló cipőben volt a min is. Volt olyan tanárnőnk, aki nem szerette a fiúkat, nem egészen értettük, hogy miért, aztán később ugyanígy.
1: Én voltam olyan helyzetben, hogy volt egy meleg tanárunk, aki nem szerette a lányokat. És bennünket idegesített a legjobban, mert láttuk, hogy a lányok sokkal jobb dolgozatokat adnak le, meg jobban dolgoznak, meg többet tanulnak, mégis mi kaptuk a jobb jegyeket is. Nagyon nehéz ezzel említeni. Olyan szempontból csatlakozik a témánkhoz, hogy ez is egyébként életre szóló nyomokat hagyhat az emberekben. Gondoljatok csak bele, a iskoláról kerül szó, mindenkinek van egy sztoria egy rossz tanárról, minimum.
0: Igen, de az más, tudod, amikor a tanár az...
1: Van úgy, hogy egyet pécész ki.
0: Igen, de mondjuk tehát, hogy a tanár is tud buli lenni ebben a történetben, ez így igaz.
2: Ja. Egy az egyben.
1: Például emlékeztek, meséltem arról a német tanárnőről.
2: Igen.
1: Aki elmondta, hogy milyen hülyeség angol tanulni. Na, ugyanez a német tanárnő mondta szintén az osztályának, hogy egy diák a képen akkor hiányzott, hogy ő azt mennyire utálja. Tehát ez már bullying.
0: Őszintén, tehát hogyha én ennek a tanárnőnek az igazgatója lennék, akkor lenne egy-két keresetlen szavam hozzá. Illetve azt mondom, hogy nagyon megkeresett szó. Vannak itt még üzenetek.
2: Én egy másikat olvasnék, Zsolt ír Marosvásárhelyről. Az én fiamat azért piszkálták az iskolában, mert szemüveget hordott. Először azt mondta, nincsen semmi baj, csak hülyéskednek. Aztán egyik reggel azt mondta, hogy fáj a hasa, és nem akar iskolába menni. Akkor már tudtuk, hogy valami nincs rendben. Szerintem szülőként az egyik legfontosabb dolog, hogy ne csak azt kérdezzük meg, hogy mi volt az iskolában, mert arra a válasz mindig az, hogy semmi, hanem konkrétan kérdezzük meg, hogy volt ma valaki, aki megbántott, vagy volt olyan, hogy valaki egyedül maradt. Sokkal könnyebb megnyílnak ilyenkor.
1: Igen, vagy nagyon-nagyon jól írod, és nagyon jól mondod. Én még egy dologgal kiegészíteném, ha netán észreveszed a jelleit, rögtön le kell a témára csapni. Én például hallottam, hogy a lányom beszél valaki mással, és mondta, hogy meg szeretne valamit vásárolni, de majd fizetés után megveszik nekem a szüleim, mert így beígérték meg. És akkor hallottam a telefonon, aki ott hangosítva, hogy jaj, nektek meg kell várni a fizetést az ilyenekért. És tudtam, hogy itt például ez az a téma, amit vele meg kell beszéljek. Még azelőtt, hogy ő emiatt kényelmet érezze magát, mert hogy el kell tudja mondani, hogy nem azért fizetéskor vesszük meg, mert nincs rá pénzünk, hanem azért, mert így döntöttünk.
0: Jogos ez a dolog, jó. Van még néhány üzenet.
1: Júj.
0: Én ezt megpróbálom most még belefértetni ebbe a megszólalásba. Nem olvasok nevet hozzá, mert nem volt aláírva, bár tudjuk, hogy ki írta. Sziasztok, én az 1-4 osztályban voltam bullyingolva egy félreértés miatt, ami miatt engem elkönyveltek egy hazug gyereknek, és az osztálytársaim nem beszéltek velem, cikiztek, ellopkodták a könyveimet, és a tanítónő nem hitte, hogy eltűntek. Bazasztó, hogy ezek olyan nyomokat hagynak az ember lelkében, amik ma még felnőttként is megmaradnak. Mai napig, ha valaki a szavahihetőségemet kérdőjelezi meg, szó szerint pánikrohamot kapok. Sőt, van egy volt osztálytársam is, akivel egy közös keresztgyerekünknek gyűjtöttünk, és a keresztelőn pótlát gyűjtöttem, azzal ércelődött, hogy tudják otthon, hogy kéregetek? Én pedig megint az a 8-9 éves kislány lettem, aki nem tudja megvédeni magát. Őket soha senki nem büntette meg, nem érezték annak a súlyát, hogy mit okoznak egy társuknak. Szerintem egyáltalán nem kifogás, hogy gyerekek. Ez lassan 20 éve volt. Pedig azóta milyen szimpatikus felnőtt lett belőled. Mi veled tartunk.

0: Sziasztok, vagányok! Sziasztok! Szép napot! Erről a problémáról sok és sokféleképpen lehetne felhozni okokat. Röviden leírom, hogy az én lányomat 6. osztályban a román tanárnő szégyenítette meg olyan módon, hogy iskolai szorongást kapott. Nem kis kezeléssel kísérve pszichiátria és ideggyógyászat, amit most is gyógyítjuk. Most 12-es, és csak annyi volt az eset, hogy nem volt iskolában betegség végett, amikor visszament a tanárnő, feleltette, és mondta a tanárnéni, nem tudom, mert nem voltam bent iskolában, de nem értem, és felírta a ragozást a tanárnő a táblára, aláhúzta, amit tudott a lánykám, és azt mondta a tanárnő, menj helyre, -5. 5-öt kapsz, azért, mert nem voltál itt, hanem 4-es lenne, hallgatsz itt az új piros szvetteredbe, ahelyett tanultál volna, és megjegyzem, jó tanuló volt, és erős osztályuk is volt. 9.50-nel 11. tanuló volt, szinte tiszta 10-es médiával volt az osztály. Nem feltétlen a gyerek tud csúfoskodni, a felnőtt is megteszi, csak az a nem mindegy, hogy a gyermek hogy dolgozza fel. Mi például idegrendszeri hibernálást kaptunk akkor este, azt úgy kell elképzelni, mint a kálcium hiány, csak sokkal veszélyesebb, teljes merevedés hirtelen és pontosan vacsora közben. Nem tudja és ne ijált senki. Köszönöm, hogy leírhattam, és igen, nyomja a lelkem. Üdv, Kati. Kati, reméljük, hogy jól esett, hogy, vagy nem csak jól esett, reméljük, hogy segít, hogy ezt leírtad. Remélem, hogy valamennyire ki tudtam követni azokat a részeket, amit a telefon elírt, és igen, pont erről beszélünk amúgy, hogy ez mennyire káros tud lenni, és ezt nem csak 12. osztályig, hanem valószínűleg ez egy olyan történet, ami az embert végigkíséri élete során.
1: Nagyon szépen köszönjük amúgy, hogy ennyire megnyíltok. Ír egy másik hallgató is egy SMS, névtelenül kérlek. Engem bántalmaztak végig az iskolában, a liciben. Mindig volt valami, amiért később fogdostak is, meg még sok mindent el lehet képzelni. Sajnos akkor nem tudtam mi az, hogy segítséget kérjek. Nyílt titok volt, de valahogy mégsem segített senki nekem. Balhé és kemény, rossz gyerek lettem védekezésképpen. Most már felnőtt vagyok, kiterápiáztam, rendben vagyok,

0: túllépik ezen
1: most
0: tomárként.
1: Hallottam a napokban, hogy valaki felmondott tanítói tisztségből arra hivatkozva, hogy ő ezt nem tudja csinálni. Tehát ennél korrektebbet,
2: hát ez gyerekek, korrektebb,
1: ennél korrektebbet én nagyon rég hallottam. Akkor lehet hüledezni, de őszintén, tehát ez még ez sokkal jobb, tehát ez nagyon korrekt. Belátja, hogy ez neki nem való.
0: És nézd meg Nándortól, milyen szép üzenetet kaptunk, jól is esik. Azt mondja, hogy Kolozsváron a pszichológiai karon Szamosközi Istvánt az incidense után kitették az egyetemről.
1: Hát igen, csak az
0: elnézést, a kérdést hadd szúrjak ide valamit, Porseggibe más helyibe.
1: Igen, és az a helyzet, hogy arról azóta se beszélünk. Oké, egy nagy port kavartak a médiában, meg minden. A sok károsult ember, akiket éveken keresztül...
0: Több embert ismerek, aki azt mondta, hogy neki köszönhetően utálta meg a szakmáját.
1: És nem csak. Én ott is ismerek, aki sérült. És le tudjuk annyi, hogy kitették az egyetemről, és hát, kiteszik azokat, akik így viselkednek.
0: Kicsit túl későn volt, és talán túl kevés is, de legalább ennyi megtörtént. Még egy regbesugást megérdemel.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagy-Via Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Reklám.
2: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
3: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
4: Most először Csíkszeredában.
5: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
6: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
7: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
8: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a cincogás a kamrában?
9: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy! Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
10: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, ágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
11: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menő játékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
0: Te mit csinálsz a Fortem BCA-val? Építkezel? Nyersz! Értékesíted? Nyersz! Ajánlod? Te is nyersz! A Fortem olyan kampányt indított, amely mindenki számára előnyöket kínál. Kivitelezőknek, mestereknek, forgalmazóknak és vásárlóknak egyaránt. Látogass el a fortem.ro/kampány oldalra, és tudd meg, hogyan nyerhetsz. Fortem. Megveszed. Ajánlod. Nyersz!
12: Kész a 10 órai!
13: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
14: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
15: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
16: esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel?
17: A tökéletes helyszínt keresed?
16: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
17: Areohotel.ro.
16: Tökéletes rendezvények. Areó.
18: A reklám után ismét

0: még mindig a bullyingnál tartunk, ez majd egy ilyen komolyabb vagány-vágány. Nagyon-nagyon jól esik, hogy ennyire meg tudtok nekünk nyílni, és reméljük, hogy nektek is jól esik, hogy van ahová megnyílni, mert hogy egyáltalán nem szeretnék félváról venni ezt a témát. Van még egy érdekes dolog a bullyinggal kapcsolatban, én nagyon meglepődtem, amikor rájöttem, hogy nagyon neves iskolákban történnek nagyon-nagyon súlyos esetek, és nagyon sok esetben vagy pszichikai, vagy pedig nemi bántalmazás. Rengeteg embert ismerek, aki neves iskolákban végezte el a 12. osztályt, tök mindegy, hogy milyen város, nem szeretnék még csak utalni se rá, de hogy én irtózatosan meglepődtem, hogy mennyire súlyos és mennyire sötét dolgok tudnak történni. Komolyan. Mert hogy úgy elsőre az ember azt gondolná, hogy oké, hát azok iskolában biztos érnek sönök. Nagyon előítéletesek vagyunk, ezt nagyon rosszul gondoljátok.
1: Zoltán ír nekünk.
2: Most ennyit nyomtam.
0: Nem hallottunk Gábort.
1: Zoltán ír nekünk. A lányomról egy osztálytársa készített egy képet az iskolában, amikor evett és feltöltötte egy csoportba egy gúnyos szöveggel. Pár óra alatt szinte az egész osztály látta, mire hazaért, már sírt. Az volt a legrosszabb, hogy azt mondta, apa, holnap nem megyek iskolába, mert mindenki rajtam fog nevetni. Felkerestük az iskolát, beszéltek a gyerekekkel, de szerintem ez jól mutatja, hogy a bullying már nem ér véget akkor, amikor kicsöngetnek a telefon, hazaviszi a problémát a gyerek szobájába.
2: Igen.
0: Ja, erről beszéltünk. Rengeteg esetben. A cyberbullying. Rokmalac meg reagál, mert én mondtam, hogy azért nem lehet ennyire egyszerű, szerintem nem ennyire egyszerű, meg hogy nyilvánvaló, hogy ő is, meg például Bence reagált rá, ők egy erősebb alkatok, valószínűleg könnyebben túl teszik magukat rajta. Alapvetően sok sérelemre én is úgy gondolom, hogy felnőttként, hogyha rajtad ragad, az már a te problémád, de a bullying nem ez. Szerintem nem ez a kategória, és erre azt írja Rokmalac, hogy mint mondtam, ez nem egy egyszerű fehér-fekete beszélgetés, de aki felnőttként nem tud tovább lépni az egyszerűbb sérelem, az pont azt igazolja, hogy nem tanulta meg gyerekként, hogy mindig van valami fontosabb cél az életben, mint azon filózni, hogy milyen rossz volt akkor. Ez most nem az erőszakos bántalmazás kategória, engem is bullyingoltak. Elengedtem, mert volt fontosabb dolgom is, most meg már hiába próbálkoznak. A tudás hatalom, azt hallottam. Hallod, Rokmalac? Azért én rengeteg olyan bullying esetet ismerek, ami nem erőszakig ment el.
2: Értem, de a kisebb sérelem és a nem erőszak közt
0: azért ez így van.
2: Tegyünk különbséget, meg egyébként leírja azt, hogy tehát ez amikor kacaga írja le, hogy úgy neveztek már, hogy Rokmalacot, hogy Aragászku pátrók, most már, ugye, jó van, szerintem egyébként ez a jó, amikor ezen már tudsz egyet röhögni. Voltak nekem is ilyenek, valamiért az egyik srác tudom, hogy mindig azzal szivatott, hogy egyszer kölyökkoromban egy hagymát úgy ettem, mintha alma lett volna, én ezt nem találtam olyan nagy dolognak, mondtam, hogy oké. Tehát van, amikor próbálkoznak, azt nincs rajtad fogás, de valószínűleg, hogy ebbe is munka van. A legfontosabb az, hogy túltedd valahogy magad rajta.
3: Magánvágány. Pletykálunk. Informálunk. Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat. Ez is a Rádió Gaga. Slágerek és új zenék.

0: Rövid az idő, úgyhogy Tamás üzeneti gyorsan olvasom. Én egyszer látom, ahogy az iskola előtt három nagyobb fiú körbeállított egy kisebb gyereket, nem vették, de folyamatosan lögdösték és elvették a táskáját. A legrosszabb az volt, hogy körülöttük vagy 20 gyerek állt, és mindenki nisze, senki nem ment oda, végül én szóltam rájuk.
1: A gyerekektől, na ezt nem várnám azért éppen el. Szép, ha megtörténik, hogy a közösség mondjuk kiáll valakiért, de sajnos nagyon-nagyon-nagyon ritkán. Jól van, én azt mondom, hogy élmény volt veletek ez a két óra ebben a témában, és meg tudom ígérni, hogy visszatérünk még rá.
2: A következő órában legalábbis egy lehelettel finomabbra fogjuk venni. Szeretnénk már egy kicsit kacagni, úgyhogy témát váltunk.
3: Na akkor most megmutatom, hogy indul a világ első pálinka meghajtású autója. Figyelj! Megy ez! Remélem, ezt te sem hitted el. Ettől még messze vagyunk, de ha már itt tartunk, játszunk egy kicsit a hazugságokkal a Rádió Gagán. Nevezd be igaz vagy hamis játékunkra. Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra teljes nevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor téged hív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit autókkal vagy bármilyen hétköznapi dologgal kapcsolatban, neked mindössze azt kell eldönteni, hogy az állítás igaz vagy hamis. Amennyiben helyesen válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói:
4: a Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik. Rádió Gaga.
3: Reklám.
5: Szetémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már. A Szeptimiában nem kell választanod.
6: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon? Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről, a Kaufland parkolójából. Érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
7: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
8: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
9: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a Határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
10: Új évaddal várja közönségét a Székelyföldi Filharmónia. A kamarazene finomabb pillanataitól a szimfonikus hangversenyek erejéig idén is sokszínű koncertélményekkel készülünk. Váltsa meg bérletét az új évadra és fedezze fel a klasszikus zene gazdag világát közösségben, élőben. A Székelyföldi Filharmónia új évadában a zene ismét találkozássá válik.
11: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Veterbesz tetőrendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home, biztos partner az építkezésben.
12: Fások utca 14.
13: Pihenésre vágyik, kikapcsolódna. Irány a Parajdi Wellness Központ. Gyerekmedence, sós termálvíz, jacuzzi és szaunák várják Döntés családját az év minden napján.
14: Parajdi Wellness, ahol az élmény és az egészség találkozik.
15: Társadalmi célú hirdetés.
16: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
17: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Köztérnapokat tartanak hétvégén a Betlen negyedi parkban. Erősödött a PESZE, de csökkent a liberálisok támogatottsága a legfrissebb felmérések szerint. Elvonul lassan a hidegfront, fokozatosan felmelegszik az idő. A részletek következnek, én Hadnagy Iva vagyok, köszöntöm a hallgatókat. Folytatja a kormányalakítási tárgyalásokat Siegfried Murashan kijelölt miniszterelnök. A Nemzeti Liberális Párt is az USZERE után ma délelőtt az RMDSZ képviselőivel egyeztetett. Az RMDSZ elnöke Kelemen Hunor a beszélgetés után azt mondta, a program középpontjában a költségvetési hiány csökkentése, az adópolitika és a gazdasági növekedés ösztönzése áll. A kormány szerkezetéről és a miniszterjelöltekről egyelőre nem tárgyaltak. Murashan várhatóan a jövő hét elején terjeszti a parlament elé a kormányprogramot és a miniszterjelöltek listáját. A kormány beiktatásához 233 parlamenti szavazatra van szüksége. Ezen a héten ismét benépesül a Betlen negyedi park, ahol változatos programokkal, közösségi élményekkel és kikapcsolódási lehetőségekkel várják az érdeklődőket. A köztérnapok célja, hogy a lakó negyed legnagyobb tere néhány napra valódi találkozási ponttá váljon, ahol minőségi időt lehet együtt tölteni. A hétvége során gyermekfoglalkozások, mozgásos tevékenységek, kulturális és egészségügyi programok, valamint beszélgetések és nem utolsó sorban koncertek várják majd az érdeklődőket. A köztérnapok évről évre azt bizonyítja, hogy a város közterei nem csupán átjáróhelyek, hanem olyan találkozási pontokat is jelenthetnek, ahol közösség születik, kapcsolatok épülnek és erősödnek. A jövő vasárnap parlamenti választásokat tartanának a Georgia Simeon vezette ultranacionalista párt a szavazatok 34%-át szerezné meg, idézi a Hot News a kursz adatait. Ez az eredmény azonos a párt júliusi kursz adatokkal. A második helyen a PESZEDE áll 25%-kal, ami 2%-pontos növekedést jelent júliushoz képest. A harmadik helyen a PENELE, Ilija Bolozsán ügyvívő miniszterelnök pártja áll 18%-kal. A két hónappal ezelőtti eredményük ehhez képest a liberálisok 3%-pontot veszítettek támogatottságukból. Az USZERE támogatottsága is enyhén csökkent 9%-ról 8%-ra. Az USZERE-t az RMDSZ követi 5%-kal.
12: Három felkészülési mérkőzés játszik a bajnoki szünetben a másodosztályú besztercei Glórián. Szeptember 26-án a Sepsió SK, október 1-én a Kolozsvári U, október 3-án pedig az FK Csíkszereda lesz az ellenfele. A besztercei csapat mindhárom találkozót idegenben játsza. A Glória jelenleg 12 ponttal a második liga 11. helyén áll, a bajnokságban október 10-én a Rümniku Vülcse ellen folytatja szereplését. Holnap elkezdődik a 2026-2027-es Nemzetek Ligája, amelynek eredményei a 2028-as Európa-bajnokság pótselejtezőjére is hatással lesznek. A magyar válogatott a B divízióban szerepel, és pénteken 21 óra 45 perctől Ukrajnát fogadja, a csoportjában még Grúzia és Észak-Írország szerepel. Az első forduló kiemelt mérkőzései között lesz a Hollandia-Németország és az Anglia-Spanyolország találkozó is.
18: Ma a kitart a borús hűvös idő, holnap a szakemberek szerint már néhány fokkal melegebb lesz, mint ma, és csapadékra sem kell már számítani. Az égbolt bár túlnyomó részt borús lesz, időnként a nap is kisüt. 13-15 fok körül tetőző nappali maximumok várhatók.
3: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
1: De tudom, itt a okai dolgot, ajtehaté. Azt mondják, engem nem engednek be Japánba, hogyha meg múzeumba, mert tele vagy tetoválva.
0: Habár nekem kevesebb a tetovál.
1: Hát azt el tud rejteni.
2: Hát még szerintem engem se ilyen logika mentén, a lábamon van egy tetoválás.
1: A rövid nadrágban nem mehetsz be.
2: Felhúzom az oknimat.
1: Szégyeljék magukat.
2: Jól van, akkor egy újabb órát kezdünk a vagányvágányban. Bészabos volt Horváth Gábor, Kis Bence.
0: Hozzuk a slágereket és új zenéket is a tetoválások mellett. Hamarosan Hugel is szóltó is szólni fog, viszont előbb jön a The Chainsmokers is, halszik közösen a Closer.
3: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
17: Vagányvágány.
3: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Az az érdekes, hogy mindhárman úgy beszélünk erről a következő témáról, hogy mindhármanunknak van tetoválása. Most nem tudom, Bence, neked csak egy kicsi van, hogyha jól tudom a lábadon.
1: Nekem csak ennyi. De
0: hát azért...
1: Pedig nagyobb azért a felület.
0: Nagyobb a felület, de hát én úgy látom azért még Zsoltnak is fér egy-két helyre.
2: Van, és a legtöbb helyen most, amiről beszélni fogunk, olyan korlátozások vannak, hogy látható helyen lévő tetováltokat korlátoznak. Igen. Tehát, hogy mondjuk mesztelen felsőtesttel mész, amúgy se engednének be bizonyos helyekre, de hogyha látható tetoválásod van, akkor semmiképp. Ez egyébként nem előítéletből származik, hanem olyan országokról beszélünk többnyire, ahol vagy vallási okai vannak a tetoválásnak, vagy pedig alvilági okai, vagy pedig börtön viselt okai.
1: Hát édesanyám még ezelőtt 10 éve mondtott, akinek tetoválása van, az börtönben van. Mondom, hogy hát ez azért manapság már nehezen állja. Most hát, már mehetnék
0: én is a dutyiba.
1: Hát Gábor, amilyen arcod van, nem csodálkoznék. Miért ültél?
0: Miért? Milyen arcom van? A gyerem mondj.
1: Hát ilyen 3,5 év.
0: Minimum letöltendő?
2: Annyit adok én.
0: Felfüggesztetben sem nem gondolkodhatok?
1: Nem, okay. Nem, azért annyira nem veszélyes, hogy nyaktól fogva felfüggesszünk, hova gondolsz.
2: Jó, hát nyilván Japán az első, azt nagyon sokan tudjátok, hogy Japánban a hőforrások az, amely egyébként az ország egyik legnagyobb látnivalója, oda nem engednek be látható tetoválással, illetve a legtöbb spába, fitnessterembe és múzeumba se. Úgyhogy látható tetoválásait vannak. Nyilván ennek a jakuza az oka, ugye ott egy szubkulturális formája van ennek a tetoválásnak, kifejezési formája ennek a tetoválás dolognak. Többnyire azok tetoválják tele a testüket, akik ezzel jelezni szeretnék, hogy tartoznak egy olyan alvilági szervezethez, amelyet ugye a japán állam nem tud legyőzni, legyűrni, megfejteni most már évtizedek óta.
1: Ez lenne a jakuza.
2: Igen, amelynek neve egyébként egy kártyajátékból jön,
1: ha hiányzik a kicsi ujjad, akkor bemehetsz, mert az is a jakuzánál lehet, hogy ugye benne van az, hogy a jakuzánál, ha a büntetést kapsz, hogyha nem teljesítettél vele egy feladatot, akkor kicsit lefaragják az ügyecskádat.
2: Ki hív Bencegen az órában? Nem tudják, hogy műsorban vagy?
1: Nem nagyon.
0: Hát. Na és ajánlás is van, ugye a kisebb tetoválásokat raktapasszal le lehet, vagy el lehet fedni, viszont a nagyobbakat abszolút nem, de szerintem a nagyobbakat is lehet raktapasszal, vagy valami, nem tudom, be kellene, bekariókázod, ha bár
2: az se jó, mert akkor, fene.
0: Az se jó, mert akkor is feltűnő, tehát
2: figyelj, jó, tehát, hogy olyan tetoválásom lenne...
0: Japánban nem megyünk.
2: Van egyébként, ami sérthet bizonyos embereket, akkor arra vigyázok, hogy azon a bizonyos helyen, ahol sértheti, ott ne látszon. Erre ennyire lehet figyelni. Tehát ennyire azért elég paraszt, ha tetovált vagy, mondom neked, kedves hallgató. Tehát, hogyha mondjuk magadra tetováltattál valamit, amivel ellenzel valamit, most mondok egy nagyon jó példát, ismerek egy hölgyet, akinek egy égő templom van a nyakán, és az első útja, miután magára tetováltatta, Vatikánba vezetett. Ezzel a dologgal nem értek egyet. Tehát, hogyha valamit képviselsz, és valamit nagyon akarsz hangosan képviselni, tedd meg, viszont ne direkt támadj vele embereket.
1: Így van, mert aztán ne lepődjél meg, ha Vatikánban nem engednek. Egyébként az amerikai turista mondjuk nem ezen volt meglepődve, hanem hogy miniszoknyában nem akarták beengedni, de aztán elmagyarázták hát, neki. Na mindig, vannak dolgok.
0: Nem is értem, hogy miért volt meglepődve. Menjünk egy kicsit tovább az Egyesült Arab Emírségekbe, Dubájba és Abu Dhabiba. Mivel volt egy eset is, 2023-ban egy nőt kitoloncoltak Dubajból egy mellkasán lévő kereszttetoválás miatt, az iszlám megsértésének minősítették.
2: Na, ezt már hülyeségnek tartom úgy, ahogy van, már bocsánatot kérek szépen. Tehát egészen addig, amíg nincs rajtam bármilyen vallásnak a tiltó jele, vagy a tiltott jele, ami mondjuk áthúzva valami, vagy megmocskolva, hanem a saját vallásom, hitemnek a kifejezése van rajtam bármilyen formában, azzal, hogy ti engem kitoloncoltok, szerintem ti követtek el vele bűnt, nem én azzal, hogy rajtam van.
1: Ja, mert az arab kultúra, meg ez az iszlám kultúra pont a magas toleranciáról híres.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

Székelyföldön közlekedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Amit mondhatok amúgy Abu Dhabiról, igaziból Dubájban volt, hogy valakit egy keresztetoválás miatt kidobta, az olyan mellek között volt szerintem, ott az is benne volt, hogy azt se kellett volna annyira mutogatni. Húzd fel a zipzárat, na most tényleg.
1: De ám meg, hogyha a mellkasodon, mondjuk a szedcsontjára volt, oda szokták egyébként a hölgyek. Tehát itt most nyilván, ha a sternum az látszik, akkor nyilván azt jelenti, hogy a cici kint van. De hogyha, mit tudom, a szedcsontodon van, és egy, mit tudom, most Dubajról beszélünk, ahol mindenkinek mindene látszik. Hát most miről beszélünk? Tehát, hogy nem.
0: Fú, hát Dubajban attól függ, kinek minden. Tehát várjál, ott azért nem lehet. Ott egy száz ciciben nem mész ki a strandra, mert kidobnak az országból, vagy legalábbis
1: megbüntetnek. Dehogy nem, kimehetsz. Hogyha odavalósi vagy, akkor nem, de akkor meg nem az ország bünte.
2: Tehát a külföldi turista, hogyha külföldről van szó,
1: akármit csinál.
2: Bikinire is vett.
1: Persze.
0: Bikini, igen, top lesz, az nem működik, legalábbis több embertől kérdeztem. Nem tudom, kérdez meg, neked vannak kapcsolataid még arra fel, hogy top lesz működik, de szinte biztos vagyok, hogy nekem van igaz.
1: Erre én sem tudok mit mondani a top leszre, viszont a bikini azzal semmi baj nincs. Jó, meg a kirívó öltözködése sincs, tehát most nézzétek meg a sztárok, hogy vonulnak fel Dubajban. Hát
0: elnézést, a dubályozás műfaja azért.
2: Jó.
1: Ugranék? Igen? Én egyet ugranék, mert van itt egy nagyon érdekes dolog, és ezt már nagyon-nagyon sokszor akartam mondani embereknek. Rengeteg emberen látok buddhista szimbólumot feltetoválva. A szimbólummal még nincsen probléma, de még több emberen látok buddhát. Na és az a helyzet, hogy Sri Lankán például a buddha ábrázolási tetoválások be vannak tiltva, és kitoloncolhatnak az országból, és beutazási tilalmat is kaphatsz, egy életre eltilthatnak. És ez azért van, mert általában, csak mondom azoknak, akiken buddha van, a buddhista hitrendszer szerint minden, ami a buddhizmusban mondjuk szentnek számít, vagy amivel dolgoznak ők, azt nem tesszük porba, nem mocskoljuk össze, tiszteljük, nem tesszük a földre, stb. A tetoválás az a bőrödön van, amit leizzadsz, összeporozol, összemocskolsz. Tehát nem csak Sri Lankán, hanem általánosan a buddhista hitrendszerben nem hisznek a buddha tetoválások, nem, hogy nem hisznek, hanem nem szeretik a... Nem, ez se igaz. Nem nézik jó szemmel, hogyha buddha van rá tetoválás, nem is illik, az az igazság. Úgyhogy ez nem csak Sri Lankán van így, bár Sri Lankán ugye konkrétan törvény tiltja, de hogy más országokba sem néznék jó szemmel, és te se tetováltas magadra buddhát.
0: Nézd, azt hiszem, hogy nálunk is azért van ilyen, mondjuk korokkeresztet nem tetováltat, illetve magadra tetováltathatod, csak mivel, hogy önkényuralmi szimbólumnak minősül, és tiltott önkényuralmi szimbólum, ezért rendes büntetést vonz maga után, akár börtönbe is csukhatnak. Mondjuk mindig elgondolkozom, amikor valaki horogkeresztel jön szembe magára tetoválva az úton, hogy az illetőnek mi lehet a fejében, de...
1: Én pont nemrég láttam egy SS szimbólumot egyébként nagyon látható helyen, itt az illetőnek a...
0: Azt a mondják, koponyát a...
1: Nem, a két est. Konkrétan. Itt volt a nyakán.
2: Lenne egy, akkor egy másik kérdésem. A tetováló művészek miért vállalják el ezeket a horogkereszteket például?
1: A megbízhatóbb, komolyabbak szobas állnak ilyesmivel. Uh-huh. Sőt, én, akiknél szoktam tetoválni, mindenki egyértelműen jelezte azt, hogy bárki bármi ellen tetováltat magára valamit, azt nem tetoválja fel.
0: Benne van a pakliban az a helyzet elég gyakran, hogy a tetováló művész azért azon elgondolk. Meg a másik az, hogy nem csinál meg akármilyen tetoválást. Tehát még azt is, amire azt mondja, ami számára nem esztétikus, azt mondja, bocs, nem, mert nem fog jól kinézni, nem adom a nevem hozzá.
1: Mondtam, hogy rajtam van egy, és én ezt úgy vittem át a paklin, hogy hát életem egyik hazugsága volt, ezt most bevallom itt országvilág előtt, mert megkérdezte, hogy ez mi, és tudtam, hogy nem tetoválná fel rám, hogyha elmondom, hogy mi. Azt mondtam, hogy a kedvenc zenekaromnak a szimbóluma.
2: Van még több ország, ami ilyen tiltólistás tetoválás szempontjából. Menjünk tovább, most slágerekkel is új zenékkel. Itt lesz Offenbach és Julia Church, jól mondom?
1: Yes.
3: Magánvágány. Pletykálunk. Informálunk. Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: Megtetováljuk magunkat.
1: Azt meg ember.
0: Arról beszélünk.
1: Olyan kicsi kalapácsost, amit az mi ez? Maurik csinálják?
0: Sokan, többen.
1: Vagy olyanra, az a tetováló, mert itt neked jönnek a ilyen modern tetováló
0: hát amúgy ha bár most már modern korban már nem mind, de a jakuza tetoválást az úgy készítik.
1: Kicsi kalapácsost.
0: Kopogtatva.
1: Na, az igen.
2: Mai napig?
0: Hát igen, sok helyen.
1: Bocsánat, én ezt a cuccot kesicének hívom, amivel mi a tajást írjuk.
0: Olyan.
1: Arra emlékeztet a legjobban.
0: Csak ez bambuszból van, nagyon ki van érezve, és akkor a tetején van egy
1: fáj.
0: Ilyen, át, nagyon. Nagyon. Nekem készült egy handpoke, ilyen kézzel szúrott technikával.
1: Neked mennyi
0: szúrt.
1: Pókod van?
0: Sok pókom van, handpoke-kal készült az egyik tetoválásom, azt viszont nem éreztem. Azt egy fém tűvel, tehát egy tetováló tűvel, csak kézzel nyomkodták.
1: Oké, ha már legyen.
0: Na Gábor, még hol nem lehet tetoválni?
2: Azt nézem, hogy Malajziában is hát volt egy valós eset, 2019-ben egy turistát kitoloncoltak egy Allah feliratú tetoválás miatt. Nem tudott amúgy arabul, az internetről másolt le egy szép feliratot, úgyhogy így járt.
1: Tetováló haverok hoz megyek be, pisilik össze magukat, úgy röhögnek. Elmegy az ügyfél, volt egy gyanúm, hogy valami, kérde, hogy mi a helyzet, mondja, hogy hát jött a hölgy, mondom, és? Hát beiratkozott orientalisztikára, most már egy kicsit tud kínaiul. Igen, és? Hát felül kellett írni a tetoválását, amin ezt ér minőségét megölszi. Mert bement a másik, hogy nagyon szeretett volna kínai tanulni, valamit fogadjatok le, másik az ananászt konzervet, érted, vette, ott az első sót rávolta. Szóval azért kicsit meg kell gondolni.
0: Az a helyzet, hogy maradjunk ennél most egy kicsit a meggondolásnál. Én is kitoloncolnám az ilyet amúgy, aki csak így választ tetováló mintát. Vannak olyanok, akik dizájnból tetoválnak, az ő saját privát problémájuk, lehet, hogy megbánják, lehet nem, engem ez nem érdekel, ezt nem szeretném semmilyen módon véleményezni, viszont azt, amikor nem nézel utána, hogy az, amit magadra teszel, különböző kultúrákban mit jelent, na azt viszont elítélem.

0: csillagról, ami igazából bizonyos mafia kultúrák vagy alvilági kultúrákban azt jelöli, hogy senki és semmi előtt nem térdelsz, vagy nem hajolsz meg. Ezzel is sokat válasz, hogyha mondjuk egy, nem tudom, ukrán strandon, hogy lekapod magadról a felsőt. Tehát ezeket ugye azért meg kell gondolni. Oké, hogy tetszik, meg láttad egy filmben, főleg ha megnézted az Eastern Promises-t, aminek nem tudom mi a magyar címe, és pont erről szól többek között, erről is szól. Na, szóval ezeknek jó utána menni azért, hogy mit tetovál az ember magára.
1: Hát igen, de azért vagyok én úgy, hogyha még valamit magamra szeretnék tetováltatni, én nem utána nézek a dolgoknak, hanem saját kezüleg elkészítem azt a formát, vagy non-figuratív elemet, amit szeretnék magamon látni. Nem az ilyen megszokott sablonos tetováló.
0: Jó, hogy te most valami megint beugrott erről, amit most mondtál. Pont minap, egy hete írtam rá az egyik tetoválómesterre, hogy megkérem szépen, hogy igazolja, hogy ugye ezt AI csinálta, ezt a mintát, és azt mondta, igen. Egyszerűen kiszorod már azt is, tehát annyira egyenek lettek a tetoválások. Beírod a ChatGPT-nek, hogy mit szeretnél motivumokba öltetni, és ő neked megrajzolja.
2: Laza, habkönnyű délután a Gagán.
3: A Vagány-vágány.
2: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
3: Slágerek és új zenék.

0: jöttek a kürtösök. De csak azért, hogy bejelentsék a Sepsiszentgyörgyi őszi vásárt és Kürtős Kalács Fesztivál szeptember 25-e és 27-e között. Édes élményekből idén sem lesz hiány, ugyanis egész hétvégén versenyben lesznek a kürtős sütő csapatok, hogy megszerezzék a legjobb kürtős címeket. Ezen kívül gazdag gasztronómiai kínálatban, valamint hagyományos és kézműves vásárban is részed lesz, és az igazi sztárparádé sem marad el. Fellép többek között Nagy Bogi, Dr. Béres, Kollányi Zsuzsi, Király Viktor és a Honey Beast. De a Rádió Gaga is főszerepet vállal a helyszínen. Szeptember 26-án és 27-én mobil stúdiónkkal, a Duma Dubával mi is részt veszünk a Szentgyörgyi őszi vásáron és Kürtős Kalács Fesztiválon, hogy részletesen beszámoljunk mindenről, ami ott történik, és megszólaltassuk a résztvevőket, a fellépő sztárokat, vagy éppen téged. A Gaga sátorban rengeteg játék és nyeremény vár rád. Keresd minket a zsűri mellett. Kitelepülésünk kiemelt támogatói.
1: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Benedek, az íz, amiben generációk megbíznak. És a Hadnagyvia Color, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
0: Rádió Gaga. Reklám.
2: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
3: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
4: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, fűszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészséget adunk.
5: Mi csináljunk a lány búcsún?
6: És a legény búcsún?
5: Valami olyat, amire sokáig emlékezni fogunk.
7: Fagitúrák Borzonton. Közös nevetések, sáros cipő, hegytetőn látott naplementék és egy élmény, amire mindig emlékezni fogsz. Tökéletes program legény búcsúra, lány búcsúra is. Borzonti Anna Panzió és az MTA Mountain Adventures, ahol a legény búcsútól az esküvőig veled vagyunk. Ha kaland, akkor fagitours.ro.
8: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
9: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
10: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
11: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
12: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
11: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
13: Most először Csíkszeredában.
14: Szeptember 26-án és 27-én kétnapos autós eseménnyel várunk. Formula és drift autók vonulnak végig a városon, látványos drift bemutatóval a főtéren.
15: Szombaton 12:30-kor indul a különleges autós program, majd 13 órától a Hargita karting pályáján folytatódik az élmény.
14: Minden órában 10 perces látványos bemutató, utána pedig te is kipróbálhatod a bőrgokártokat. Gyere, nézd meg a profikat, aztán te is lépj pályára és próbáld ki, milyen érzés szágoldozni. Hargita karting. Gyere és éld át a versenyzés élményét.
0: A reklám után
16: ismét lágerek,

0: Tetoválásokról és olyan országokról beszélünk, ahova hát tetováltan nem nagyon tudunk beutazni, vagy legalábbis kiutasíthatnak, hogyha észreveszik. Nem tudom, hányan szeretnénk majd ellátogatni Észak-Koreába, de hát ott is vannak korlátozások ilyen szempontból.
1: Mert minden látható.
0: Azt mondják, hogy minden látható tetoválás hát ilyen red flag a hatóságok számára, és indoklás nélkül megtagadhatják a belépést. Nyugati szimbólumok ábrázolása esetén biztosan elutasítják a belépést.
2: Mit értenek el amerikai
1: szabadságszobor,
2: zászló? Szabadságszobor.
1: Donald Trump, Terminátor, McDonald's. Érted?
2: Még Amerika gejfegen a homlokodon.
1: De mondjuk, ha a hátadon van egy nagy Magyarország, ami szétesik darabjaira, és van fölötte egy turulmadár, az oké.
0: Okay. Habár várjatok, mert Trump jóban van Kim Jong-unnal, nem?
1: Hát szerintem az...
0: Volt már rád, meglátogatta őt.
1: Ne hallod, de nem az, hogy bocs, nem volt semleges területen, azt hiszem Ománban, nem, hol találkoztak, valahol találkoztak.
0: Akkor mondok mást, ha Dennis Rodman arcát feltetováltatod magadra, akkor lehet, hogy be tudsz jutni Észak-Koreába, mert őt meghívták.
2: Hát rajta van egy-kettő az évarva.
0: Igen. Hallod, és őt beengedték.
1: Ne arra, hogy nem szeretnék egy Dennis Rodman magamon, még tetoválás formában sem.
2: Hát az, hogy Iránba nem lehet elmenni tetoválva, főleg bármilyen vallási jellegű tetoválással, és hogy nehezen kapják meg a hölgyek, a tetovált hölgyek az iráni vízumot, tetovált nyakig tetoválva, azt mondjuk ugye elképzeljük. Mondjuk
1: attól függ, hogy milyen tetoválásod van, mert hogyha full feketére vagy levarva, akkor szerintem még arról sem vagyok meggyőződve egyébként.
2: Hú, az amúgy nagyon veszélyes.
0: Úgy látom, hogy Irán nyugatiasodik, mert csak büntetést szabnak ki idézőjelesen, csak a pénzbírságtól a börtönbüntetésig terjedhet. Tehát beengednek az országba, csak lehet, hogy...
2: Lesítelnek, most nem csak az persze, Iránba két év, egy tetoválási mi az?
1: Mondjuk azt hiszem pillanatnyilag más bajuk van, de nem a tetó. Amúgy se engednek be most nagyon külföldi.
2: Képzeld el, hogy valamelyik vezető az mondanak, hogy elnézést, de van itt egy Sepsiszentgyörgyi, amelyiken van egy nem tudom, holló tetoválás.
1: Ez a, lövik a hormuzi szoros hagybékégiességekkel.
2: Kb. Ez így néz neki. Ja, amúgy a fekete tetoválásról most ez a, igen, ez a full black, de ez a takart fekete, amivel igazából teljes testrészeket szoktak betetoválni. Az a baj, hogy akik ezt csinálják, azok valószínűleg nagyon sokan nem nézik meg előtte, hogy utána az a testrész az ott nem tud izzadni. Most azért látunk egy-két énekest, aki mondjuk tetőtől talpig be van nyomva, azt ugye el tudjátok képzelni.
1: De figyelj, hogyha megnézed Teddy Swimset, neki is szerintem, bár mondjuk elég nagy felület, hogyha van, ahol izzadjon, de...
2: Van, maradtott még rajta.
1: Lehet megoldás az, hogyha ilyen full fekete vagy, nem tudsz izzadni, hogy hízol.
2: Nem, de hogyha megfigyeled Teddy Swimset koncerten, akkor figyeld meg, hogy egyből a haja izzad.
1: Az viszont így elég az. Rendesen, de szerintem én inkább a túlsúlyára írnám azt, mert az is van neki a tetoválásai mellett. Jó, szóval megmondtuk, hova ne menjetek, milyen tetkóval. Mi elmondtuk, aztán csináltuk, amit akartok.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány-vágány.

0: Most már mindent is, de hogy is. Elég sok mindent tudunk a tetoválásokról. Ezekre az országokra kell figyelni, meg amúgy arra, hogy azért igyekezzetek nem másokat sértő tetoválásokat tenni magatokra.
1: Lényeg, hogyha van tetoválásotok, akkor tapasszátok le magatokat, hogyha ezekbe az országokba utaztok. Mi pedig most búcsúzunk tőletek, hiszen hamarosan 7 óra.
2: Na, azt hiszem, hogy ezekhez nincs is amit hozzáfűznünk. Ha még nem regisztráltatok, tegyétek meg, hogyha regisztráltatok, annál jobb. Holnap mindenképp találkozunk, legyen kellemes az estét.
1: Hello!
0: Sziasztok! Kevés olyan játék van, ahol a nyerésre legalább 50% esélyed van. A Rádió Gaga igaz vagy hamis játékában most mindenkinek hajszál pontosan ennyi esélye van a nyereményre. Nevezd be te is! Írd meg a Gaga applikációban, SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a teljes nevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Ne lepődj meg, amikor felhív a műsorvezetőnk és határozottan állít valamit, mert az állítás vagy igaz, vagy hamis. Döntsd el te! És ha jól válaszolsz, már is megajándékozunk. A játék kiemelt támogatói.
3: A Granit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kelsz, velünk mindig hazatérsz. A Hadnagy Gumi, ha gumi, akkor Hadnagy Gumi. És a Kivédi Dósa Húsüzem, mert a jó étel a jó alapanyagnál kezdődik.
4: Reklám. Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
7: Mi a legnagyobb kincsed? Gondolkozz! Az egészséged. A Reform egészségboltban mindent megtalálsz, ami támogatja a testi-lelki egyensúlyod. Vitaminok, ásványi anyagok, cukormentes, gluténmentes, vegán, bio és naturtermékek széles választéka a Városháza tér 24 szám alatt, közvetlenül a taxi megálló mellett. Reform egészségbolt. A boldogság az egészségből fakad.
8: Szeretnéd, hogy gyermeked a tanév során is rendszeresen lovagoljon?
9: Az Ivói Izlandi Lovarda idén ősszel is várja a lovagolni vágyó gyerekeket. Lovasoktatás kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken. Indulás délután 4 órakor Székelyudvarhelyről a Kaufland parkolójából, érkezés pedig 6 órakor ugyanoda. A helyek száma korlátozott. Jelentkezni a 0744 501 314-es számon lehet.
10: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
11: Szeretnél havi több mint 2000 eurót keresni? A Clear Service-zel lehetséges. Dolgozz 4-5 csillagos szállodákban Németországban, housekeeping pozícióban. Nincs tapasztalatod? Az sem gond. Kiutazás előtt tartunk egy 5 napos felkészítőt Székely udvarhelyen. Ha komolyan tenni akarsz a jövődért, jelentkezz most a clearservice.ro weboldalon. Clear Service. A biztonságos külföldi munka.
12: Amikor tetőt választasz, könnyű elveszni a részletekben. Milyen lemez, milyen csatorna, milyen kiegészítők, mennyi kell belőle. A Home-nál nem kell egyedül kitalálnod. Vetterbeztető rendszerekkel és szakmai segítséggel várunk. Home. Biztos partner az építkezésben.
13: Fások utca 14.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
17: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
18: Slágerek és új zenék.
17: Ez a Rádió Gaga.

hallgatod, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Szélsőföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ro vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Szájföldön kívül már recseg, vagy csak sisztereg? Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

csábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözned. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: legújabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

veletek van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattints a rádiógaga.hu

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

0: Amerika!
1: Előfordult már veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tuti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van!

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Kocsiban ülve a világon bárhol elérhetőek vagyunk. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt, vagy kattanj a radiogaga.ro oldalra, és hallgass minket, mert ha neted van, a Gaga veled van. Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a radiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Vidd magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan visülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.